0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 12. rész. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok és megítélhessétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzon mindenki az Istentől neki adott hitmértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak van ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak a tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint, a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adokozó a szelídségben, az elöljáró szorgalommal, buzgósággal, a könyörülő pedig örömmel, vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. A buzgóságban ne lankadjatok. Szellemben legyetek buzgók, és szolgáljatok az Úrnak. A reménységben örvendezők, a nyomorúságba kitartók, az imádkozásba pedig álhatatosak legyetek. A szentek szükségeire legyetek adakozók, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, akik kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek, és ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, és ne legyetek bölcsek magatokban, ne legyetek önteltek. Senkinek a gonoszért ne fizessetek gonosszal. Legyen gondotok a tisztességre minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel éljetek békességben. Magatokért ne álljatok bosszút. Szeretteim, adjatok helyet Isten haragjának. Ahogy megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik, adj inni. Mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
1: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, amit tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: A Rómaiakhoz írt levél, 13. fejezet. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglevő hatalmasságok, felsőbségeket pedig Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbsége, az Isten rendelése ellen szegül, és az ellen támad, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomasságtól, a hatalomtól? Akkor tedd a jót, cselekedd azt, és dicsérni fog téged. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki gonosz cselekszik. De nem csak a büntetés miatt tedd, hanem a lelki ismeretért is muszáj engedelmeskednünk. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztjükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik ember szereti, az a törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráználkodj, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és hamis tanú bizonyságot ne szólj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal, tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked.
2: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, ami tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 14. fejezet. A hitben erőtleneket fogadjátok be, anélkül, hogy a vélekedéseit ítélgetnétek. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldségféléket eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károztassa és ne ítélje el azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Mindenki a saját urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Az egyik napot az egyik ember különbnek tartja a másiknál, a másik pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki vigyáz a napokra, az Úrért vigyázzon. Aki eszik, az Úrért egyen, mert hálát ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik. És szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk. Ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott föl és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind halottakon és mind az élőkön is uralkodjon. Te pedig miért károsztatod, miért ítéled el a testvéredet? Miért nézed le, miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hiszen megvan írva, élek én, azt mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek. Azért egymást többé ne károztassuk és ne ítélgessük, hanem inkább legyünk azon, hogy a testvéreknek ne okozunk megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi se tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretettel. Ételeddel ne veszítsd el őt, ne okozd a vesztét annak, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És aki ebbe szolgál a Krisztusnak, az Isten előtt kedves, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat. Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik, megbotránkozik. Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem károztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, károsztatva ma, mert nem hittelevett. Ami pedig nem hitből van, az bűn.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Áldott szép napot kívánok mindenkinek. Ma reggel Józsué könyvének első részéből az 5.-6. verset olvasom fel. Senki ember nem lesz képes ellened állni életed minden napján. Legyél erős és nagyon bátor. Káleb az egyike volt azoknak, akiket Mózes elküldött, hogy kémleljék ki Kánaán földjét, és amikor visszatértek arról a földről, akkor 10 a kémek közül gonosz híreket, rossz dolgokat mondtak, 2 pedig hittel beszéltek arról a földről, ahol jártak. És Isten megjutalmazta Káleb hitét azzal az ígérettel, hogy örökségképpen neki adja a földet. Ez a föld, ahogy ezt később láthatjuk, nem egy közönséges föld volt, hanem olyan, ami tele volt óriásokkal. Isten téged a végtelen bizonyságok életére hívott el, azonban nem szabad földet adott neked a meghódításra, hanem olyat, ahol óriások laknak. Néhány kereszténynek nem tetszik ez a felállás, mert azt kívánják, hogy bárcsak úgy élnék a mindennapjaikat, hogy ne kelljen szembenézniük bajokkal. De Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet, de Isten azért engedi meg a bajokat az utunkba, mert tudja, hogy ez olyan, mint egy vizsga, hogy kihívja a hitünket, és amikor legyőzzük ezeket, akkor egyre feljebb kerülünk, és felmagasztal minket. Tehát Káleb a kihívásait hitáltal győzte le. A Bibliából tudjuk, hogy 45 évvel azután, hogy Isten ígéretet adott neki, Káleb elfoglalta a földet, és kiűzte az óriásokat. Amikor a hitben való járásunkban bajokkal találkozunk, Isten azt várja tőlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban

0: Őlünk, hogy becsületesen szembenézzünk velük, és legyőzzük őket. Tagadjuk meg a félelmet, az aggodalmaskodást, mert így sosem működnek a dolgok. Helyette legyünk erősek és bátrak. Legyünk bizalommal ahhoz, hogy Isten kenete ott van az életünkön, Isten hívott el bennünket, és bátorrá, rettenthetetlenné tesz minket ez a bizalom. És győzelmes lesz az életünk minden területe. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, mondd velem együtt. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy megadtad nekem a bátorságot, hogy erősen megállhassak az ellenséges körülményekkel szemben is. Felgerjesztem magamban a szellemedet a mai napon, hogy minden olyan kihívást, amivel találkozom, azt egy jó lehetőségnek tekintsem arra, hogy a hitem növekedjen. Szembeszállok ezekkel a nehézségekkel, és legyőzöm őket Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 15. fejezet. Mi erősek, tartozunk azzal, hogy az erőtlenek gyengeségeit elhordozzuk. És ne magunknak kedveskedjünk. Mindegyikünk tudni illik, a fele barátjának kedveskedjen, kedvezzen, hogy annak javára legyen és az épülésére. Hiszen Krisztus se önmagának kedvezett, hanem ahogy megvan írva, te gyalázóidnak gyalázásai hullottak rám. Mert amiket régen megírtak a mi tanúságunkra írták meg, hogy álhatatossággal, békességes tűrés által és az írások vigasztalása által reménységünk legyen. A békességes tűrésnek és a vigasztalásnak Istene pedig adja meg nektek, hogy ugyanaz az indulat legyen bennetek egymás iránt a Krisztus Jézus szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak atyát. Azért fogadjátok be egymást, miképpen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére. Mert mondom nektek, hogy Jézus Krisztus a körülmetéltek szolgája lett Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyáknak tett ígéreteket. A pogányok pedig irgalmáért dicsőítik az Istent, ahogy megvan írva, magasztallak azért téged a pogányok között, és dicséretet énekelek a te nevednek. És ismét, ahogy megvan írva, örüljetek ti pogányok az ő népével együtt. Ismét megvan írva, dicsérjétek az Urat mind ti pogányok, és magasztaljátok őt minden népek. Izajás is így írja, hajtás sarjad Isai gyökeréből, és föl kell, hogy uralkodjék a népeken, a pogányokon, mert benne reménykednek a pogányok. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, a hitben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által. És meg vagyok győződve, testvéreim, arról, meg vagyok győződve, hogy teljesek vagytok minden jósággal, és bővölködtök minden ismeretben, és képesek vagytok egymást is tanítani, inteni. Mégis kissé merészebben írtam nektek, testvéreim, mint egy emlékeztetve titeket az Istentől nekem adott kegyelemre, hogy Jézus Krisztus szolgája legyek a pogányok között. Isten evangéliumának a papi szolgálatát végezzem, hogy a pogányok áldozata kedves, és a Szent Szellem által megszentelt legyen. Van tehát, mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, Isten előtt. Mert nem merek szólni olyasmiről, amit nem Krisztus cselekedett általam, a pogányok engedelmességére, akár szóval vagy tettel, jelek és csodák ereje által, a Szent Szellem ereje által, annyira, hogy Jeruzsálemtől fogva Illériáig betöltöttem a Krisztus evangéliumát. Azt tartom tehát tisztességes, becsületes dolognak, hogy ne ott hirdessem az evangéliumot, ahol Krisztus neve már ismert, hogy ne mások által lerakott alapra építsek, hanem ahogy megvan írva, meglátják őt azok, akiknek még nem hirdették, és akik nem hallották, meg fogják érteni. Ez is sokszor akadályozott abban, hogy elmenjek hozzátok. Most pedig, mivel hogy nincs már munkaterület számomra ezen a vidéken, és mert már sok esztendeje vágyom utánatok, elmegyek hozzátok. Amikor majd Hispániába utazom, remélem azért, hogy átutazóban meglátlak titeket, és majd ti fogtok útnak indítani, miután egy kissé felüdültem nálatok. mert most Jeruzsálembe megyek a szentek szolgálatára. Macedónia és Akhája ugyanis jónak látta, tetszett nekik, hogy a jeruzsálemi szentek szegényeinek valamit adakozzanak. Jónak látták, és tetszett nekik, és tartoznak is vele, mert ha a pogányok az ő szellemi javaikból részesedtek, akkor tartoznak nekik, viszont szolgálni a földi javaikkal. Ha tehát majd ezt elvégeztem, és szolgálatuk gyümölcsére a pecsétet ráütöttem, titeket útba ejtve elmegyek Hispániába. Tudom pedig, hogy amikor hozzátok megyek, a Krisztus áldásának teljességével érkezem. Kérlek azért titeket, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Szent Szellem szeretetére, tusakodjatok velem együtt, imádkozzatok Istenhez én értem, hogy megszabaduljak mindazoktól, akik hitetlenek, akik engedetlenek Júdeában, és hogy a jeruzsálemi szolgálatom kedves legyen a szentek előtt, hogy örömmel eljussak hozzátok Isten akaratából, és nálatok megpihenjek, veletek együtt megújuljak. A békesség Istene pedig legyen mindnyájatokkal. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 16. fejezet. Ajánlom pedig nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kenkreai gyülekezet szolgálója, hogy fogadjátok őt az Úrban szentekhez illően, és legyetek mellette, ha valami dologban rátok szorul. Mert ő is sokaknak pártfogója volt, sokaknak segítségére volt, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priscillát és Akvillát, akik nekem munkatársaim a Krisztus Jézusban, akik az én életemért a saját nyakukat tették le, akiknek nem csak én mondok most köszönetet, hanem a pogányok minden gyülekezete is. És köszöntsétek azt a gyülekezetet is, amely az ő házukban van, köszöntsétek az én szeretett Epenétuszomat, aki Akhája zsengéje a Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat munkálkodott és fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikuszt és Juniát, az én rokonaimat és az én fogolytársaimat, akik híresek az apostolok között, akik nálamnál is előbb voltak már a Krisztusban. Köszöntsétek Ampliászt, aki nekem szeretettem az Úrban. Köszöntsétek Urbánuszt, ami munkatársunkat a Krisztusban, és Stachiszt, az én szeretettemet. Köszöntsétek Apellészt, aki a Krisztusban kipróbáltatott. Köszöntsétek az Arisztobulus háznépéből valókat. Köszöntsétek Heródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek a Narcissus háznépéből azokat is, akik az Úrban vannak. Köszöntsétek Trifénát és Trifószát, akik munkálkodnak az Úrban. Köszöntsétek a szeretett Perziszt, aki sokat munkálkodott az Úrban. Köszöntsétek Rufuszt, aki kiválasztott az Úrban, és az ő anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkrituszt, Flegont, Hermászt, Patrobászt, Merkuriuszt, és a testvéreket, akik velük vannak. Köszöntsétek Filológuszt és Juliát, Néreuszt és az ő nénjét, és Olimpászt, és minden szenteket, akik velük vannak. Köszöntsétek egymást szent csókolással, és köszöntenek titeket Krisztus gyülekezetei is. Kérlek pedig titeket, testvéreim, vigyázzatok azokra, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak a tudomány a tanítás közül, amelyet már tanultatok, és azoktól tartózkodjatok, hajoljatok el tőlük. Mert az ilyenek a mi Úrunk Jézus Krisztusnak nem szolgálnak, hanem csak a hasuknak, és nyájas beszédekkel, meg hizelkedésekkel megcsalják az ártatlanoknak, a jóhiszeműeknek a szívét. Mert a ti engedelmességetek mindenkihez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, és legyetek ártatlanok a rosszban. A békességnek Istene pedig megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Amen. Köszöntenek titeket Timóteus, az én munkatársam, és Lucius, Jázon, és Szoszipáter, az én rokonaim. Köszöntenek titeket az Úrban Tercius és én is, aki e levelet írtam. Köszöntiteket Gájus, aki nekem és az egész gyülekezetnek a gazdája. Köszöntiteket Erasztus, a városnak kincstartója, és Quartus testvér. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme mindnyájatokkal. Amen. Annak pedig, aki titeket megerősített az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titok kijelentése folytán, amely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig kijelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint, a hitben való engedelmesség véget minden pogányok tudomására jutott, az egyedül bölcs Istennek, a Jézus Krisztus által dicsőség mindörökké. Amen.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél. Első rész. Miután Isten sokszor és sokféleképpen szólt régen az atyáknak a proféták által, ebben az utolsó időkben az ő fia által szólt nekünk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette, aki az ő dicsőségének visszatükröződése és az ő valóságának képmása, aki a hatalma szavával föntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztítva ült a felségnek jobbjára a magasságban, annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt azoknál. Mert kinek mondta valaha az angyalok közül, én fiam vagy te, én ma szültelek téged. Vagy én leszek neki atya, és ő lesz nekem fiam. Mikor behozta az ő első szülöttét a világba, akkor így szólt. És imádják őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól, ki az ő angyalait szelekké, és az ő szolgáit tűzlángjává teszi, ám a fiúról így beszélt. A te királyi széked, ó Isten, örökkön örökké. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szereted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, azért fölkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával a te társaid fölé. És ugyanúgy azt mondta, te Uram, kezdetben alapítottad a földet, és a te kezeidnek művei az egek. Azok el

0: elvesznek, de te megmaradsz, és mindazok, mint a ruha, megavulnak. És palásként összehajtod azokat, és elváltoznak, te pedig ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. Melyik angyalnak mondta pedig valaha is, ülj az én jobb kezem felől, amíg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem. Avagy nem szolgáló szellemeke mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget.
1: Pál zsidókhoz írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Barry Whistler Szent Háború című tanítását hallhatjuk.
3: Okay, this afternoon I want to speak to you about the topic of holy war.
4: Ma délután a Szent Háború témájáról szeretnék beszélni.
3: And I will show you that all through scriptures God has revealed himself.
4: És megmutatom nektek, hogy a Bibliában végig Isten harcosként mutatkozik.
3: I preached about 10 weeks at home out of Ephesians 6 on spiritual warfare.
4: Otthon körülbelül 10 hétig prédikáltam Efézus 6-ból a szellemi harcról.
3: I was raised a pacifist.
4: Ami vicces, hogy engem pacifistaként neveltek fel.
3: And then I got filled with the Holy Spirit.
4: Utána beteltem Szent Szellemmel.
3: And you know, with God inside of you and God being a warrior.
4: És tudjátok, mikor Isten bennetek van és Isten harcos.
3: I couldn't remain a pacifist.
4: Nem maradhattam pacifista.
3: So, just capping what I said yesterday.
4: Gyorsan összefoglalva azt, amiről tegnap beszéltem.
3: I heard three things from God in 2010.
4: 2010-ben három dolgot hallottam Istentől.
3: To fire up the furnace.
4: Hogy izzítsam be a kemencét.
3: And for us that had to do with the tabernacle of David and 24/7.
4: És ez a Dávid sátorát jelentette számunkra és a folyamatos imádságházát.
3: The second thing was to amass troops.
4: A másik dolog az volt, hogy gyűjtsük össze a seregeket.
3: Which has to do with gathering and training, I believe, the whole church for war.
4: Ami azt jelenti, hogy az egész gyülekezetet össze kell gyűjteni és felnevelni, harcolni.
3: I think there are some that are specialists, but essentially I think the whole church needs to war.
4: Persze tudom, vannak néhányak, akik szakemberek, de tulajdonképpen az egész gyülekezet meg kell tanuljon harcolni.
3: And the third one was to build a war council, which has to do with apostles and prophets working together.
4: A harmadik az volt, hogy építsek fel egy haditanácsot, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy apostolokat és profétákat gyűjtsek össze.
3: And I believe that the presence of God is critical for victory in war.
4: És hiszem azt, hogy Isten jelenléte kritikus, létfontosságú a győzelemhez.
3: But that in the tabernacle of David, we must keep the central purpose to be so that the rest of mankind may seek him.
4: De Dávid sátorában az kell maradjon a középpontban, hogy a többi ember megtalálja Isten. Hát minden, amit cselekszünk, azért van, hogy betörjünk
3: a pokolba.
4: Hogy elérjük az elveszetteket, tanítványokat képezzünk, és
3: so spiritual warfare shouldn't be something that keeps a few select people busy, but it's our task.
4: Tehát a szellemi harc nem arról szól, hogy néhány kiválasztottnak elfoglaltságot
3: and
4: adunk.
3: I'm talking about holy war, meaning that it is God's war.
4: A szent háborúról olyan értelemben beszélek, hogy ez Isten
3: the war cannot be about
4: háborúja, Isten
3: it
4: harca.
3: Needs to be, the Lord's battle.
4: Ez nem rólunk szól, hanem ez az Úrnak a csatája.
3: And holy war was not invented by Muhammad and Islam.
4: És a szent háborút nem Mohamed vagy az iszlám találta
3: fel. But holy war began in the Garden of Eden in Genesis.
4: Hanem a szent háború az Éden kertjében kezdődött egy Mózesben.
3: So he's revealed himself to us as a warrior.
4: Szóval Isten harcosként mutatta meg
3: for
4: magát.
3: Me, I have to anything that I believe strongly, I need to begin in the beginning of scriptures and develop it through the Bible.
4: És én úgy vagyok vele, hogy bármi, amit elhiszek, az teljesen végig kell haladjak a Biblián, az elejétől a végéig.
3: And we see from the fall of man onward that God waged war against his enemies.
4: És az ember bukásától kezdve azt látjuk, hogy Isten
3: and
4: harcolt az ellenségei ellen. És a szent háború azért szent, mert Istennek a harca.
3: Holy means that it's dedicated,
4: a szent azt jelenti, hogy neki van odaszánva.
3: Anything that belongs to God or anything that's been dedicated to God, we say is holy.
4: Minden, ami Istené vagy neki lett szentelve, az szent.
3: And so the Bible repeatedly tells us that the battle belongs to the Lord.
4: A Biblia ismételten azt mondja nekünk, hogy az Úré a harc.
3: So let me start in Genesis, and I'm not sure how far we'll get, but I want to develop it in Scripture.
4: Úgyhogy kezdjük az 1 Mózesnél, nem tudom meddig jutunk, de én a Biblia alapján szeretnék haladni.
3: And it, It's important for us to have a theological framework for everything that we do.
4: Nagyon fontos, hogy minden, amit teszünk, egy teológiai keretbe legyen foglalva.
3: Our movement is known for its zeal.
4: A mi mozgalmunkat a lelkesedéséről
3: ismerik,
4: de a szellemi harc az nem az emberi lelkesedésen múlik.
3: The Bible tells us that the zeal of the Lord of hosts will accomplish this.
4: Nem azt mondja a Biblia, hogy az Istennek a buzgó szereme fogja ezt elvégezni. Pál azt mondja az 1 Korintusban, hogy ne lépjünk túl azon, ami megvan írva.
3: So I want to give you a larger picture about the war.
4: Úgyhogy szeretnék egy tágabb képet adni erről a harcról.
3: I see God's war beginning in Genesis 3.
4: Én az 1 Mózes 3-nál látom azt, hogy Isten elkezdi a harcot.
3: Man's fall,
4: az ember bukása
3: God says,
4: után
3: I will put enmity between you and the woman.
4: Isten azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzett közötted és az asszony között. Itt a kígyónak mondja ezt. Azt mondja, hogy ellenségeskedés szerzek közted és az asszony között, a te magod és az ő magja között. Ő a fejedre tapos,
3: and you shall bruise him on the heel.
4: És te a sarkát mardosod.
3: So God is declaring that he will put enmity between the seed of the woman and the serpent.
4: Tehát itt Isten kijelenti, hogy ő az, aki ellenségeskedést tesz a kígyó magja
3: enmity
4: és az asszony magja
3: means a state
4: közé.
3: Of being actively opposed or hostile.
4: Az ellenségeskedés azt jelenti, hogy aktívan ellenzel valamit.
3: So at this point God declared war.
4: Tehát ezen a ponton Isten háborút indított, és ő maga aktívan részt vett ebben a harcban azóta is.
3: He not only entered the war then, but he entered as a man when Jesus came.
4: Ő nem csak hogy részt vett ebben a harcban, hanem emberként is belépett, mikor
3: and
4: Jézus
3: Jesus
4: eljött.
3: Being the seed of the woman gave the devil a blow to the head, the final death blow.
4: És mivel Jézus az asszony magja volt, ezért egy végső
3: but
4: halálos döfést adott a kígyónak.
3: The serpent would bruise the seed of the woman on the heel.
4: De azt is mondja, hogy a kígyó mardosni fogja, tehát meg fogja sérteni az asszony sarkát.
3: The first time that I see God himself entering battle is in Exodus 15.
4: Az első alkalom, amikor arról olvastam, hogy Isten aktívan részt vett a harcban, az a 2 Mózes 15. És mennyei harcosként írja le az
3: uradékot. We see throughout scriptures that God portrays himself as a warrior that rides on the clouds.
4: A Bibliában végig azt látjuk, hogy Isten úgy beszél magáról, mint harcosról, aki a felhőkön lovagol.
3: We even see that in the end when Jesus comes in the clouds.
4: Ezt látjuk akkor is, mikor azt írja, hogy Jézus a felhőkön fog eljönni.
3: God's people have fled Egypt.
4: Isten népe kimenekült Egyiptomból.
3: They are not trained warriors.
4: Ők nem képzett harcosok, hanem pásztorok.
3: They have no weapons.
4: Nincsenek fegyverei.
3: They have no strategy other than to obey God.
4: Nincs más stratégiájuk, csak az, hogy Istennek engedelmeskedjenek. Úgyhogy azt tették, amit Isten mondott nekik, megették a páska vacsorát és elindultak.
3: And then in Exodus 15:1,
4: és 2 Mózes 15 első versben
3: it says, then Moses and the sons of Israel sang
4: mondja,
3: this song
4: hogy
3: to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted. The horse and its rider has been hurled into the sea. The Lord is my strength and song, and he has become my salvation. This is my God, and I will praise him. My father's God, and I will extol him. The Lord is a warrior. The Lord is his name.
4: Harmadik versig. Akkor énekelt Mózes és az Izrael fiai ezt az éneket az Úrnak, és azt mondták, éneklek az Úrnak, mert fenséges ő, lovat lovasával tengerbe vetett. Erősségem az Úr, és énekem, szabadítómá lett nekem. Ez az én Istenem, őt dicsérem, atyámnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Jehova.
3: So in this story, God himself was the warrior, and he defeated Egypt single-handedly.
4: Tehát ebben a történetben Isten volt a harcos, és saját maga győzte le Egyiptomot, harcolt a népéért. Később látjuk azt, hogy a népét is kezdi bevonni a csatába.
3: But For me, a pacifist, I needed to see that God was a warrior and needed that part of God's revelation to me.
4: De én pacifistaként látni akartam azt, hogy Isten harcos Isten, tehát szükségem volt kinyilatkoztatásra erről. A hatodik versben folytatja.
3: Your right hand, O Lord, is majestic in power. Your right hand, O Lord, shatters the enemy. And the greatness of your excellence, in the greatness of your excellence, you overthrow those who rise up against you. You send forth your burning anger, and it consumes them as chaff.
4: Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget összetör. Fenséged nagyságával zúzod összetámadóid, kibocsátott haragod, s megemészti az őket, mint tartlót.
3: Then in verse 16,
4: a 16.
3: Terror and dread fall upon them. By the greatness of your arm, they are motionless as stone, until your people pass over, O Lord, until the people pass over him whom you have purchased.
4: Félelem és aggodalom lepi meg őket. Karod hatalmától elnémulnak, mint a kő, míg átvonul néped, Uram, míg átvonul a nép a te szerzeményed.
3: And in verse 18 it says the Lord shall reign forever and ever.
4: 18. versben azt mondja, az Úr uralkodik mindörökkön örökké.
3: So in this war, Israel basically got to stand by and see the salvation of God as he fought the battle for them.
4: Ebben a harcban tulajdonképpen Izrael csak ott állt, és végignézte, hogy Isten végigharcolta a harcot
3: értük. But it shows us that God is a warrior and that he shall reign forever and ever.
4: De ez megmutatja nekünk azt, hogy Isten egy harcos, és örökkön örökké uralkodik.
3: Later we begin to see that God showed that warfare is an act of worship.
4: Később látjuk azt, hogy Isten megmutatta, hogy a hadviselés, azaz aktív imádás.
3: You see this in the book of Deuteronomy. I'm not going to turn there.
4: Ezt az 5 Mózesben láthatjuk.
3: But the enemies essentially were God's enemies.
4: De ott az ellenségek Isten ellenségei voltak.
3: And he's working out his purposes on the earth against his enemies.
4: És Isten véghez viszi az ő tervét a földön az ellenségeivel szemben. És a harc azért szent, mert Isten jelen van benne.
3: As Franz said, Israel learned that they must always inquire of the Lord before they go to battle.
4: Ahogy Franz mondta, hogy Izraelnek mindig meg kellett kérdezni az Urat, mielőtt csatába vonul.
3: We cannot just war because we're angry about something.
4: Nem háborúzhatunk csak azért, mert valamire haragszunk.
3: The Bible tells us that the anger of man doesn't achieve the righteousness of God.
4: A Biblia azt mondja nekünk, hogy az ember haragja nem munkálja Isten igazságát.
3: So it's not for us to decide or to challenge a war. We act on behalf of God.
4: Szóval nem rajtunk áll az, hogy döntsünk a harc felől, hanem mi Isten részére.
3: We can see that Israel's wars were holy war in that there was spiritual preparation before the battle.
4: Látjuk azt, hogy Izrael szellemi harcban is volt, és hogy mindig felkészültek a
3: csatára. They would perform ritual cleansing on all those that went to battle.
4: Rituális tisztuláson kellett végigmenjen mindenki, aki csatába ment.
3: In an act of worship.
4: Áldozatokat áldoztak az imádás jeleként.
3: And during Israel's wars, faith was always the issue, even in old covenant times.
4: Izrael harcaiban a hit kulcsfontosságú volt még a szövetség idejében is.
3: The faith of his people was more important than the number of warriors.
4: Tehát a nép hite sokkal fontosabb volt, mint a sereg létszáma.
3: The faith of his people was more important than weapons technology.
4: Isten népének a hite sokkal fontosabb volt, mint a haditechnológia. És egy föld, egy terület elfoglalásakor is tulajdonképpen csak azt tették,
3: and
4: amit az Úr mondott
3: many
4: nekik.
3: Times were either very simple or sometimes even illogical.
4: És a stratégia nagyon gyakran egyszerű volt, sőt sokszor
3: but
4: illogikusnak, tehát egyáltalán
3: weapons.
4: Nem tűnt logikusnak, de nem volt.
3: Some boast in chariots and some in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. So the boasting has always
4: seregekben, lovakban bíznak, de mi az Úr nevében. Tehát
3: and
4: mi az Úrban kell bíznunk.
3: Careful that we do not adopt an attitude of boasting.
4: és oda kell figyelni arra, hogy ne legyen dicsekvő a hozzáállásunk, mivel a harc az Úré, a győzelem az Úré.
3: It's not about our horses and chariots or
4: nem
3: weapons.
4: A mi lovainkról, szekereinkről és fegyvereinkről
3: it's
4: szól
3: not about
4: az
3: our
4: egész.
3: Strategies.
4: Nem a mi stratégiánkról szól.
3: The war is about him.
4: Hanem ez a harc az Úrról
3: in
4: szól.
3: In Proverbs it tells us that the horse is prepared for the day of battle.
4: A példabeszédekben azt mondja, hogy a lovak felkészültek a harc napjára, de a győzelem az Úré.
3: So while we share in the victory,
4: tehát,
3: it belongs to him.
4: Ugyan mi osztozunk a győzelemben, de a győzelem az
3: Úré. So we have the preparation and the fight of God's people joined with the supernatural entrance of God into the battle.
4: Tehát itt van a felkészülés a harcra, és Isten serege belép Isten harcába.
3: It's a good example in 1 Chronicles chapter 14.
4: Jó példát látunk az 1 Krónika 14-ben.
3: And for me this this passage has become a model for what I've seen happen to many Christians.
4: Számomra ez egy nagyon jó minta arra, hogy mi történik sok keresztényel.
3: Starting in verse 8, reading to 11.
4: A 8. verstől kezdjük 11-ig.
3: When the Philistines heard that David had been anointed king over all Israel, all the Philistines went up in search of David, and David heard of it, and went out against them.
4: Megértették a filiszteusok, hogy Dávid királyjá kenetett fel az egész Izrael felett, és feljöttek mind a filiszteusok, hogy megkeressék Dávidot. Mely dolgot, mikor Dávid meghallott, azonnal ellenük ment. Tehát ahányszor az Úr felkent téged, vagy új feladatot ad neked, az ellenség hallani fog róla. És ellenünk fognak jönni, hogy háborúzzanak. A felelősségnek minden új szintje, új elhívás, új ajándék, amiben elkezdünk járni.
3: The new levels bring new devils.
4: Az új szintek új démonokat hoznak.
3: In that realm.
4: És meg kell tanulnunk harcolni azon a
3: szinten. You'll notice that as soon as David heard that the enemies have come against him,
4: de láthatjátok, hogy amint meghallotta Dávid, hogy az ellenség jön, ellenük ment azonnal. Tehát nem maradt passzív.
3: He expected that they would challenge his kingship.
4: Ő számított arra, hogy nem fogják egyszerűen elfogadni a királyságát, és ezért, mikor ellene jöttek, ő is ellenük ment. A 11. versben azt mondja,
3: and David defeated them there. And David said, God has broken through my enemies by my hand, like the breakthrough of waters. Therefore they named that place Baal-perazim.
4: Felment azért Baal-perazimba, és ott Dávid megverte őket, és azt mondta Dávid, az Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását. Azért nevezték azt a helyet Baal-perazimnak.
3: So this location was named the place of breakthrough.
4: Tehát ezt a helyet az áttörés helyének nevezték.
3: And again the pattern is we are given a call from God.
4: És ismét a minta a következő. Elhívást kapunk
3: God's
4: Istentől.
3: Enemies come and seek to stop us from obeying him.
4: Isten ellenségei jönnek, megpróbálnak megállítani, hogy ne engedelmeskedjünk.
3: And we have to deal with the enemies.
4: Nekünk el kell bánnunk
3: and
4: az ellenséggel.
3: So there is warfare.
4: Ezért háborúban.
3: But God brings us to a place of breakthrough.
4: De Isten elvisz minket az áttörés helyére.
3: And at this place our enemies are defeated.
4: És azon a helyen legyőzetnek az ellenségeink.
3: What I wanted you to notice is how David stated this breakthrough.
4: Szeretném, ha megfigyelnétek, hogy hogyan vette tudomásul Dávid ezt
3: az áttörést. God has broken through my enemies by my hand.
4: Azt mondta, hogy Isten eloszlatta az én ellenségeimet az én
3: so
4: kezem által.
3: This is of course God's war.
4: Tehát itt láthatjátok, hogy igen,
3: and
4: ez
3: God
4: Isten harca, és Isten természetfeletti módon megadta az áttörést,
3: but he did it through David's hands.
4: De Dávid keze által végezte ezt.
3: So again, we can't be passive.
4: Tehát ismétlem, nem lehetünk passzívak.
3: God does the battle now through us.
4: Isten rajtunk keresztül
3: and there was a, in scriptures
4: viszi végbe a
3: prophets talked about a time when God would war against his enemies through us.
4: És a prófétáknál szó van arról, hogy az Úr harcolni fog az ellenségei ellen.
3: This is a picture
4: rajtunk
3: just
4: keresztül. Ez pont ennek a képe.
3: So the battle is the Lord's, but he wins it through our hands.
4: Tehát a csata az Úré, de a mi kezünk által nyeri meg a csatát.
3: I find two extremes in the church.
4: A gyülekezetekben két végletet látok.
3: One extreme gets the revelation of spiritual warfare and is so full of zeal
4: that az egyik véglet megkapja a kinyilatkoztatást a szellemi harcról, és annyira lelkesek és szenvedélyesek, hogy maguktól ellene mennek az ördögnek.
3: The other extreme is so spiritual,
4: a másik véglet annyira
3: that,
4: szellemi,
3: the breakthrough is just gonna come falling
4: hogy azt hiszik, hogy az áttörés csak úgy le fog pottyanni a mennyből.
3: But what we see here is this partnership between God's involvement
4: látjuk,
3: in the war himself, but also doing it through David's hands.
4: Között, de Dávid is megtette a maga részét.
3: The Hebrew word here that's translated breakthrough,
4: a héber szó, amit itt az áttörésre használnak, az a pérec szó.
3: And it means to burst out,
4: azt
3: to
4: jelenti,
3: increase or to be opened up.
4: Növelni vagy megnyílni.
3: So the implication is that there's something that's closed in, that's restricted.
4: Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van valami, ami be van zárva vagy korlátozva van.
3: And before victory, we are confined and restricted, and then God helps us to break out.
4: És a győzelem előtt be vagyunk korlátozva, és Isten segít nekünk kitörni.
3: And when we are in spiritual warfare, we experience it in terms of pressure.
4: És szellemi harcban ezt nyomásként éljük
3: meg. Ability to accomplish what we know we are called to do.
4: És úgy éljük meg, hogy képtelenek vagyunk véghez vinni azt, amiről tudjuk, hogy elhívásunk van.
3: So we're confined.
4: Tehát így korlátozva vagyunk.
3: When the breakthrough comes, we push past the resistance and
4: és mikor jön az áttörés, akkor áttörünk ezen az ellenálláson, és ismét szabadok vagyunk.
3: I used to be a farmer.
4: Én farmer
3: and
4: voltam.
3: We had, cattle and pigs.
4: Volt szarvasmarhánk is, meg
3: and, we had about 2,000 pigs.
4: 2-3 ezer sertésünk volt.
3: And we controlled them by the use of an electric fence.
4: És egy elektromos, egy villanypásztor segítségével
3: it was just a very fine
4: korlátoztuk
3: thread
4: őket.
3: Of wire.
4: Ez egy nagyon vékony drót
3: that
4: volt,
3: the pigs can't see.
4: Amit a disznók nem láttak.
3: And we would run them into a field that had a fence around all four sides.
4: És betereltük őket egy olyan területre, amin körbe volt véve.
3: They had to find the barriers themselves.
4: Dróttal, és saját maguk kellett megtalálják a korlátokat.
3: This is how we control the pigs.
4: Így ellenőriztük, tartottuk kordában a
3: Christians.
4: Disznokat, és hát az ördög is
3: but
4: így
3: the pigs would be out grazing and they would come to the one side and they would hit the wire.
4: És akkor disznók ott voltak kint a mezőn, elmentek egy oldalra, neki mentek
3: ennek a drótnak. Enough electricity, it was not enough electricity to really hurt them, but it gave them a lot of discomfort.
4: Tehát az nem volt valami erős áramütés, csak annyi, hogy kellemetlen legyen számukra.
3: So they experience pain here.
4: Tehát így fájdalmat tapasztaltak. És akkor megjegyezték, hogy oda nem szabad menni.
3: So they back away.
4: Meghátráltak.
3: And over a period of 2 or 3 days, they find all four sides of the field.
4: És 2-3 nap alatt megtalálták ennek a mezőnek mind a 4 oldalát.
3: After they find the borders, then they just stay within this little area.
4: Miután megtalálták a kerítést, akkor csak azon a területen maradtak, és teljesen jól el voltak.
3: Does to us. He gives
4: ezt teszi velünk is az ördög. Fájdalmat okoz, mikor ki akarunk lépni, hogy valamit tegyünk az Úrért.
3: Many Christians back off at that point.
4: És nagyon sok keresztény ennél a pontnál meghátrál. És egy kellemes életet alakítunk ki magunk számára a fájdalommentes övezeten belül. És rájöttünk arra, hogy akár le is kapcsolhatjuk az áramot a kerítésben. Soha nem fognak túllépni azon a ponton.
3: It wouldn't hurt them anymore.
4: Már nem okozna fájdalmat
3: one
4: nekik.
3: Time we wanted to move pigs from one field to another.
4: És volt egy alkalom, amikor a csordát egyik mezőről a másikra akartuk átterelni, még el is vettük ezt a kerítést, és egyszerűen nem tudtuk rávenni őket, hogy átlépjenek azon a ponton.
3: They would always break back.
4: Folyamatosan visszafele hátráltak.
3: Because in their mind, the barrier was still there.
4: Mert az ő agyukban még mindig ott volt a korlát.
3: This is what the devil does to many Christians, and
4: ezt teszi
3: because
4: az
3: we
4: ördög
3: give up
4: sok kereszténnyel, mivel túl hamar feladjuk.
3: But I had one pig out of 3,000.
4: A 3,000-ből volt egy disznó.
3: That I've called our breakthrough pig.
4: Akit az áttörőnek neveztem.
3: And, sorry. No? Yeah, Parats, right. This I could not control this pig.
4: Ezt a disznót nem tudtam uralni.
3: Three, four, five times a day.
4: Naponta 3-4-5 alkalommal is kitört.
3: So one day I saw how she did it.
4: És egy nap megfigyeltem, hogy hogy teszi ezt.
3: She would go along until she found where the area was.
4: Végig ment, míg megtalálta, hogy hol vannak a korlátok.
3: She'd back up.
4: Hátrát.
3: She'd put her head down.
4: And she began to squeal
3: even before she got there.
4: És még mielőtt odaért volna, elkezdett visítani.
3: Because she knew what was coming.
4: Mert tudta, hogy mi fog következni.
3: So she let out a large squeal, put her head down, and went under the wire.
4: Nagyot visított, lehajtotta a fejét, és a
3: the wire would slide over
4: drót
3: her back.
4: Alatt átment. A drót végigment a hátán.
3: And in a half a second, the pain was over.
4: Fél másodperc alatt elmúlt a fájdalom, és szabad volt.
3: So I use this as an illustration to encourage Christians.
4: Én ezt nagyon jól tudom példaként használni arra, hogy bátorítsam a keresztényeket. Hogy Isten áttörést ad neked, de elszántnak kell lenned ahhoz, hogy némi fájdalmat is
3: elviselj.
4: A Biblia azt mondja, hogy miután egy ideig fájdalmat tapasztalsz, az Úr jön, megvigasztal és
3: in your resisting of the devil, sometimes we suffer for a while, but then God always comes and gives us a breakthrough.
4: Hogyha ellenállunk az ördögnek, akkor lehet, hogy egy ideig fájdalmat tapasztalunk, de utána jön Isten és áttörést ad.
3: The Bible says that Jesus endured the cross
4: for the pain set before him.
3: He endured the pain of the cross for the joy set before him.
4: Krisztus elviselte a kereszt fájdalmát az előtte levő öröm miatt.
3: So we have to learn to endure hardship as good soldiers.
4: Szóval jó katonákként meg kell tanulnunk elviselni a nehézségeket.
3: In scripture, most of the battles involved the whole nation of Israel.
4: A Bibliában a legtöbb csatában egész Izrael népe részt vett.
3: Sometimes it was just a portion.
4: Néha csak Izraelnek egy része.
3: With Gideon it was only 300.
4: Gedeonnál például csak 300-an voltak.
3: But with David we see an individual warfare when he took on Goliath.
4: De Dávidnál látunk egy személyes csatát is, amikor Góliátot legyőzte.
3: Goliath was intimidating God's people.
4: Góliát megfélemlítette Isten népét.
3: And the whole nation of Israel was intimidated by him.
4: És Izrael egész népe rettegett tőle.
3: But an anointing came upon David.
4: De Dávidra egy kenet
3: áradt. And I'm going to read it, but you'll see in the language that it's the language of holy war.
4: És fel fogom olvasni, de a nyelvezeten láthatjátok majd, hogy a szent háború nyelvezete.
3: Starting with verse 45.
4: 1 Sámuel 17, a 45-ös verstől.
3: Then David said to the Philistine, "You come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted."
4: Dávid mondta a filiszteusnak, te karddal, dárdával és pajzsal jössz ellenem. Én pedig a seregek urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal
3: illettél.
4: Szóval itt is láthatjuk, hogy Dávidnak nem volt csúcs technológiája. Visszautasította Saul fegyverzetét.
3: Just a young man with a slingshot.
4: Ő csak egy fiatal ember volt egy parittyával. De azt mondja a 46-os versben.
3: This day the Lord will deliver you into my hands.
4: A mai napon kezembe ad téged az Úr.
3: And I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth.
4: Pedig az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon, hogy tudja meg az egész föld, hogy van Izraelnek Istene.
3: And in verse 47, and all this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands.
4: És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és ő titeket kezünkbe fog adni.
3: So again, the battle belongs to the Lord. It's he owns it.
4: Tehát ismét mondom, hogy az Úré a harc, az övé, tehát ő birtokolja.
3: The same Hebrew word when it says the earth is the Lord's.
4: A Biblia ugyanazt a héber szót használja arra, mikor azt mondja, hogy a föld az Úré.
3: It says the fat of the offering is the Lord's.
4: Azt mondja, hogy az áldozatok kövérje az Úré.
3: It says the kingdom is the Lord's.
4: Azt mondja, hogy az Úré a királyság.
3: So our perspective must be that the battle itself is the Lord's, it belongs to him.
4: Tehát szem előtt kell tartsuk azt, hogy a háború, a harc az Úré. A győzelem az Úré.
3: Spoils of war belong to the Lord.
4: És azt is mondja, hogy a zsákmány is az Úré. És nem volt szabad hozzányúlni a
3: zsákmányhoz.
4: A héber szó, a herem azt mondja, hogy ez teljesen el van határolva, nem számukra van, szent az Úr számára.
3: Again, I see holy war as our means of plundering hell.
4: És én továbbra is úgy látom a szent háborút, mint a pokolba való betörést, mint
3: a morva testvérek mondták,
4: hogy a bárányért teszik, hogy elnyerhessék az ő szenvedéseinek a jutalmát.
3: So God is a warrior.
4: Tehát Isten
3: the battle
4: harcos,
3: belongs to the Lord.
4: A harc az Úré, a győzelem az Úré,
3: and the spoil belongs to God.
4: És a zsákmány is az Úré.
3: When you study the Psalms,
4: amikor a zsoltárokat tanulmányozzuk, érdekes azt látni, hogy némelyik zsoltárt a harcban használták.
3: This, wars,
4: amikor készültem a mai napra, akkor rájöttem, hogy némelyiket a háború a harc előtt, némelyiket harc közben, és némelyiket a harc után énekelték. Hogyha emlékeztek a 2. Krónika 20-ban, a sereg csata közben énekelt, és Isten harcolt az ellenséggel. Hát dicsőítették és imádták Isten csata közben. Én úgy tudom, hogy a 7. zsoltár csata előtt énekelték. Nem fogom felolvasni, majd később elolvashatjátok magatok. A 149. zsoltárt is csata előtt énekelték. És azt mondja, hogy kétélű kard legyen a szájukban, kétélű Isten dicsőítés legyen torkukban, kétélű fegyver kezeikben, hogy bosszút álljanak a pogányokon és megfenyítsék a nemzeteket. Tehát ezt a csata előtt énekelték. Egy nagyon híres zsoltár, a 91. zsoltárt a csata közben énekelték, illetve felolvasták.
3: You remember that it's a song about protection,
4: God's shelter, és emlékeztek, hogy a védelemről, Isten oltalmáról szól ez a zsoltár, hogy az Úr angyalokat küld az oltalomra.
3: So Israel's war wasn't just about humans that had other human enemies.
4: Tehát Izrael harca, hadviselése nem emberekről, nem csak emberekről szólt, akiknek emberi ellenségeik voltak, és hogy imádkoztak, hogy Isten segítsen nekik az ellenségeikkel szemben. Izrael hadviselése szent harc volt, mert ők Isten ellenségei voltak, és így Isten is belépett a A 24. zsoltárt például akkor énekelték, mikor visszatértek Jeruzsálembe győzelem után.
3: Lift up your gates, so the King of Glory may come in.
4: És azt mondja, hogy kapuk emeljétek fel fejeiteket. Not only was God in the battle, but he came back with them to celebrate the victory. Tehát Isten nem csak a harcban vett részt velük, hanem vissza is jött velük, hogy együtt ünnepeljék a győzelmet.
3: Well, worship was certainly central to their strategy and to holy war.
4: Dicsőítés és imádás központi szerepet játszott ebben a szent háborúban.
3: Just one lesson that we can learn also, and I think Franz mentioned this.
4: Egy lecke, amit megtanulhatunk, és azt hiszem, hogy Franz már említette.
3: Israel did lose some battles.
4: Izrael vesztett el néhány csatát.
3: One battle at Ai they lost because of the sin of Achan.
4: Aiban azért vesztettek csatát, mert Ákán vétkezett.
3: Sin does affect our ability to wage war.
4: És a bűn hatással van arra a képességünkre, hogy harcoljunk. Mivel ez szent háború.
3: Not only is it a holy God, but his warriors must be holy.
4: Tehát nem csak Isten szent, hanem a harcosainak is szenteknek kell lenniük, és Istenfélőknek.
3: Another battle they lost because they treated the ark of God like a good luck charm.
4: Egy másik csatát azért veszítettek el, mert Isten ládáját ilyen szerencseládának
3: használták.
4: túl nagy volt az önbizalmuk.
3: That God would just give them victory in anything they put their hands to.
4: Hogy Isten mindenben győzelmet ad nekik, bármihez hozzányúlnak.
3: They did not treat the presence of God as holy.
4: Isten jelenlétét nem szentként kezelték.
3: So they lost the battle.
4: Ezért vesztettek.
3: There's probably other cautions there.
4: Valószínűleg vannak még más figyelmeztetések is, de mikor engedelmeskedünk Istennek, akkor győzni fogunk, mert ő is ott van a csatában.
3: Exodus 23, verse 22 says this.
4: A 2 Mózes 22, 23. vers.
3: But if you will truly obey his voice and do all that I say,
4: mert Ákán vétkezett.
3: Sin does affect our ability to wage war.
4: És a bűn hatással van arra a képességünkre, hogy harcoljunk. Mivel ez szent háború.
3: Not only is it a holy God, but his warriors must be holy.
4: Tehát nem csak Isten szent, hanem a harcosainak is szenteknek kell lenniük, és Isten félőknek.
3: Another battle they lost because they treated the ark of God like a good luck charm.
4: Egy másik csatát azért veszítettek el, mert Isten ládáját ilyen szerencseládának használták. Túl nagy volt az
3: önbizalom,
4: hogy Isten mindenben győzelmet ad nekik, bármihez hozzányúlnak.
3: They did not treat the presence of God as holy.
4: Isten jelenlétét nem szentként kezelték.
3: And so they lost the battle.
4: Ezért vesztettek.
3: There's probably other cautions there.
4: Valószínűleg vannak még más figyelmeztetések is. Mikor engedelmeskedünk Istennek, akkor győzni fogunk, mert ő is ott van a csatában.
3: Exodus 23, verse 22 says this.
4: A 2 Mózes 22, 23. vers.
3: But if you will truly obey his voice and do all that I say,

0: rányúlnak.
1: They did not treat the presence of God as holy.
0: Isten jelenlétét nem szentként kezelték.
1: So they lost the battle.
0: Ezért vesztettek.
1: There's probably other cautions there.
0: Valószínűleg vannak még más figyelmeztetések is, de általánosságban véve, mikor engedelmeskedünk Istennek, akkor győzni fogunk, mert ő is ott van a csatában.
1: Exodus 23, verse 22 says this.
0: A 2 Mózes 22, 23. vers.
1: But if you will truly obey his voice and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and an adversary to your adversaries.
0: Ha engedelmeskedsz az én szavamnak, akkor az ellenségeidnek ellensége leszek. Tehát a kulcs itt az engedelmesség. A 27. versben azt mondja,
1: I will send my terror ahead of you and throw into confusion all the people among whom you come.
0: Hogy félelmet bocsátok rájuk, és összezavarom a népet, aki ellenem
1: megy.
0: És minden ellenségedet megfutamítom.
1: So an enemy that has his back to you,
0: tehát, hogyha az ellenség
1: is running away from you.
0: Hátat fordít neked, elfut tőled. Hogyha az ellenség arcát látod, akkor feléd közelít az ellenség, feléd jön.
1: His terror on our enemies so that they become frightened of us.
0: Tehát Isten az ő rettentését bocsáthatja az ellenségeinkre, hogy megrémüljenek tőlünk.
1: We've read this already in Leviticus 26.
0: Ezt már olvastuk a 3 Mózes 26-ban.
1: You will chase your enemies and they will fall before you by the sword.
0: Hogy kergeted az ellenségeidet, és kard által
1: elesnek.
0: Tehát Isten akarata az, hogy megfutamítsuk az ellenségeinket. És akkor azt mondja, hogy öten elűznek százat, százan elűznek
1: tízezret,
0: és az ellenségeid kard által esnek
1: előtted.
0: És ez Isten jelenléte miatt van.
1: He says in verse 9, I will turn toward you and make you fruitful and multiply you.
0: A 9. versben azt mondja, hogy hozzátok fordulok, megszaporítalak titeket, megsokasítalak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek.
1: The prophets declared a new day where God would war for his people.
0: A proféták egy új napról szóltak, amikor Isten a népéért fog harcolni.
1: Zechariah 14
0: Zakariás 14
1: says, Behold, a day is coming
0: mondja,
1: for the Lord when the spoil taken from you will be divided among you.
0: Eljön az a nap, amikor a zsákmány elvétetik tőled.
1: For I will gather all the nations I will gather all the nations against Jerusalem to battle.
0: Minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez.
1: And the city will be captured, the houses will be plundered.
0: Megszállják a várost, kirabolják a házakat.
1: The women ravished and half the city exiled, but the rest of the people will not be cut off.
0: Megszeplősítik az asszonyokat, a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból.
1: Then the Lord will go forth and fight against those nations as when he fights on a day of battle.
0: Mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt
1: azon a napon, a harcnak napján. So we have the promise that whenever God's people are oppressed, he goes the battle for them.
0: Tehát ígéretünk van itt arra, hogy amikor elnyomás alá kerül Isten népe, akkor Isten jön és harcol értük.
1: I have seen several places in the world where there has been outright persecution against the church.
0: Én a világon több olyan helyet láttam már, ahol nyílt üldözés volt.
1: And,
0: tehát a keresztényeket hirtelen üldözték.
1: I was privileged to pray for 6 young men that were going to plant churches in Orissa, India.
0: Egy néhány éve abban a kiváltságban volt részem, hogy 6 fiatalért imádkoztam, akik Indiában egy településen gyülekezetet akartak
1: plantálni.
0: És hónapokkal azelőtt, hogy én imádkoztam volna értük, volt egy pásztor, akit feldaraboltak, és az út mentén szétszórták abban a tartományban. És a gyülekezet akkor úgy érezte, mintha legyőzték volna őket.
1: But as you know, the blood of the martyrs has always been the seed of the church.
0: De mint tudjátok, a vértanúk vére mindig a gyülekezet magja lesz.
1: Missionaries were banned from China.
0: amikor misszionáriusokat kitiltották Kínából, akkor az egyház elképesztő módon szaporodott, sokasodott. Lehet, hogy te most

0: olyan helyzetben vagy, hogy úgy érzed, hogy üldöznek, vagy elnyomás alatt vagy.
1: But you need to know that God, the warrior, will enter the battle, and ultimately
0: kell,
1: he will have
0: Isten
1: victory in that
0: place. A harcos fog belépni a harcba, és végső soron győzelmed lesz azon.
1: Listen
0: a területen.
1: To this in Jeremiah chapter 20.
0: Figyeljétek meg ezt a Jeremiás 20-ban.
1: In verse 11.
0: Jeremiás 20.
1: But the Lord is with me like a dread champion. Therefore my persecutors will stumble and not prevail. They will be utterly ashamed because they have failed, with an everlasting disgrace that will never be forgotten.
0: De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek az én kergetőim, és nem bírnak velem, igen megszégyenülnek, mert nem okosan cselekesznek. Örökké való gyalázat lesz rajtuk, és felejthetetlen.
1: So we oftentimes picture Jesus as the lamb that takes away the sin of the world.
0: Mi gyakran úgy képzeljük el Jézus, mint a bárány, akinek a vére elveszi a világ bűneit.
1: Man.
0: Egy kedves, szelíd ember.
1: The Lord is here spoken of as a dreaded champion.
0: Mégis itt az Úrról úgy ír, mint egy félelmetes bajnokról.
1: The theology in the West has focused on the forgiveness of sins.
0: A nyugat teológiája a bűnbocsánatra összpontosított.
1: But in the early church, one of the most important themes was Christ as victor.
0: De a korai egyházban az egyik legfontosabb téma az Krisztus, mint győztes.
1: And we focus on things as individuals because, of course, it's true, we want our sins forgiven.
0: És egyénként olyasmire fókuszálunk, hogy igen, például szeretnénk a bűnbocsánatot, de az Úr egy félelmetes bajnok, ő maga győztes.
1: We then partake with him in the victory,
0: és vele együtt részesülünk a győzelemben.
1: And our persecutors will fail.
0: És az üldözőink
1: because he guarantees our victory.
0: Kudarcot vallanak, mert az Úr garantálja a győzelmet számunkra.
1: There will never be a time on the earth where the kingdom of God ceases to expand.
0: Olyan idő nem lesz a földön, amikor Isten királysága nem fog növekedni.
1: The spirit of this age would want you to think that Islam is gaining on Christianity.
0: Ennek a kornak a szellemisége próbál meggyőzni arról, hogy az iszlám kezd felülkerekedni a kereszténységgel.
1: That is not true.
0: De ez nem igaz.
1: Christianity is the largest and fastest growing movement of any kind on the face of the earth.
0: A kereszténység a leggyorsabban és legnagyobb tempóban növekvő mozgalom a világon.
1: That's not true.
0: Attól függően, hogy hol élünk, lehet, hogy úgy érezzük, hogy ez nem igaz.
1: And I have pages of statistics which I won't go through now, but they prove that the church is in the kingdom is increasing.
0: Statisztikát nagyon sokat olvastam, amit most nem fogok elmondani nektek, de higgyétek el, hogy Isten királysága növekszik a földön. Az üldözőink kudarcot vallanak, nem fognak sikeresek lenni. A királyság gyülekezete egyháza fog győzni, és örökkévaló gyalázat lesz rajtuk, ami felejthetetlen. Elég gyorsan végig fogok haladni néhány dolgot. Egy másik érdekes rész Dániel 7-ben.
1: Tells the vision of four horns.
0: A négy szar látását mondja,
1: of Christ as victor.
0: És azzal fejezi be, hogy Krisztus a győztes.
1: And in verse 9 it says, I kept looking until thrones were set up.
0: 9. vers azt mondja, hogy néztem, amíg királyi székek
1: tétettek. The Ancient of Days took his seat.
0: Az öregkorú leült.
1: His vesture was like white snow.
0: Ruhája hófehér.
1: The hair of his head was like pure wool.
0: Fejének haja, mint a tiszta gyapjú.
1: And his throne was ablaze with flames.
0: Széke tüzes láng.
1: Its wheels were a burning fire.
0: Ennek kerekei égő tűz.
1: A river of fire was flowing out from the throne.
0: Tűzfolyam folyt ki a trón felől, és az ő színe felől.
1: Thousands and thousands were attending him.
0: Ezerszer ezren szolgáltak neki.
1: And myriads upon myriads were standing before him.
0: És tízezerszer, tízezren álltak előtte.
1: And it goes on talking about how the books were opened.
0: És tovább beszél arról, hogyan nyitották meg a könyveket.
1: God wages war from his throne.
0: Tehát láthatjuk, hogy Isten az ő trónjáról harcol.
1: We must get our strategies from the throne.
0: A tróntól kell megkapjuk a stratégiánkat.
1: If you remember Alan's teaching of the word kathizo,
0: hogyha emlékeztek Ellen tanítására, katizó
1: we know that not only has Jesus Christ sat down at the right hand of the Father,
0: akkor tudjuk, hogy Jézus nem csak leült Isten jobbján,
1: and he rules until all his enemies are put beneath his feet,
0: és uralkodik, amíg minden ellensége a lábai alá
1: we also reign upon the earth through the same process.
0: Hanem mi is uralkodunk a földön ugyanezen folyamat által.
1: It says in verse 11, then I kept looking because of the sound of the boastful words which the horn was speaking.
0: Néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólott.
1: I kept looking until the beast was slain.
0: Néztem, amíg megölték az az állat.
1: And its body was destroyed and given to the burning fire.
0: És az ő teste elveszett és tűzbe vettetett.
1: As for the rest of the beast, their dominion was taken away.
0: A többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk.
1: But an extension of life was granted to them for an appointed period of time.
0: De ideig óráig tartó élet adaték nekik.
1: And he says, I kept looking in the night visions.
0: És 13-as vers, láttam éjszakai látásokban, és az égnek felhőiben látott, mint valami emberfiát eljönni.
1: This is the Ancient of Days.
0: És ez volt az öregkorú.
1: This is Jesus Christ riding upon the clouds like his chariot.
0: Ez Jézus Krisztus, aki a felhőn jött, mint szekérben.
1: And to him was given dominion.
0: És neki adatott hatalom, dicsőség és királyság.
1: All the people, nations and men of every language would serve him.
0: Minden nép, nemzet és nyelv neki szolgál.
1: His dominion is an everlasting dominion.
0: Az ő hatalma örökkévaló hatalom.
1: It will not pass away.
0: Amely nem múlik el.
1: And his kingdom is one which will not be destroyed.
0: És az ő királysága meg nem rontatik.
1: So our war is waged in the perspective of knowing ultimate victory is the Lord.
0: Tehát a mi úgy harcolunk, hogy tudjuk, hogy végső soron a győzelem az
1: Úré. Any kind of fear or timidity gives room for the devil.
0: Bármiféle félelem vagy rettegés helyet ad az ördögnek.
1: The knowledge that Christ is the victor.
0: De mi abban a tudatban harcolunk, hogy Krisztus a győztes.
1: In the New Testament, John the Baptist opens the New Testament preparing the way for the champion.
0: Az új szövetségben bemerítő János megnyitja az új szövetséget, készíti az utat a bajnok számára.
1: Should I look for another one, or is this the one?
0: És amikor felteszi a kérdést, hogy ő lenne az, vagy mást keressünk,
1: he's told of the signs of the kingdom.
0: Akkor elmondják neki a királyság jeleit.
1: And then it speaks of the Messiah coming. He spoke then of the Messiah coming after me to bring judgment.
0: És utána arról beszél, hogy a Messiás eljön és ítéletet hoz.
1: I think John had his doubts because he didn't see Jesus leading an earthly army.
0: Én szerintem János azért kételkedett, mert nem látta azt, hogy Jézus egy földi sereget vezetett volna.
1: And the answer that Jesus gave to John.
0: És a válasz, amit Jézus mondott Jánosnak,
1: was he pointed to the signs of the kingdom.
0: Az a királyság jeleit emelte ki.
1: Healing and deliverance.
0: Gyógyulás, szabadulás.
1: And Jesus, while the disciples were doing this, he saw Satan fall from heaven like lightning.
0: És eközben, miközben ez hangzott el, látták, mint a sátán
1: leesik.
0: Tehát nem olyan fegyvereket kell használnunk, amik nyilvánvalóak. A kereszt,
1: the declaration of the victory of Christ,
0: prédikálása, Krisztus győzelmének a kinyilvánítása, démonok kiűzése,
1: healing the sick,
0: betegek
1: these
0: gyógyítása,
1: are weapons of spiritual warfare also.
0: Ezek is a szellemi hadviselés
1: fegyverei.
0: Mert ezek Krisztustól jönnek, hogy lerombolják az ellenség
1: munkáját. The early church focused on Christ's victory.
0: És a korai egyház Krisztus győzelmére összpontosított.
1: Without walking in this victory, we have no power.
0: És hogyha nem ebben a győzelemben járunk, akkor nincs erő.
1: The Christianity that doesn't understand the victory of Christ.
0: Az a kereszténység, ami nem érti meg Krisztus győzelmét.
1: A good man who was sinless and was a good example.
0: Az tulajdonképpen csak azt mondhatja, hogy volt egy jó ember, aki bűn nélkül élt, jó tanításokat
1: adott. The victory of Christ,
0: de Krisztus győzelmével.
1: We have power and authority.
0: Erőnk és hatalmunk van.
1: We have his commission to do all the things that he did.
0: És megparancsolta nekünk, hogy mi is mindazt megcselekedjük, amit ő cselekedett. Ugye a Kolossé 2-ben azt látjuk, hogy Jézus volt a bajnok és a győztes.
1: And remember, this is still holy war.
0: És ne felejtsétek el, hogy ez még mindig szent háború.
1: God has come to the earth in the form of a man.
0: Isten emberként jött el a földre.
1: And he has won victory here for us.
0: És számunkra van itt egy győzelme.
1: It says when he had disarmed the rulers and authorities.
0: Azt mondja, hogy mikor lefegyverezte a hatalmasságokat.
1: He made a public display of them, having triumphed over them through him.
0: Akkor megmutatta őket és megszégyenítette őket nyilvánosan.
1: So Jesus is pictured as a military victor who's parading his captors through the streets.
0: Tehát Jézus itt egy katonai győztesként mutatja be, aki felvonultatja a zsákmányát. De figyeljétek meg azt, hogy Jézus halál által nyerte meg
1: and,
0: a csatát.
1: Philippians 2 tells us the kind of heart and attitude that we must embrace to be able to engage in the war ourselves.
0: A Filippi 2 beszél arról a szívbeli hozzáállásról, amire szükségünk van ahhoz, hogy mi is nyerjünk. Tehát ez nem emberi buzgóság, hanem a seregek urának a szeretete.
1: Also then in Ephesians 4 where it describes the ascension of Jesus.
0: Az Efézus 4-ben leírja Jézus visszatértét.
1: This passage actually quotes a holy war song.
0: Ez a rész tulajdonképpen egy szent háború harci dalt ír le.
1: It says when he ascended on high.
0: Azt mondja, hogy amikor felvitetett, akkor fogjul ejtette a seregvezetőt, tehát a vezért és az embereknek. És azt is mondja, hogy leszállt a föld alá.
1: And the one that descended is the same one that has now ascended far above all the heavens so that he could fill all things.
0: És az, aki leszállt, ugyanaz, aki felemeltetett,
1: hogy nekünk adjon
0: mindent.
1: Taken out of a war song.
0: A hetedik vers az egy harci dal része.
1: So our confidence in battle is that the battle belongs to the Lord.
0: Tehát a csatában mi abban bízhatunk, hogy
1: Romans
0: a harc az Úré. A Róma 8 azt
1: what
0: mondja,
1: we say then to these things?
0: Mit mondjunk ezekre a dolgokra?
1: Us,
0: ha az Úr velünk van, kicsoda lehet
1: but
0: ellenünk?
1: In all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.
0: De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeretett minket.
1: So we don't just barely win.
0: Tehát nem épp hogy győzünk.
1: I mean that would be good to know in the middle of the battle.
0: Persze ez a csata közepén jó lenne
1: that
0: tudni.
1: No matter how difficult it is, we're going to barely win.
0: Függetlenül attól, hogy milyen nehéz a harc, épp hogy de nyerni fogunk. De azt mondja, hogy több mint diadalmasok leszünk.
1: Then I want to end by looking at Revelations, which is the end of this story.
0: És azáltal azzal szeretném befejezni, hogy megnézzük a jelenéseket, ahol a történet vége van, ahol látjuk Krisztust, amint eljön a felhőkön a harci szekerén.
1: In Revelations 1:7.
0: A jelenések első
1: behold, rész, hetedik
0: vers, azt mondja, eljön a felhőkkel,
1: every eye will see him,
0: minden szem meglátja
1: even
0: őt,
1: those who pierced him,
0: még azok is, akik
1: and
0: őt
1: all the tribes
0: átszegezték,
1: of the earth will mourn over him,
0: és siratja őt a földnek minden nemzetsége.
1: So it is to be, amen.
0: Úgy van, amen.
1: I am the Alpha and the Omega.
0: Én vagyok az Alfa és az Omega,
1: who is and who was and who is to come, the Almighty.
0: Aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. A jelenések
1: 19:11-ben
0: láttam, hogy az ég megnyílt, és íme egy fehér ló volt, és aki azon ült, hivatott hűnek és igaznak.
1: And in righteousness he judges and wages war.
0: És igazságosan ítél és hadakozik.
1: His eyes are a flame of fire.
0: az ő szemei olyanok, mint a tűzláng.
1: And on his head are many diadems.
0: És az ő fején sok korona.
1: And he has a name written on him which no one knows except himself.
0: És az ő neve fel volt írva, amit senki nem tud, csak ő maga.
1: He is clothed with a robe dipped in blood.
0: És vérrel hintett ruhába volt öltöztetve.
1: And his name is called the Word of God.
0: És a neve Isten beszédének neveztetik.
1: And the armies which are in heaven.
0: És a mennyei sereget.
1: Clothed in white linen.
0: Követték őt fehér lovakon.
1: White and clean.
0: Fehér és tiszta gyorsba öltözve.
1: Were following him on white horses. From his mouth comes a sharp sword.
0: Az ő szájából éles kard jött ki.
1: So that with it he may strike down the nations.
0: Hogy azzal verje a pogányokat.
1: And he will rule them with a rod of iron.
0: És ő fogja azokat legeltetni
1: vasvesszővel. And he treads the winepress of the fierce wrath of the Almighty.
0: És ő nyomja a mindenható Isten haragja hevének borsajtóját.
1: And on his robe and on his thigh.
0: És az ő ruháján és tomporán.
1: He has a name written.
0: Oda van írva az ő neve.
1: King of kings and Lord of lords.
0: Királyoknak királya és uraknak ura.
1: Amen.
0: Amen.
1: So that was a very quick, fast-paced survey through scripture.
0: Ez egy nagyon-nagyon gyors áttekintése volt az írásoknak.
1: And basically the main point is that God himself is in the war.
0: És a fő pont az, hogy Isten maga van a harcban. És ezt tudnotok kell, mikor ott vagytok a harc közepén. Hogy a harc és a győzelem az Úré.
1: Amen.
0: Amen.
2: Elhangzott Barry Whistler Szent Háború című tanítása.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Aha, there it is. Yeah, yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2. All right, that's great. Thank you.
4: Szóval a mai reggelt azzal kezdjük, hogy a barátságokról, az ilyen jellegű kapcsolatokról fogunk beszélni.
3: Without a doubt, relationship is the central message of the Bible.
4: Kétség nélkül a kapcsolatok a Biblia központi üzenetét jelentik.
3: First, a relationship we have with God.
4: Először is ugye kapcsolatunk van Istennel.
3: Then in family.
4: Aztán a családtagjainkkal.
3: Then in friends and companions.
4: Aztán a barátainkkal és egyéb fajta társainkkal.
3: And the kingdom of God will move forward in the energy, the power, and the dynamics of relationships.
4: És Isten királysága a kapcsolatokban rejlő energiával, erővel, illetve azoknak a működéseivel mozdul előre, vagy terjed.
3: The ability to engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Meg lehet tanulni azokat a készségeket, amelyekkel tartós kapcsolatokat lehet létrehozni és megtartani.
3: Let me say it again. To engage in and maintain lasting relationships is a skill to be learned.
4: Újra elmondom, hogy a tartós kapcsolatok létrehozásának és fenntartásának készségeit meg lehet tanulni.
3: And anyone can learn it when they're willing. Amen?
4: És aki hajlandó, az bárki megtanulhatja. Így van?
3: Genuine love, concern, serving others.
4: Valódi szeretet, a törődés másokkal, mások szolgálata.
3: Are at the very heart of God's kingdom.
4: Isten királyságának a lényegét jelentik.
3: And these are skills that the Holy Spirit develops in us.
4: És a Szent Szellem alakítja ki bennünk ezeket a készségeket.
3: And those skills have a specific purpose.
4: És ezeknek a készségeknek van egy adott célja.
3: This is the challenge of what we call the church.
4: Ez a kihívás áll az úgynevezett egyház előtt.
3: A group of people who are bound together in a common life.
4: Az egyház az egymással összekötött emberek csoportja, akiknek ugyanaz az élet célja.
3: And who are bound together in a common purpose.
4: És akik egy közös cél érdekében, közös életben és közös életcélben vannak összekötve.
3: Let's take a quick look at examples of friendship in the Bible.
4: Nézzük meg a Bibliában néhány barátságot gyorsan.
3: What does it mean to be a friend?
4: Mit jelent barátnak lenni?
3: A friend is someone who desires your good.
4: A barát az az ember, aki a javadat akarja.
3: It's just that simple.
4: Ennyire egyszerű.
3: It's someone who desires your best.
4: Valaki, aki a legjobbat akarja neked.
3: We find friendship first modeled in the Bible by God himself.
4: A Bibliában legelőször maga Isten mutatja be, milyen a barátság.
3: And God starts first of all in the scripture with a guy named Abraham.
4: És Isten ezt egy Ábrahám nevű emberrel kezdi a Bibliában.
3: Somebody have James 2.
4: A Jakab 2-ből
3: James 2,
4: tudunk
3: verse
4: erről olvasni.
3: 23.
4: Maybe,
3: Jill, you can read it for us if you
4: verset olvassuk fel, amely azt mondja, tehát Jakab 2:23, hogy és beteljesedett az írás, amely azt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonait adott neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett.
3: So Abraham is called God's friend.
4: Tehát Ábrahám Isten barátjának neveztetik.
3: And who are we?
4: És mi kik vagyunk?
3: We're the sons of Abraham. We have a like faith, just like his.
4: Mi Ábrahám fiai vagyunk, tehát az életünkben ugyanaz a hit van, mint az övében.
3: And God wants you and I to know that we are his friends.
4: És Isten azt akarja, hogy mi tudjuk, hogy a barátai vagyunk.
3: We're to discover in this a little bit later, what does it mean for us?
4: Később majd rájövünk arra is, hogy mit jelent ez nekünk.
3: But you see that Abraham stepped into a relationship with God, and God is the one who calls Abraham his friend.
4: Látjátok, Ábrahám kapcsolatba lépett Istennel, és Isten az, aki Ábrahámot a barátjának nevezi.
3: Secondly, in Exodus chapter 33 and verse 11,
4: másodszor a 2 Mózes 33:11-ben.
3: It says that the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend.
4: Azt olvassuk, hogy az Úr pedig beszélt Mózessel szemtől szemben, amint szokott az ember szólni a barátjával.
3: So Moses is another person that God considers his friend.
4: Tehát Mózes
3: skin on the situation doesn't change.
4: Látjuk, hogy amikor Jézus színre lép, tehát Isten emberi testbe öltözik, akkor sem változik a helyzet.
3: God desired Abraham's good. God desired Moses's good.
4: Isten Ábrahámnak is és Mózesnek is a javát akarta.
3: When Jesus comes on the scene, he comes with an intention of doing good.
4: Amikor Jézus színre lép, ő is jót akar tenni.
3: And Jesus is criticized as being a friend.
4: Jézust azzal bírálták, hogy
3: of tax gatherers and sinners.
4: Hogy az adószedők és a bűnösök barátja volt.
3: And out of this you discover the heart of God that he wants the good of sinners.
4: És ebből felfedezhetjük, hogy az van Isten szívében, hogy ő a bűnösök javát akarja.
3: And he's willing to engage in their life to develop a relationship with them for that purpose, that they themselves might be reconciled to God.
4: És hajlandó belépni ezeknek az embereknek az életébe és kapcsolatot kialakítani velük annak érdekében, hogy ők maguk is megbékélhessenek Istennel.
3: And Jesus is the ultimate expression of the Father's heart.
4: És Jézus az, aki leginkább kifejezte az Atya szívét.
3: You've seen me, Jesus says, you've seen the Father.
4: Jézus azt mondta, hogy ha láttatok engem, láttátok az Atyát.
3: And you get to know God's heart for people by looking at how Jesus responded to and engaged with people.
4: Abból tudhatjuk meg, hogy hogyan fordul az Atya szíve az emberekhez, ha megnézzük, hogy Jézus hogyan ápolta a kapcsolatokat az emberekkel.
3: He genuinely desired their good.
4: Ő őszintén akarta az emberek javát.
3: In the Old Testament we find examples with David and Jonathan.
4: Az Ószövetségben megtaláljuk Dávid és Jonatán példáját.
3: There's other examples with David in the
4: vannak más példák.
3: Hushai the Archite.
4: A Kusaival, az árkeabeli Kusaival való kapcsolata Dávidnak.
3: And when we come to the New Testament, we find Paul and his traveling companions. These were friends who were bound together in a common life and bound together in a common purpose.
4: És amikor az Új Szövetségben megnézzük Pált és a vele utazó szolgáló társait, azt látjuk, hogy ezek az emberek is össze voltak kötve egy közös életben és egy közös célban.
3: In John chapter 15 verse 13,
4: a János 15:13-ban
3: Jesus makes a powerful statement about his own disciples.
4: Jézus egy nagyon erőteljes kijelentést tesz a saját tanítványairól.
3: And I want you to notice the statement when Jesus says to his disciples, I no longer call you servants, but I call you friends.
4: Szeretném, hogyha észrevennétek azt, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy nem hívlak titeket többé szolgáknak, hanem a barátaimnak nevezlek titeket.
3: Let's read the passage together. It's John chapter 15 verse 13 through 15.
4: Tehát ez a János 15-ben van, a 13-tól a 15. versig. Slide.
3: Please.
4: Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek.
3: Notice the phrase in here when Jesus says, you're my friends if you do what I command you.
4: Figyeljétek meg, hogy Jézus is itt azt mondja, hogy a barátaim vagytok, hogyha az én parancsolataimat megteszitek.
3: Please notice that friendship should not breed a familiarity that leads to laziness or disobedience.
4: Figyeljétek meg, hogy a barátság nem egy olyan magatartást kell, hogy ki alakítson bennünk, amitől lusták és engedetlenek leszünk.
3: And there's a definite need to understand the way that the kingdom works.
4: Határozottan meg kell értenünk, hogyan működik a királyság.
3: See, I'm friends with Franz Lippi.
4: Tehát nekem például a Franz Lippi a barátom.
3: But I still also recognize the apostolic mantle that he wears.
4: De ugyanakkor én elismerem azt az apostoli palástot, ami rajta van.
3: I'm friends with Polly.
4: Én a Pallinak is a barátja vagyok.
3: And Kati.
4: És Katinak is.
3: But I still recognize their leadership and the mantle that they wear, and I honor it.
4: De én felismerem azt a vezetői szerepet, azt a palástot, amit ők hordoznak, és tiszteletbe tartom.
3: When I'm in their house,
4: amikor az ő házukban vagyok,
3: we do as they say.
4: Azt csináljuk, amit mondanak.
3: Yeah. I honor his rules.
4: Megbecsülöm a pali szerepkörét.
3: So friendship is never a mask for disrespect.
4: Tehát a barátságot sosem használhatjuk a tiszteletlenség kendőzésére.
3: Nor does it ignore different levels of calling or responsibility.
4: De és az elhívás és felelősség különböző szintjeinek az elismerését sem akadályozza a barátság.
3: But at the core of it is that Polly desires my good, I desire his.
4: A dolog lényege az, hogy Polly az én javamat akarja, én meg az övét.
3: And that's a basis for a friendship.
4: És ez egy alap a barátsághoz.
3: But it doesn't erase other lines of responsibility and understanding of callings and mantles.
4: De ez nem szünteti meg azt, hogy elismerjük az emberekkel levő elhívásnak, palásnak, felelősségnek a különböző szintjeit.
3: Here's a key principle. Key principle is that God's kingdom is built upon friendship.
4: Íme egy alapelv. Isten királysága barátságra épül.
3: Jesus could have chosen any method in the world for the fulfillment of his plans.
4: Jézus bármilyen módszert választhatott volna a tervei megvalósítására.
3: But one of the foundation stones in his methodology was friendship.
4: De az ő módszereinek az alapja, az egyik alapja a barátság volt.
3: His plan of action was to find a group of people.
4: Tehát az volt az alapelve, hogy talál egy csoport embert.
3: Spend time together with them.
4: Akikkel időt tölt együtt.
3: Become covenant friends.
4: Akikkel szövetségi barátságba lép.
3: And then do something significant for the kingdom of God.
4: És együtt valami jelentőset tesznek Isten királyságáért.
3: And friendship was a major part of that method of changing the world.
4: És a barátság a világ megváltoztatására irányuló módszer egyik alapja volt.
3: Before Jesus passed on his mission to his friends on the last night of his earthly life, Jesus said some important things.
4: Mielőtt Jézus átadta a földi szolgálatának a végén a területet, a feladatot a barátainak, a tanítványainak, mondott néhány fontos dolgot.
3: We already read one of the passages. Now look down a few other verses to John 15, verses 34 and 35.
4: A Jánosban, tehát ez a János 13-nak a 34.
3: John 13, verses 34 and 35.
4: Tehát akkor ez a János 13-ból a 34-35. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.
3: Would you agree that this is it's a fantastic truth?
4: Egyetértetek velem abban, hogy ez egy fantasztikus igazság.
3: But not that easy to accomplish.
4: De nem túl könnyű megvalósítani.
3: Yeah. Jesus said that the quality of his kingdom is going to be reflected in the quality of our relationships.
4: Jézus azt mondta, hogy az ő királyságának a tulajdonságait a barátságaink tulajdonságai fogják tükrözni.
3: There's a mandate that we learn to cooperate, work together, love one another.
4: Isten megbízott minket azzal, hogy tanuljunk meg egymással együttműködni, egymást szeretni.
3: Because this is where God manifests himself.
4: Mert Isten így nyilvánítja meg saját magát.
3: It's another passage I want you to turn to. It's 1 John chapter 1 verses 1 through 7.
4: Az 1 János 1-hez
3: 1 John 1.
4: Tehát 1 János 1.
3: 1 through 7.
4: Első hét vers. Shall I read it?
3: Yes, please.
4: Tehát első hét vers. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk és kezeinkkel illettünk az életnek beszédéről, és az élet megjelent, és láttuk azt, és tanúbizonyságot teszünk róla, és hirdetjük néktek az örök életet, amely az atyánál volt és megjelent nékünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele és sötétségben járunk, hazudunk és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
3: Polly referred to this yesterday, and I want you to notice verse 3 again. We proclaim to you what we have heard and seen, so that you may also have fellowship with us, And our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ.
4: Pali már beszélt erről tegnap, és én újra szeretném kihangsúlyozni a harmadik verset, amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
3: Take a few minutes to explain this word fellowship, which is the context or our friendship, our relationships here.
4: Egy kicsit elemezzük, hogy mit is jelent az a szó, hogy közösség, ami gyakorlatilag a mi egymással való kapcsolatunknak, barátságunknak a tartalma.
3: I want us to understand the balance of true koinonia.
4: Szeretném, hogyha az igazi koinóniában rejlő egyensúlyt felfedeznénk.
3: The Greek word fellowship or koinonia has an important meaning for us.
4: A görög szónak a közösségre, ez a koinónia, van nagyon fontos jelentése a számunkra.
3: It has two very precise meanings.
4: Két nagyon konkrét jelentése van ennek a szónak.
3: The first,
4: az első,
3: is that it means that we are joined together in a common life.
4: Az első tehát az, hogy egy közös életben fogunk össze egymással.
3: And this is what John is saying. He says, I, the Father and the Son, we all have one common life.
4: Ezt mondja János is, hogy az Atyának, a Fiúnak és nekem egy közös életünk van.
3: And it's the eternal life of the eternal God.
4: Ez pedig az örök Istennek az örök élete.
3: We saw it in Jesus.
4: Láttuk Jézusban.
3: We touched it, we heard it, we looked upon it.
4: Megérintettük, hallottuk, megérintettük, átéltük.
3: We looked intently upon it.
4: Szemléltük.
3: And the closer we got to it, the better it was.
4: És minél közelebb kerültünk hozzá, annál jobb lett.
3: And this same eternal life we now proclaim to you.
4: És most ugyanezt az örök életet hirdetjük nektek.
3: Truly our fellowship is with the Father and with His Son.
4: A mi közösségünk valójában az Atyával és az ő Fiával van.
3: And we're writing this letter so that you may admire our wonderful, fantastic Christian life.
4: És mi azért írjuk ezt a levelet, hogy ti csodálhassátok a mi fantasztikus és elképesztő keresztény életünket.
3: We don't expect you to get there because you're not an apostle.
4: Nem számítunk arra, hogy ti is ebbe belekerültük, hiszen nem vagytok apostolok.
3: You will live a second class life than the rest of us.
4: Ti majd egy másodrangú életet éltek, mi hozzánk képest.
3: Is that what John's saying? Of course he's not.
4: János ezt mondja egyáltalán nem természetesen.
3: No. We write these things to you that you may come and have fellowship with us.
4: Azért írjuk nektek ezeket a dolgokat, hogy ti is jöhessetek és közösségbe lehessetek velük.
3: And you will come and also participate in this one eternal life of the living God.
4: És ti is részt vegyetek az öt örökkévaló Istennek ebben az egyetlen örök életében.
3: For truly our fellowship, our common life is with the Father and His Son Jesus Christ.
4: Mert a mi közösségünk, a mi közös életünk valójában az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van.
3: That is fantastic.
4: Ez fantasztikus.
3: The same access that John the Apostle had to this eternal life, you and I have.
4: Te és én ugyanúgy hozzáférhetünk ahhoz az örök élethez, ahogy János hozzáfér.
3: Friends, there's no different doorways or different accesses to God. We have as much of God as we want.
4: Barátaim, nincs semmi más ajtó, ami Istenhez vezetne. Annyit kaphatunk Istenből, amennyit akarunk.
3: And God's made the playing field level for all of us.
4: És Isten egyforma feltételeket teremtett mindannyiunk számára.
3: And we've been brought into a common life that Jesus has made available.
4: Ugyanabba a közös életbe léphetünk be Istennel, ami Jézusnak a rendelkezésére áll.
3: And what are the qualities of this life?
4: Mik a tulajdonságai ennek az életnek?
3: Can you imagine Jesus after he was anointed walking around for a week?
4: El tudjátok képzelni, hogy Jézus miután megkapta a kenetet, egy hétig járkált.
3: And not doing anything supernatural.
4: És nem tett semmi természet fölöttit.
3: Jesus needed 3 hours on the cross to deal with our sins.
4: Jézusnak 3 órára volt szüksége a kereszten ahhoz, hogy leszámoljon a bűneinket.
3: What was the point of his 3 years living beforehand?
4: Akkor mi volt az értelme annak a 3 évnek, amit az előtt leélt?
3: Why didn't he just come and die and then leave?
4: Miért nem csak egyszerűen eljött, meghalt, aztán elment?
3: He spent 3 years living his life publicly.
4: Hanem 3 évet töltött azzal, hogy nyilvános életet élt.
3: To demonstrate to us what life looks like for a person who lives in fellowship with God the Father.
4: Hogy megmutassa nekünk, hogy milyen az élete egy olyan embernek, aki az Atyával közösségben él.
3: And it wasn't there for us to admire.
4: És nem azért csinálta ezt, hogy mi csodáljuk
3: ezt. So that we could all clap and say, oh.
4: És mindannyian tapsoljunk, hogy ez aztán már valami.
3: Great for you.
4: Nagyon jó neked.
3: No, Jesus is saying, listen, the life I lived, you're going to live.
4: Nem, Jézus azt mondta, hogy ti is azt az életet fogjátok élni, amit én most élek.
3: Because the fellowship I have with the Father, you're going to have with the Father.
4: Mert nektek is ugyanolyan közösségetek lesz az Atyával, amilyen nekem van.
3: And Jesus lived 3 years to show us, he was giving us a foretaste of what our life would be like when we are in relationship with the Father.
4: És azért élt 3 évet az emberek jelenlétében, hogy adjon egy előízt arról, hogy milyen lesz az emberek élete, amikor majd az Atyával közösségben élnek.
3: He lived a supernatural life.
4: Tehát természet fölötti életet élt.
3: He died, rose again from the grave.
4: Meghalt, aztán feltámadt a sírból.
3: He becomes now the head of the church, and we are now members of his body.
4: És aztán az egyház fejévé lett, és mi vagyunk az ő testének a tagjai.
3: That same supernatural life is now flowing from the head down through the body through every member who is connected with him.
4: Most már ugyanaz a természet fölötti élet folyik a fejtől le a testre, annak minden tagjára, aki ezt a tőle kapott életet éli.
3: And we need to begin thinking of ourselves in these terms.
4: És el kell kezdenünk magunkról így gondolkodni.
3: To walk around for a week and not see something supernatural means that maybe there's something wrong with us.
4: Hogyha egy hétig úgy járkálunk a világban, hogy nem történik semmi természet fölötti, lehet valami baj van velünk.
3: If we could learn how to draw on that life,
4: hogyha megtanulunk meríteni ebből az életből,
3: then we can also powerfully manifest that life.
4: Akkor erőteljesen meg is tud ez nyilvánulni belőlünk.
3: 1 John chapter 2 verse 6. Whoever claims to live in him must walk also as Jesus did.
4: Where is it?
3: 1 John chapter 2 verse 6.
4: Tehát 1 János 2:6.
3: Whoever claims to live in him must walk as Jesus did.
4: Aki pedig azt mondja, hogy ő benne maradt, annak úgy kell járnia, amint ő járt.
3: And how did Jesus walk?
4: Hogyan járt Jézus?
3: He walked in fellowship with the Father.
4: Közösségben az Atyával.
3: And as we move in this life together with him, we'll discover what are the marks of true eternal life.
4: És ahogy vele együtt mozdulunk ebben az életben, meg fogjuk ismerni az örök életnek a valódi jeleit.
3: And these marks are our birthright. It's part of what it means to be born again.
4: És ezek a jelek, ami életünk jogaihoz tartoznak, az újjászületettek így élhetnek.
3: And according to John's letter, these are the marks of the person who's been born again together in fellowship with the Father.
4: És János levele szerint ezek a jelei az újjászületett embernek, aki Istennel közösségben él.
3: They walk in the light.
4: A világosságban járnak.
3: They know him who is from the beginning.
4: Ismerik azt, aki kezdettől fogva van.
3: They keep his commandments.
4: Betartják a parancsolatait.
3: They love the brethren.
4: Szeretik az atyafiakat.
3: Church, love is supernatural.
4: Kedves egyház, a szeretet természet fölötti.
3: We don't have the capacity in our natural selves to love people genuinely.
4: A mi természetes lényünkben nincsenek meg a képességek arra, hogy igazán szeressük az embereket.
3: Much less love our enemies.
4: Még kevésbé, hogy szeressük az ellenségeinket.
3: Divine love, God's agape love is something supernatural. It's a skill that we learn. It is a divine empowerment.
4: Az agapé szeretet, Istennek a szeretete olyan készség, amit megtanulhatunk, és isteni megerősítést jelent a számunkra. Hmm.
3: This life does not sin,
4: ez
3: John
4: az,
3: says.
4: Ez az élet nem vétkezik, nem követel bűnt.
3: This is not an automatic, inevitable thing. This is a skill to be learned.
4: Ez egy nem automatikusan és elkerülhetetlenül megtörténő dolog velünk, hanem készség, amit megtanulhatunk.
3: See, sinning is a possibility available through the power of that life that's available moment by moment.
4: Ennek az életnek az erejében benne van az a képesség, hogy ne kövessünk el bűnt, ez percről percre adva van.
3: Sin is not a necessity, although it is always a possibility.
4: A bűn nem szükségszerűség, noha mindig lehetőség.
3: The ability not to sin is a possibility.
4: Tehát lehetőségünk van arra, hogy ne vétkezzünk.
3: Before you became a believer, sinning was just natural.
4: mielőtt hívővé váltunk, a bűn egyszerűen természetes volt.
3: We were good at it.
4: Nagyon jól csináltuk.
3: It just came natural.
4: Csak úgy folyt belőlünk.
3: I remember when I got saved.
4: Emlékszem, amikor megtértem.
3: Before I went to school every morning, this was in 8th grade.
4: Nyolcadikos voltam minden reggel, mikor mentem az iskolába.
3: Me and my friends would gather before class time and we would smoke marijuana before we went to class.
4: A barátaimmal összejöttünk iskola előtt és elszívtunk egy cigit.
3: My dad drives me to school.
4: Az apukám elvitt az iskolába autóval.
3: I get out of the car.
4: Kiszállok az autóból.
3: Run into the school.
4: Befutok az iskolába.
3: He drives off.
4: Az apukám elmegy.
3: I turn around.
4: Én megfordulok.
3: Run out the door.
4: Kirohanok az ajtón.
3: And we stood in this woods near the school, and there we would smoke
4: az
3: marijuana before
4: iskola
3: we went to
4: közelében volt egy erdő, és ott átcsorogtunk a barátaimmal, és cigiztünk iskola előtt.
3: On one Friday night, I gave my life to Christ. One Friday night, I gave my life.
4: Egy péntek este adtam át az életemet Krisztusnak.
3: My brother talked to me about the Lord.
4: A testvérem beszélt nekem az Úrról.
3: And God's love for me.
4: És arról, hogy Isten szeret.
3: He told me I've got a real problem, and that's my sin.
4: Elmondta nekem, hogy van egy igazi problémám, ez pedig a bűnöm.
3: But he said, Steve, God answered your problem.
4: De azt mondja, Steve, Isten válaszolt a problémádra.
3: He sent his son to die for you.
4: Elküldte a fiát, hogy meghaljon érted.
3: And you've got to know that God has a plan for your life.
4: Tudod kell, hogy Istennek terve van az életeddel.
3: I was 16 years old.
4: 16 éves voltam.
3: I grabbed hold of this hook.
4: Megragadtam ezt a lehetőséget, ezt a fogantyút.
3: And I said, God, if you're real,
4: bekaptam, és azt mondtam, Istenem, ha valódi vagy,
3: I want to know you.
4: Meg akarlak ismerni.
3: I believe everything my brother said about you.
4: Elhiszek mindent, amit a testvérem mondott rólad.
3: On Monday morning,
4: hétfő reggel,
3: that was Friday night, and when I woke up Saturday morning, Sunday morning, I didn't think anything had changed.
4: Ugye péntek este tértem meg, amikor felébredtem szombat reggel, vasárnap reggel, akkor még semmi nem volt másmilyen.
3: When I got to school Monday morning, I knew something was different.
4: De amikor hétfő reggel odaértem az iskolához, akkor már tudtam, hogy valami megváltozott.
3: As was my custom when I came back to that same group on Monday morning.
4: Mert ahogy szokásom szerint ugyanazzal a csoporttal összejöttem hétfő reggel.
3: And we started to do what we were good at, sinning.
4: És elkezdtük csinálni azt, amiben jók voltunk, tehát bűnözni.
3: Something in me had changed.
4: Valami bennem megváltozott.
3: I saw red lights. I started to shake.
4: Felgyúlott egy vörös lámpa, elkezdtem remegni.
3: Every possible warning sign that could be turned on was screaming at me.
4: Az életemben minden elképzelhető riasztó jelzés, ami egy emberben működhet, elkezdett visítani és szirénezni.
3: And I instinctively knew that what we were doing now was wrong.
4: És tudtam akkor már, hogy amit csinálunk, az rossz.
3: The possibility was of sinning was there, but now I have a choice.
4: Ott volt a lehetőség még mindig, hogy bűnt kövessek el, de volt egy választási lehetőség.
3: And I had to make choices to bring my life in harmony with what God wanted for me.
4: És olyan döntéseket kellett hoznom, amik összhangba hozták az életemet azzal, amit Isten akarta számomra.
3: You see, the ability not to sin is a possibility.
4: Tudjátok, lehetőségünk van arra, hogy ne kövessünk el bűnt.
3: And the power of eternal life is what leads us. It makes us aware of the options that are available to us.
4: És az örök életnek az ereje vezet minket, és nyitja meg számunkra a rendelkezésünkre álló lehetőségeket.
3: But we've got to choose.
4: De nekünk kell döntenünk.
3: The impossibility of not sinning does not exist.
4: Nincs olyan, hogy lehetetlen vétkezdünk.
3: This is the balance of Christian life in a short few words.
4: Így lehet nagyon röviden megfogalmazni a keresztény életben rejlő különbségeket.
3: This eternal life makes it possible for us to walk as he walked, to overcome the world, to overcome the evil one.
4: Az örök életben lehetőség rejlik arra, hogy úgy éljünk, ahogy Jézus élt, hogy legyőzzük a gonoszt és a bűnt.
3: This all speaks about this kind of this koinonia, this common life that we share together.
4: Mindez erről a koinóniáról szól, arról a közös életről, amiben vagyunk Istennel.
3: But there's a second meaning to koinonia.
4: De van a koinóniának egy második jelentése.
3: And the second meaning is that we are joined together into a common purpose.
4: Ez pedig az, hogy összefogtunk egy közös cél érdekében.
3: God has one intent.
4: Istennek egy szándéka van.
3: He has one passion.
4: Van egy dolog, ami ég a szíve.
3: That overshadows all other passions.
4: Ez uralkodik minden más szenvedélye fölött.
3: Jesus taught it very clearly. We sing about it frequently.
4: Jézus nagyon világosan tanított erről, és mi nagyon gyakran éneklünk róla.
3: His passion is described for us in his prayer.
4: Jézus imájában is le van írva ez a szenvedély.
3: And it's the cry of our hearts.
4: És ez a mi szívünk kiáltása.
3: God, your kingdom come, your will be done.
4: Istenem, a te királyságod jöjjön el, és a te akaratod legyen meg.
3: Everything else is secondary to that primary passion.
4: Minden más másodlagos ehhez az elsődleges szenvedélyhez képest.
3: And God himself wants to see the king of the kingdom glorified over all the earth.
4: És Isten azt akarja, hogy a királyok királya és a királysága megdicsőjön az egész földön.
3: This is his passion.
4: Ezért dobog a szíve.
3: And if I am joined together with him in a common life, I will also be joined together with him in a common purpose.
4: És hogyha én az életemet megosztom Istennel, akkor közös kell, hogy legyen a célunk is.
3: And we've got to learn to live within the balance of those two things.
4: És meg kell tanulnunk ennek a két dolognak az egyensúlyában élni.
3: God is passionate about things he has in his heart.
4: Isten nagyon szenvedélyes azok iránt, a dolgok iránt, amik a szívében vannak.
3: Things that he has in store for your city, things he has in store for my nation.
4: Azokért a dolgokért szenvedélyes, amiket nekünk, az életünknek és a városunknak.
3: God wants his world back.
4: Isten vissza akarja kapni a világát.
3: He wants teenagers to know him.
4: Azt akarja, hogy a tinik is ismerjék.
3: He wants marriages to be restored.
4: Azt akarja, hogy helyreálljanak a házasságok.
3: He wants families to thrive.
4: Azt akarja, hogy a családok éljenek és viruljanak.
3: He wants businesses to succeed.
4: Azt akarja, hogy a vállalkozások sikeresek legyenek.
3: He wants to create wealth for the purposes of his kingdom.
4: Jólétet akar teremteni az ő királysága céljai érdekében.
3: Friends, there is so much to do.
4: Barátaim, olyan sok feladatunk van.
3: And God has purposes in his heart that he invites us to join together with him to accomplish.
4: Istennek vágyak vannak a szívében, és meghív minket arra, hogy csatlakozzunk hozzá ezeknek a megvalósításához.
3: God's fanatic about these things.
4: Isten teljesen oda van ezekért a dolgokért.
3: You are part of a church, a part of a community that has purpose, that has design, that wants to go somewhere.
4: Nektek, ti egy olyan közösségnek, olyan egyháznak vagytok a tagjai, aminek van egy célja, ami egy közös dolgot akar megvalósítani.
3: And we have to recognize that the way that this relationship works with God, joined together in a common life, joined together in a common purposes, so our friendships are.
4: És fel kell ismernünk, hogy ahogyan működik nekünk ez az Istennel élt közös élet, és az a közös cél, aminek az érdekében együtt munkálkodunk, a barátságaink is ugyanígy működnek.
3: Friendship is not just hanging out and just having a fun time together.
4: A barátság nem csak arról szól, hogy együtt töltjük a szabadidőnket és jól érezzük magunkat.
3: That's great, that's necessary.
4: Ez is nagyon jó és szükséges.
3: But friendship also means that we are joined together in a common purpose.
4: De a barátság azt is jelenti, hogy egy közös cél érdekében összefogtunk.
3: We've got goals.
4: Vannak céljaink.
3: We share a common life.
4: Közösen élünk.
3: We fellowship together.
4: Közösségünk van egymással.
3: We are friends.
4: Barátok vagyunk.
3: How are you?
4: Hogy vagy?
3: Yeah, okay.
4: No.
3: Let me pray for you.
4: Akkor imádkozom érted.
3: And then we join together and we've got a common purpose.
4: És aztán összefogunk, mert van egy közös célunk.
3: We've got a common enemy.
4: Van egy közös ellenségünk.
3: You see, many friendships are born out of a common life.
4: Tudjátok, sok barátság abból születik, hogy megosztjuk az életünket egymással.
3: And there are many friendships that are born out of a common purpose.
4: És sok barátság jön létre a közös cél égisze alatt.
3: See, I'm friends with Franz, I'm friends with Polly, I'm friends with Darko.
4: Én barátja vagyok a Franznak, Palinak, Darkónak.
3: And many other because, first of all, because of a common bond we have in Christ.
4: Mindenekkel és sokakkal másokkal is, elsősorban azért, mert Krisztusban össze vagyunk kötve.
3: I wouldn't know them apart from him or Bronnie. And many of you here in this room, it's the same.
4: Krisztus nélkül nem is ismerném őket se, és Bronit se, és sokatokkal úgy így van ez ebben a teremben.
3: There's a common thread in our lives.
4: Van egy közös szál az életünkben.
3: And that's our experience with Jesus.
4: Ez pedig a Jézussal való átélésünk.
3: Who's become the Lord of our lives.
4: Aki az életünk ura lett.
3: There's a mutual sharing and giving and empowerment.
4: Közösen osztozunk az adásban, az erő elnyerésében.
3: As we communicate our insights.
4: Ahogy elmondjuk egymásnak, mit láttunk meg.
3: The benefits and the lessons that we've learned in living with God.
4: Miket tanultunk meg, és milyen javát látjuk annak, hogy Istennel élünk.
3: This is a great statement when Jesus says, I call you my friends because I've revealed to you what the Father has revealed to me.
4: Az nagyszerű az, amikor Jézus azt mondja, hogy a barátaimnak neveznek titeket, mert megmutattam nektek azt, amit az Atya megmutatott nekem.
3: The basis of quality friendship is the level of our communication. It's our transparency.
4: A barátságnak a szintjét, a minőségét az adja meg, hogy mennyire kommunikálunk egymással, mennyire vagyunk átlátszóak egymás előtt.
3: And together we have one Father.
4: És közös atyánk van.
3: But you see, that's not the end.
4: De nem ez a vége a történetnek.
3: We have friendships because we're also bound in a common purpose.
4: Azért is vagyunk barátok, mert közös célunk van.
3: None of us are content to live for ourselves.
4: Egyikünk se lehet elégedett azzal, hogy önmagáért él.
3: But we've been enlisted to carry out a mission, a design, a purpose.
4: Isten besorozott minket azért, hogy egy közös célt, egy közös tervet megvalósítson.
3: And in a sense, it's like being soldiers together.
4: Tehát egy mondatban, hogy katonatársak legyünk.
3: And there are few friendships that are stronger than those that are born out of fighting together.
4: Kevés olyan barátság van, ami erősebb annál, mint amikor a közös harcban lesznek barátok az emberek.
3: And it's the balance of these two things that is the basis of good friendship.
4: És ennek a két dolognak az egyensúlya adja a jó barátságnak az alapját.
3: I told you we had this recent event with Nick Vujicic.
4: Elmondtam nektek, hogy Nick Vujicic-sal volt ugye ez a közös eseményünk nemrég.
3: And because of this project was so large, was so big for Slovenia.
4: És mivel ez a Szlovénia viszonylatában egy olyan nagy program volt.
3: And Darko can testify to this.
4: Darko is bizonyságot tehet.
3: There's been a whole new development of relationships and friendships based on a common purpose that we had together.
4: Egészen új módon fejlődtek, kialakultak ki barátságok és kapcsolatok, azért, mert ennek a célnak az érdekében együtt dolgoztunk.
3: The largeness of the task, the size of the vision.
4: A feladatnak és a látásnak a mérete.
3: Required us to hook arms together.
4: Azt követelte tőlünk, hogy összefogjunk.
3: And out of having a common purpose.
4: És ebből, hogy volt közös célunk.
3: We started to share our common life.
4: Elkezdtük megosztani egymással az életünket
3: our
4: is.
3: Our common bond.
4: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
3: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
4: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
3: It's gone to a whole new level.
4: Egészen új szintre jutottunk.
3: So we share a common life.
4: Tehát van egy közös életünk.
3: And we share a common purpose.
4: És van közös célunk.
3: And we have to recognize the power, the validity, the importance of both.
4: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
3: Yeah. The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
4: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk, sok munka van ebben.
3: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
4: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
3: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
4: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
3: We share a common life.
4: Közös életünk van, igen. Elkezdtük megosztani egymással az életünket
3: our
4: is.
3: Our common bond.
4: Azt a közös kötést, ami van köztünk.
3: And honestly, in many of our cities, as far as the quality of life between believers, as far as I'm concerned, will never be the same.
4: És azt gondolom, hogy sok városban a keresztények egymással való kapcsolata már soha nem lesz olyan, mint régen volt, tehát sokkal jobb lett.
3: It's gone to a whole new level.
4: Egészen új szintre jutottunk.
3: So we share a common life.
4: Tehát van egy közös életünk.
3: And we share a common purpose.
4: És van közös célunk.
3: And we have to recognize the power, the validity, the importance of both.
4: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az éremnek nélkülözhetetlenül szükség van.
3: The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
4: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk, sok munka van ebben.
3: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
4: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
3: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
4: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak ücsörgünk és jókat beszélgetünk.
3: We share a common life.

0: The essential, yeah, the essentiality, no, the importance of both.
1: És fel kell ismernünk, hogy mind a két oldalára az életnek nélkülözhetetlenül szükség van.
0: The church has a purpose. We're going somewhere, so requires a lot of work.
1: Az egyháznak van egy célja, tartunk valahová, és ehhez össze kell fognunk. Sok munka van ebben.
0: You're doing camps this summer and other activities. Those require a lot of our effort and our energy.
1: Ezen a nyáron táborokat tartunk, és ehhez nagyon sok erőfeszítés kell, sok erő kell.
0: So church life is not all just sitting around talking and having a good time.
1: Tehát az egyházi élet nem arról szól a gyülekezetben, hogy csak üsörgünk és jókat beszélgetünk.
0: We share a common life.
1: Közös életünk van, igen.
0: We communicate our insights and our experiences with him.
1: Elmondjuk egymásnak, hogy mit éltünk át és mit értettünk meg az Istennel való kapcsolatban.
0: But we've also got a common purpose.
1: De van egy közös célunk is.
0: And this is our passion.
1: És ezért ég a szívünk.
0: This is our drive.
1: Ez hajt minket.
0: Turn to Ecclesiastes chapter 4.
1: Akkor a Prédikátor 4-hez lapozzunk.
0: We'll look at the power of friendship and kingdom relationships.
1: Nézzük meg a barátság erejét a királyságbeli kapcsolatokban.
0: Paul read this passage yesterday. We're going to look at it just a little bit more.
1: Paul tegnap már felolvasta ezt, egy kicsit jobban megvizsgáljuk most.
0: This is Solomon's wisdom.
1: Salomon bölcsessége.
0: When he says in Ecclesiastes 4 verses 9 through 12, two are better than one.
1: Tehát azt mondja a Prédikátor 4-ben a 9-től 12-ig verség.
0: Two are better than one.
1: Sokkal jobban van a dolga kettőnek, hogy nem az egynek. Mondjátok, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Say it again. Two are better than one.
1: Mondjátok még egyszer, sokkal jobban van dolga a kettőnek, hogy nem az egynek.
0: Because they have a good return for their labor.
1: Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból.
0: For if either of them falls, the one will lift up his companion.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát.
0: But woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
1: Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
0: Furthermore, if two lie down together, they keep warm, but how can one be warm alone?
1: Továbbá, hogyha együtt feküsznek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
0: And Polly revealed how one can be warm alone yesterday.
1: Tegnap Polly elmondta, hogy lehet egyedül megmelegedni.
0: With a heated blanket.
1: And if amikor one, mondjuk ilyen, ez
0: and
1: a meleg,
0: if one can overpower him who is alone, two can resist him.
1: Ha az egyiket megtámadja is valaki, ketten ellene állhatnak annak.
0: The cord of three strands is not quickly torn apart.
1: És a hármas kötél nem hamar szakad el.
0: Number one.
1: Tehát először is.
0: Next. Friendships, kingdom relationships produce a fruitfulness.
1: Tehát a barátságok, a királyságbeli kapcsolatok gyümölcsözőek.
0: See, two or more people moving together in friendship, in relationship can achieve much more than one can on his own.
1: Amikor kettő ember, aki kapcsolatban, barátságban van egymással, együtt mozdul egy irányba, sokkal többet elvégezhetnek, mint amit egyedül el tud valaki végezni.
0: This is really the principle of synergy.
1: Ez a szinergizmusnak az alapelve.
0: Besides the sheer value of fruitfulness, the work itself is much more enjoyable when there's more.
1: És amellett, hogyha többen dolgozunk valamint gyümölcsözőbbek vagyunk, eredményesebbek, ezen kívül jobban is élvezzük, hogy nem egyedül kell rajta dolgozni.
0: In our church life and in the NIC project, for example, people who were tremendous, tremendous help.
1: A gyülekezeti életünkben, például a NIC-kel kapcsolatos projektben is nagyon nagy segítséget jelentettek az emberek.
0: And in the end we had over 250 volunteers that helped produce this project.
1: Végül 250 önkéntes munkálkodott az egész program megvalósításán.
0: See, when we do things together, the capacity for fruitfulness is much, much greater.
1: Tehát amikor együtt csinálunk dolgokat, akkor sokkal nagyobb az esély az eredményességre.
0: And we have to learn to become intentional in inviting people alongside.
1: És meg kell tanulnunk, hogy céltudatosan oda hívjunk magunk mellé embereket.
0: This has been my struggle for many, many years, both in my marriage and in my ministry.
1: Én nagyon sok évig küzdöttem ezzel a házasságomban és a szolgálatban is.
0: I come out of a culture that's highly independent.
1: Egy olyan kultúrából jövök, ahol nagyon függetlenek az emberek.
0: And one of my weaknesses was the intentionality of inviting people alongside into a team.
1: És nekem nehéz volt az, hogy megtanuljam az embereket magam mellébe sorozni, hogy egy csapatba legyünk.
0: My wife's been a tremendous help to try to balance and bring that into a much better

0: condition.
1: A feleségem óriási segítség volt ebben, hogy segítsen nekem megtalálni az egyensúlyt, és hogy sokkal jobb legyek ebben.
0: And I've had to become intentional of thinking of ways of how to invite others, how to join together.
1: És nekem is ki kellett találnom, hogy hogyan tudok magam mellé állítani másokat.
0: How to delegate work, not to be afraid to ask people for help.
1: Hogyan tudom átadni a feladatot másoknak, hogy ne féljek segítséget kérni?
0: People enjoy doing things together.
1: Az emberek szeretnek együtt csinálni dolgokat.
0: Now, want you just, if you have something to write on, most of you are writing something. Just think for a moment. Consider a time when you and a friend have been able to accomplish something more together than you could have done had you been alone.
1: A legtöbbeteknek van valami papírja, meg íróeszköze. Gondoljatok bele egy olyan esetben az életetekben, amikor valamilyen barátotokkal közös munkában többet el tudtatok végezni, mint egyedül lettetek volna képesek.
0: Just write it down here, just for a
1: second. És írjátok le egy percet, szálljunk erre.
0: Consider a time when you and a friend have been able to accomplish more together than you could have alone.
1: Gondoljátok végig, hogy mikor fordult elő, hogy egy barátotokkal többet tudtatok elvégezni valamiben, mint egyedül tudtatok volna.
0: Question: how is it more enjoyable?
1: Válaszoljatok erre a kérdésre, hogy miért élvezetesebb együtt dolgozni valamin?
0: And how is it more productive?
1: És milyen módon termelékenyebb így?
0: Next.
1: Következő pont.
0: Support.
1: Támogatás.
0: For if either of them falls, the one will lift up his companion, but woe to the one who falls when there's not another to lift him up.
1: Mert ha elesnek is, az egyik felemelje a társát. Jaj, pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje.
0: Hey, throughout life we will all falter and fail.
1: Az élet során mindegyikünkkel előfordul, hogy megingunk vagy elesünk.
0: It's inevitable.
1: Ez elkerülhetetlen.
0: Is it okay to fail?
1: Nem baj, hogyha esetleg kudarcot vallunk valamiben?
0: Huh?
1: No.
0: It's not okay to fail.
1: It's okay to fail. Tehát nem baj, hogyha elesünk.
0: Will you fail?
1: Tehát fogtok kudarcot vallani?
0: Yeah. Will you make mistakes?
1: Fogtok hibákat elkövetni?
0: You better know that.
1: Jobb, ha tudjátok ezt előre.
0: The one who does anything is free to make mistakes.
1: Yeah? Mindenki, aki csinál valamit, megeshet, hogy hibázik.
0: And how tremendous it is when we have a companion, a friend, who's compassionate enough.
1: És milyen csodálatos az, amikor van egy társunk, egy barátunk, aki elég irgalmas ahhoz.
0: Who understands that what we need is a hand.
1: Hogy megértse, hogy egy kézre van szükségünk.
0: I remember when I was in my first years of college.
1: Emlékszem, amikor az első éves voltam a főiskolán.
0: I was exposed and struggling with pornography.
1: Szembe találkoztam a pornográfiával, és meg is kísértett.
0: It's a challenge that many men face.
1: Nagyon sok férfi találkozik ezzel a kihívással.
0: And it's something the devil wants to keep in secret.
1: És az ördög ezt titokban akarja tartani.
0: The devil will always build his strongholds in secret and he reinforces them in our silence.
1: Az ördög mindig titokban építi az erősségeit, és ami csendünkben erősíti meg azokat.
0: Once we break the silence,
1: amikor megtörjük a csendet,
0: the secret is exposed.
1: Akkor kiderül a titok.
0: And the stronghold loses its power.
1: És az erősség elveszíti az erejét.
0: Let me say this again.
1: Újra mondom.
0: The devil always builds his strongholds in secret.
1: Az ördög mindig titokban építi az erődjeit.
0: And he reinforces them in our silence.
1: És a csendünkben erősíti meg azokat.
0: Once we break the silence,
1: és működteti, és amikor megszegjük a csendet, megtörjük a csendet,
0: the secret is exposed,
1: akkor kiderül a titok.
0: And the stronghold loses its power.
1: És az erősség elveszíti az erejét.
0: In those first years in college, I confided in a friend about my challenge.
1: Ezekben az első főiskolai években az egyik barátomnak beszéltem ezekről a kihívásokról az életemben.
0: I was nervous, I was afraid.
1: Ideges voltam, féltem.
0: I was embarrassed.
1: Zavarban voltam.
0: I felt shame.
1: Szégyeltem magam.
0: And thank God for a friend who understood.
1: De hála Istennek egy barátért, aki megértett.
0: I said, I feel like I'm in a foxhole by myself.
1: Azt mondtam, úgy érzem magam, mint hogy egy rókajukba lennék egyedül.
0: You know what a foxhole is? It's a soldier who's in a
1: tudjátok,
0: who's in, he's being bombarded and he's all alone in a foxhole.
1: Lövészjük, tudjátok, ahol a katona ott van egyedül, és ugye potyognak a bombák, és ott egyedül lövöldöz abból a lukból kifelé.
0: But when I broke the silence,
1: és amikor elkezdtem erről beszélni,
0: and exposed my sin, exposed my challenge,
1: és feltártam ezt a bűnt, feltártam ezt a kihívást az életemben.
0: There was a compassionate friend who understood, who prayed for me.
1: Akkor volt egy irgalmas barátom, aki megértett és imádkozott értem.
0: Who kept me then accountable, who called me on the phone.
1: Aki elszámoltatott, felhívott telefonon.
0: And in the end, that potential stronghold that could bring very destructive consequences later in life was broken.
1: És végül ez az erősség, ami nagyon pusztítóvá válhatott volna, és az életem későbbi részében nagyon pusztító eredményei lehettek volna, végül is megtört.
0: The power of friendship and kingdom relationships is this kind of support.
1: A királyságban a barátságoknak van egy ilyen támogató ereje.
0: We said that John says that love covers a multitude of sins.
1: János azt mondja, hogy bűnök sokaságát elfedezi az irgalom.
0: My friend didn't expose me, he helped me.
1: Ez a barátom, ez nem leleplezett, hanem segített.
0: And how important it is that we have this kind of support when we fail or when we struggle.
1: És nagyon fontos, hogy ilyen támogatást kapjunk, amikor kudarcot vallunk és amikor küszködünk.
0: You've got to have a relationship with someone that you can be honest with.
1: Kell, hogy legyen kapcsolatod valakivel, aki előtt őszinte lehetsz.
0: Someone that you can bare your heart, bare your soul with.
1: Valaki, aki előtt kitárhatod a lelkedet, a szívedet.
0: Who doesn't judge you?
1: Aki nem ítél el.
0: Who doesn't condemn you?
1: Nem károsztat.
0: Who doesn't just evaluate the right or the wrongness of what you are. They listen to you.
1: Nem csak értékeli, hogy mi a jó, meg mi a rossz, hanem meghallgat.
0: But there's another area, this area of warmth and the...
1: Van egy másik terület, ugye a melegség.
0: For if two lie down together, they keep warm. How is it that one can be warm alone?
1: Tehát ha ketten fekszenek, azok megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig mi módon melegedhetik meg?
0: Listen, the power of encouragement and the power of warmth in relationships cannot be underestimated.
1: Nem szabad alul értékelnünk a kapcsolatokon belül átélhető bátorításnak és melegségnek az fontosságát.
0: Life can be quite cold at times.
1: Az élet időnként elég hideg lehet.
0: And having the warmth of someone's encouragement is absolutely necessary.
1: De és nélkülözhetetlen szükségünk van arra a melegségre, amit valakinek a bátorításából meríthetünk.
0: Paul and Silas found themselves in a prison cell in Philippi in the dark of night.
1: Pál és Silas Filippiben ott találták magukat az éjszaka közepén egy cellában.
0: Very cold.
1: Nagyon hideg volt.
0: But notice that they were two of them together.
1: De figyeljetek, ketten voltak ott.
0: Paul and Silas in prison.
1: Pál és Silas a börtönben.
0: Hey, what should we do?
1: De mit csináljunk?
0: Man, I don't know, it's cold in here.
1: Nem tudom, elég hideg van.
0: Hey, let's sing a song.
1: Akkor énekeljünk egyet.
0: Let's worship God together.
1: Dicsérjük Istent együtt.
0: Come on, let's lift up our voices.
1: Gyerünk, emeljük fel a hangunkat.
0: And they start to sing.
1: És elkezdtek énekelni.
0: They start to worship God.
1: Elkezdték imádni Istent.
0: And in that cold environment.
1: És ebben a hideg közegben.
0: Heaven responds.
1: A menny válaszol.
0: Their chains fall off, the prison doors open.
1: Lehúltak a láncék és kinyílt a börtönajtó.
0: And the whole situation turns around.
1: És az egész helyzet megváltozott.
0: Friends, that kind of warmth, that kind of encouragement that's what we offer one to another.
1: Barátaim, ez a melegség, ez a bátorítás az, ami miatt ott vagyunk egymás számára.
0: And God can do miracles through our relationships.
1: És Isten csodákat tud tenni a kapcsolatainkon keresztül.
0: Finally, there's protection.
1: Végül ott a védelem.
0: This kingdom journey is going to be filled with spiritual warfare.
1: A királyságbeli útunk tele lehet szellemi harccal.
0: And Solomon teaches us very clearly.
1: És Salamon nagyon egyértelműen tanítja.
0: We've got to fight together and not alone.
1: Hogy együtt kell harcolnunk, nem egyedül.
0: If one can overpower him who was alone, two can resist him.
1: Ha az egyiket megtámadja és valaki, ketten ellene állhatnak annak.
0: You know what? Ephesians chapter 6 is a corporate experience.
1: Tudjátok, az Efézus 6 ez egy testületi átélésről szól.
0: All the verbs being in the plural form.
1: Minden ige benne többes számban van.
0: We are not lone ranger fighters.
1: Nem magányos farkasok vagyunk, amikor harcolunk.
0: But we wage war as a company of people.
1: Hanem társaságként, közösen, csapatban harcolunk.
0: As Polly said yesterday, Rambo is not reality.
1: Ahogy Polly mondta tegnap, ez a rambóság, ez nem egy valóság.
0: Jean-Claude Van Damme is not reality.
1: Jean-Claude Van Damme nem valóság.
0: James Bond.
1: James Bond.
0: My son is just captivated with James Bond.
1: A fiam teljesen oda van James Bondért.
0: I think every night he comes and says James Bond's on TV tonight, but it's not.
1: Este, amikor hazajön, minden este mondja, hogy na ma este a tévében James Bond lesz, de hát nem az van.
0: And we've got a long road to teach him that life is a corporate experience.
1: Nagyon hosszú munkánk van még abba, hogy megtanítsuk őt, hogy az életet együtt kell átélni.
0: In David's life, he found himself in an intense battle as Saul was trying to kill him, but it was Saul's son Jonathan who helped him.
1: Dávid is az ő életében nagyon komoly harcban volt, mert Saul megpróbálta őt megölni, de Saul fia Jonatán ott volt, hogy segítsen neki.
0: Whatever we do, we fight together. Amen.
1: Akármit is teszünk, együtt harcolunk, így van.
0: Finally, a cord of three strands is not quickly broken.
1: Végül a hármas kötél nem könnyen szakad el.
0: Let's move on to the power of friendship and the necessity of encouragement.
1: A barátságnak az ereje ott van a bátorításra való szükségben.
0: Every person has five basic emotional needs.
1: Minden embernek öt alapvető érzelmi szüksége van.
0: And wise is the person who knows them.
1: És bölcs az ember, aki ezt tudja.
0: Every one of us in this room has a need for acceptance.
1: Ebben a teremben mindegyiknek szüksége van arra, hogy elfogadják.
0: We want to be received.
1: Azt akarjuk, hogy befogadjanak minket.
0: Welcomed.
1: Szeretettel fogadjanak.
0: Someone looks us in the eyes with a warm face.
1: Valaki barátságosan a szemünkbe nézze, ránk mosolyogjon.
0: It's an emotional need that we all have.
1: Mindannyiunknak megvan ez az érzelmi szüksége.
0: And God does this for us first of all when the scripture says that in Christ he accepts us.
1: És Isten az, aki elsősorban ezt megteszi, értünk, a Biblia azt mondja, hogy Jézusban elfogadott minket.
0: Yeah, when you walk into the home of your door, the house of your home, in the door of your home.
1: Amikor bemész az otthonodba, belépsz az ajtón.
0: And someone greets you. There's this welcoming, this acceptance into your home, into your own place.
1: És akkor valaki ott van, aki tártkarokkal fogad és üdvözöl és befogad téged ott a saját otthonodban.
0: Every human being has this need to be accepted.
1: Minden embernek szüksége van arra, hogy elfogadják.
0: We have a need for respect.
1: Szükségünk van arra, hogy tiszteljenek minket.
0: For attention, for figyeljenek recognition, rám, for appreciation.
1: Hogy elismerjenek minket és értékeljenek minket.
0: In our relationships and healthy relationships, we learn to meet these needs.
1: Az egészséges kapcsolatainkban megtanuljuk, hogy betöltsük ezeket a szükségeket.
0: Again, these are skills that we learn.
1: Ezeket a készségeket meg lehet tanulni.
0: If we didn't learn them in our home,
1: hogyha otthon gyerekkorunkban nem tanultuk meg,
0: then we have a chance to learn them in the church.
1: Akkor esélyünk van arra, hogy a gyülekezetben megtanuljuk.
0: And encouragement becomes one of the most important qualities of good relationships.
1: És a bátorítás a jó kapcsolatoknak az egyik legalapvetőbb tulajdonsága.
0: Encouragement means to inspire with courage or with confidence.
1: A bátorítás azt jelenti, hogy bátorsággal vagy magabiztossággal serkenteni.
0: Some synonym means to embolden, to reassure, to make strong.
1: Jelenti azt, hogy erőssé tenni valakit, bátorrá tenni valakit.
0: Discouragement or the opposite of encouragement means to deprive of courage, to take away hope or confidence.
1: Az elcsüggesztés, ami a bátorításnak az ellentéte, azt jelenti, hogy valakit megfosztani a bátorságtól, a reménytől vagy a magabiztosságtól.
0: To build an atmosphere of encouragement and commitment, first of all, we have to learn how to receive encouragement first of all from God himself.
1: Ahhoz, hogy felépítsük a bátorításnak és az elkötelezettségnek a légkörét, elsősorban meg kell tanulnunk, hogy Istentől fogadjunk el bátorítást.
0: Friends, this will be dependent on your view of him.
1: Ez attól függ, hogy milyen képünk van Istenről.
0: What is God like?
1: Milyen Isten?
0: I grew up in an environment with a dad who was he was incredibly encouraging.
1: Én olyan családban nőttem fel, ahol az apukám egészen megdöbbentően bátorító volt.
0: Which is quite amazing because my dad grew up in a home with two alcoholic parents.
1: Ami egészen megdöbbentő, mert az apukámnak szüleje, mind a két szüleje alkoholista volt.
0: Not once in his life had he ever heard his own dad say to him, I love you.
1: Életében ő egyszer sem hallotta, hogy az apukája azt mondta volna neki, hogy szeretlek, fiam.
0: He grew up next door basically with friends of I mean, who, the neighbors. He grew up at the neighbor's house.
1: Tehát gyakorlatilag az apukám a szomszédjaiknál nőtt fel.
0: We called them as boys growing up. Later we called them aunt and uncle.
1: Tehát mi azt a szomszéd házaspárt, ahol az apukánk felnőtt, később, mikor mi gyerekek voltunk, nénikének meg bácsikának
0: neveztük. But that was no family relationship.
1: Pedig semmi vérbeli kapcsolat nem volt köztünk.
0: They were just a family who cared for a young boy who was growing up in a chaotic home.
1: Csak egy házaspár volt, akik törődtek egy olyan kisfiúval, aki egy teljesen fejetlen otthonban nőtt fel.
0: And when my dad's parents were drunk and fighting each other, he would leave the house and he would go next door to the neighbors.
1: Amikor az apukámnak a szülei berúgtak és egymással verekedtek és veszekedtek, akkor apukám kisurrant a házból és átment a szomszédba.
0: My dad grew up in a terrible environment.
1: Tehát egy szörnyű környezetben nőtt fel az apukám.
0: At a very young age, my dad went into the military.
1: Nagyon korán már katonának állt az apukám.
0: Came out after 4 years, married my mom.
1: Aztán 4 év múlva kijött a seregből, elvette az anyukámat.
0: And the two of them started to build a home.
1: És akkor ők ketten elkezdtek egy családot létrehozni.
0: And they talked extensively about the environments that they came from.
1: És rendkívül sokat tanultak abból a környezetből, amiből jöttek.
0: And my dad made certain choices in his life.
1: Az apukám az életében hozott bizonyos döntéseket.
0: To create an inheritance that was different than the one he had received.
1: Hogy ő más örökséget fog a gyerekeinek hagyni, mint amit ő kapott a szüleitől.
0: They had 4 boys.
1: Négy fiúk született, a szüleimnek 4 fiúk született.
0: I'm the youngest of 4.
1: Én vagyok a 4-ből a legfiatalabb.
0: And I don't know how he did it.
1: Nem tudom, hogy csinálta az apukám.
0: I'm gonna ask a lot of questions when I'm home in the United States next.
1: Majd legközelebb, mikor hazamegyek Amerikába, nagyon sok kérdést fogok feltenni.
0: Because I want to learn more about how in the world he created an environment that he did.
1: Mert meg akarom tudni, hogy hogyan csodába tudott olyan környezetet létrehozni otthon, amilyet létrehozott.
0: Because he told us things like, son, I believe in you. If there's anything you put your mind to, you can do it.
1: Mert ilyeneket mondod, hogy fiam, én hiszek benned, hogy tudom, hogyha valamit eldöntesz, hogy megteszed, azt meg fogod tudni tenni.
0: When we failed and we experienced difficulties, he was there with his counsel, many times just with his presence or his arm around us.
1: Amikor elbuktunk, vagy nehézségei támadtak, valami nem jött össze, nagyon sokszor ott volt és bátorított minket. Lehet, hogy csak jelen volt, vagy csak átölelt minket.
0: Every one of my brothers.
1: Mindegyik bátyám.
0: Can remember a moment when we looked for our dad.
1: Emlékszik olyan pillanatra az életében, amikor kereste az apukánkat.
0: During some kind of an event.
1: Valamiféle eseményben.
0: And there he was in the stands waving to us.
1: Mondjuk valami sport volt, és néztünk ki a nézőtérre, hogy hol ül az apukánk, és ő ott volt.
0: My oldest brother was playing baseball.
1: A legidősebb bátyám baseballozik.
0: The next brother was in a drama club.
1: A másik pedig egy ilyen dráma játszó.
0: My other brother was playing golf.
1: A harmadik az meg golfozott.
0: I was playing tennis.
1: Én teniszeztem.
0: And their dad was there with his presence.
1: És ott volt apukánk az a jelenlétével.
0: With a smile and with a face that was communicating favor.
1: És a jó indulatot tükrözte a mosoly az arcán.
0: Big glasses, cigar out of his mouth, but he was
1: kilógott a szivar a szájából, nagy szemüveg volt rajta, de ott drukkolt nekünk, integetett.
0: And what it does, it fills your soul with an emotional understanding of what God would be like.
1: És mit tesz ez az emberrel? A lelkünkben ott támad egy megértés arról, hogy Isten hogyan fog hozzánk viszonyulni.
0: What's his intentions towards you?
1: Mik az ő szándékai irántunk?
0: In order to receive encouragement from God, you've got to see him as he is.
1: Ahhoz, hogy bátorítást tudjunk kapni Istentől, olyannak kell látnunk őt, amilyen.
0: He is a God. He's a father who empowers. He's for you.
1: Ő egy olyan atya, aki megerősítő, az érdekünkben van ott.
0: And every writer of the New Testament is trying to get this point across to his people and to the readers.
1: És az Új Szövetség minden írója az olvasóihoz ezt az üzenetet akarja eljuttatni.
0: If God is for us, who can be against
1: us? Hogyha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
0: Paul says in Romans that there's nothing, no height, no depth, no anything that could be created that can separate us from the love of God in Christ.
1: Paul azt mondja a római levélben, hogy nincs sem magasság, sem mélység, semmilyen teremtett dolog nincs, ami elválasztat minket az Atya szeretetétől.
0: In fact, the Holy Spirit himself, he's called the encourager.
1: Magát a Szent Szellemet is a bátorítónak nevezi a Biblia.
0: The paraclete, the one who's called alongside of us.
1: A paraklétus, aki mellénk oda van hívva.
0: It's like you're walking alone.
1: Ez olyan, hogy egyedül mész valahova.
0: And the Holy Spirit is the one who's called alongside of you.
1: És a Szent Szellem oda hivatott melléd.
0: There he is.
1: Ott van.
0: He's in you.
1: Benned van.
0: He's upon you.
1: Rajtad van.
0: And he's beside you.
1: És melletted van.
0: How can you lose?
1: Hogyan veszíthetnél?
0: He's in you, he's upon you, he's beside you.
1: Benned van, rajtad van, melletted van.
0: And when he's walking beside you, he's whispering to you along the way.
1: És amikor melletted járkál, útközben suttog a füledbe.
0: Keep going, Ronnie, keep going.
1: Menj tovább, barátom, menj tovább.
0: That's it, you can do it.
1: Ez az, meg tudod csinálni. Jól csinálod, menj tovább, igen.
0: See, he's the empower, he's the encourager, he's the comforter.
1: Ő ad erőt, ő vigasztal, ő az, aki mellettünk áll.
0: 2 Corinthians chapter 1 verse 3.
1: 2 Korintus.
0: You can read it quickly.
1: Gyorsan elolvashatjuk. 2 Corinthians.
0: Yeah, 2 Corinthians, sorry, 2 Corinthians.
1: Yes, chapter 3. 1 or 3? Chapter 3?
0: Chapter 1.
1: Chapter 1.
0: 2 Corinthians chapter
1: 2 Korintus 1.
0: Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion.
1: Harmadik vers. Áldott az Isten és ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya.
0: And the God of all comfort, who comforts us in our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God.
1: És minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket, azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket.
0: This is the same Greek word that is described to make strong.
1: Ez ugyanaz a görög szó, ami azt jelenti, hogy erőssé tenni.
0: And Alan Vincent shares a tremendous illustration of this word comfort.
1: Alan Vincentnek van egy fantasztikus illusztrációja a vigasztalás szóról.
0: To make strong doesn't necessarily mean this kind of comfort.
1: Erőssé tenni nem feltétlenül az a vigasztalás, hogy simogatom, babusgatom.
0: This is what mommy gives.
1: Az anyukánk csinál ilyeneket.
0: That's mom's comfort.
1: Tehát ez egy anyai vigasztalás.
0: And Ellen describes a famous tapestry in the British Museum.
1: És Ellen mesél egy nagyon híres drapériáról egy brit múzeumban.
0: And on the caption of this tapestry it says the bishop is comforting his troops.
1: A püspök vigasztalja a csapatait, az a címe ennek a goblennek, vagy ami éppen.
0: But the tapestry is a bishop carrying a pitchfork.
1: De arról szól, azt ábrázolja ez a kép, hogy a püspöknek a kezében van egy ilyen vasvilla.
0: And he's prodding his soldiers to get back into the fight.
1: És ezzel böködi a katonákat, hogy menjenek vissza a csatába.
0: The bishop is comforting his,
1: a püspök vigasztalja
0: his soldiers.
1: A katonáit.
0: You see, our concept of comfort is oftentimes misconstrued.
1: Tudjátok, sokszor téves a felfogásunk a vigasztalás szóról.
0: God the Father wants to make us strong.
1: Az Atya Isten azt akarja, hogy erősek legyünk.
0: And part of his encouragement, part of his empowering is prodding us to get up, get back into the fight, be strong.
1: És az ő bátorításának, vigasztalásának része az, hogy néha úgy ösztökél minket, hogy menjünk vissza a ringbe.
0: Joshua was facing impossible circumstances, taking the people over the Jordan to take the promised land.
1: Józsué egyszerűen lehetetlen körülmények között volt, át kellett vinni az egész népet a Jordánon, hogy elfoglalják az ígéret földjét.
0: And what does God say to Joshua?
1: És mit mondott Isten Józsuénak?
0: He comforts him.
1: Megvigasztalta.
0: Oh, it's okay, Joshua, I know this isn't hard. No,
1: rendben van, Józsi, tudom, hogy nehéz helyzetben vagy.
0: Be strong and courageous.
1: Azt mondta, légy erős és bátor.
0: It's like the pitchfork, get up, move.
1: Ez olyan, mint a vasvilla, kelj már fel és legyél erős.
0: Be strong and courageous.
1: Legyél bátor és erős.
0: 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build up one another.
1: Azért bátorítsátok egymást és építsétek egymást.
0: Secondly, you must learn how to encourage yourself.
1: Másodszor meg kell tanulnunk önmagunkat bátorítani.
0: That's right. David strengthened himself in the Lord his God.
1: Ilyen módon erősítette meg magát Dávid az Úrban, az ő Istenében.
0: And friends, you've got to learn how to monitor your own internal conversation.
1: Barátaim, meg kell tanulnotok, hogy a saját belső beszélgetéseiteket felügyeljétek.
0: You can be your worst counselor.
1: Lehetsz a magad legrosszabb tanácsadója.
0: In fact, if the strength of your own internal conversation
1: hogyha a saját belső beszélgetésed ereje
0: is unyielding,
1: nem veti alá magát Istennek.
0: No amount of encouragers around you can help you until you change the nature of that internal conversation.
1: Akkor akárhány bátorító vehet téged körül, nem tudnak megváltoztatni téged, amíg te a belső beszélgetésedet meg nem változtatod.
0: In Luke 12 verses 17 through 19.
1: Lukács 12-ben 17-től 19-ig.
0: Jesus lets us hear the rich farmer talk to himself.
1: Jézus megengedi, hogy meghallgassuk, mit mond magának a gazdag földbirtokos.
0: The conversation turned this rich man into a fool.
1: Bolondot csinált a saját belső beszélgetése ebből a gazdag emberből.
0: He looked at his barns.
1: Hiszen megnézte a csüveit.
0: And all that he had.
1: Mindazt, ami volt.
0: And he reasoned within himself.
1: És önmagában azon tanakodott.
0: Oh, look at all I have.
1: Ó, nézd, mi mindenem van.
0: I'll tear down my barns and build bigger ones.
1: Lerontom ezeket a csűröket és nagyobbakat építek.
0: And then Jesus says, you fool, today your life is required of you.
1: És azt mondja Jézus, hogy te bolond ember, hát a mai napon még a te életed elkéretik tőled.
0: See, the man was reasoning within himself.
1: Tudjátok, ez az ember önmagában gondolkodott.
0: And his internal conversation led him towards destruction.
1: És a saját belső beszélgetése vezette őt a pusztulás felé.
0: In Matthew 9 verse 21.
1: A Máté 9:21-ben.
0: We hear the conversation of a woman with the issue of blood.
1: Azt halljuk, hogy miről gondolkodik a vérfolyásos asszony.
0: And what did she say?
1: Mit mondott ő?
0: The Bible reveals her internal thoughts.
1: A Biblia elmondja, hogy miket gondolt.
0: She says, if I could just touch the hem of his garment, I will be healed.
1: Azt mondta, ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, meggyógyulok.
0: You see, her internal conversation.
1: Tudjátok, a belső beszélgetése.
0: Made the difference between terminal illness and healing.
1: Jelentette a különbséget a halálos betegség és a gyógyulás között.
0: She encouraged herself.
1: Felbátorította önmagát.
0: She empowered herself with her own internal talk.
1: A saját belső beszédjével erősítette meg önmagát.
0: In Psalm 23 we hear David's conversation.
1: A 23. Zsoltárban azt halljuk, hogy Dávid miről beszélgetett magával.
0: Regarding his sins surrounding adultery with Bathsheba.
1: Annak ellenére, hogy körülveszi őt a Becsabéval elkövetett házasságtól és bűne.
0: His conversation was the difference between unbearable guilt leading to physical and mental illness.
1: De barátaim, az ő saját belső beszélgetése a különbséget jelentette az elviselhetetlen bűntudat között, ami elmebeli és fizikai betegséghez vezethetett
0: volna. And God's forgiveness leading to the peace that eventually flooded David's soul.
1: És Isten megbocsátása között, ami végül is Isten békességével árasztotta el Dávid lelkét.
0: And a result of David's internal talk, we have recorded for us in the scripture.
1: Dávidnak a belső beszélgetése fel van jegyezve nekünk a Bibliában.
0: The incredible benefits of David's experience with God.
1: Azok a hatalmas áldások, amelyek Dávidnak az Istennel való kapcsolatából születtek.
0: One of the healthiest things you can do is to ask the Lord to make you aware of how you talk to yourself.
1: Az egyik leghasznosabb dolog, amit Isten tehet érted, az az, hogy megmutatja neked, hogy önmagadban mivel beszélgetsz.
0: And ask him to give you a description of the way that he sees you.
1: Kérd meg Istent, hogy mutassa meg neked, hogy ő hogyan lát téged.
0: And help you to discover the gifts that he's given you.
1: És segítsen felfedezni azokat az ajándékokat magadban, amit ő adott neked.
0: Quit down-talking yourself.
1: Hagyd abba azt, hogy önmagadnak ilyen lesújtó dolgokat mondasz.
0: Quit criticizing yourself.
1: Ne bírál magad állandóan.
0: Quit replaying the statements that other people have made about you.
1: És ne meditálj azon, hogy miket mondtak rólad mások.
0: Listen to what he says about you.
1: Hallgass arra, amit Isten mond rólad.
0: And start to see yourself as loved and a valuable person.
1: Kezd magad egy szeretett és értékes emberként látni.
0: Someone that God has gifted and you can accomplish goals that are within your reach.
1: Olyan emberként, akinek Isten ajándékokat adott, és aki el tudja, meg tudja valósítani, el tudja érni a keze ügyébe eső célokat.
0: Finally.
1: Végül.
0: Get close to encouraging people.
1: Kerülj közel ahhoz, hogy bátorítsd az embereket.
0: And beware, no, rebuke complainers and criticizers.
1: És vigyázz, és óvakodj a panaszkodóktól és kritizálóktól is. Igen.
0: Friends, we determine the culture we have.
1: Mi határozzuk meg, hogy milyen kultúrában élünk, milyen kultúrát élünk meg.
0: How many of you like the culture of your church?
1: Hanyan szeretitek a gyülekezeteteknek a közegét, kultúráját?
0: That's great, because you created it.
1: Ez nagyon jó, mert ti csináljátok.
0: We've created the culture of our home.
1: Mi hozzuk létre az otthonunk kultúráját.
0: If we don't like it,
1: hogyha nem tetszik nekünk, ami ott van,
0: we can change it.
1: Akkor megváltoztathatjuk.
0: If people in our home feel criticized and not valued,
1: hogyha az otthonunkban az emberek úgy érzik, hogy nincsenek értékelve, és kritizálják őket,
0: we can change it.
1: Ezt megváltoztathatjuk.
0: We're responsible.
1: Hiszen mi vagyunk felelősek. Azért a kultúrájára, amit létrehozunk.
0: And God, he wants to create a kingdom culture.
1: És Isten a királyság kultúráját akarja létrehozni.
0: A culture of encouragement, a culture of empowerment.
1: A bátorítás és erősítés kultúráját.
0: A culture where people are valued.
1: Olyan kultúrát, amelyben az embereket értékelik.
0: Where they're received.
1: Ahol elfogadják őket, befogadják.
0: When you walk in the door.
1: Amikor bemész az ajtón.
0: There's always a warm face to greet you.
1: Mindig ott van egy barátságos arc, aki üdvözöl.
0: Kisses on the cheek.
1: És megpuszil.
0: You feel welcomed and valued and valued.
1: Befogadottnak, értékeltnek érzed magad.
0: That's great.
1: Ez nagyon jó.
0: Complainers and criticizers.
1: A panaszkodók és a kritizálók.
0: That's counterculture.
1: Ez ellenkultúra.
0: Not welcomed.
1: Nem fogadjuk be.
0: That changes. Yeah? We put that away.
1: Félretesszük, eltávolítjuk.
0: And we learn to empower our relationships. Friends,
1: megtanuljuk bátor erősíteni a kapcsolatainkat.
0: This is part of what a house of peace is.
1: Barátaim, ez része annak, ami a békesség házáról szól.
0: Bound together in a common life.
1: Tehát egy közös életben összefogunk.
0: And bound together in a common purpose.
1: És összekötődünk egy közös célért.
0: Amen.
1: Amen.
0: Let's stand.
1: Álljunk fel.
0: Father, thank you for this life that you have given.
1: Atyám, köszönjük ezt az életet, amit adtál.
0: We didn't have life before we met you.
1: Mielőtt találkoztunk veled, nem is volt életünk.
0: But he who has the Son has the life.
1: De aki a fiú, azé az élet.
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: Thank you, Lord!
1: Köszönjük, Uram!
0: Thank you for the ability to now walk in the light.
1: Köszönöm, hogy most már a világosságban járhatunk.
0: Thank you for the ability to overcome sin.
1: Köszönöm, hogy legyőzhetjük a bűnt.
0: To have fellowship with one another.
1: Közösségünk lehet egymással.
0: Oh God, you are so good.
1: Ó Istenem, te annyira jó vagy.
0: We love this life that you've given.
1: Nagyon szeretjük ezt az életet, amit adtál.
0: That you made available.
1: Amit te rendelkezésünkre bocsátottál. És mi ezt megoszthatjuk egymással.
0: Lord, I pray that you would give us a clarity of purpose.
1: Uram, imádkozom azért, hogy adj nekünk világos célt.
0: So that we can lock arms together.
1: Hogy összefoghassunk egymással.
0: That this city, Székesfehérvár,
1: hogy ez a város, Székesfehérvár,
0: will be turned around.
1: Megváltozhasson.
0: That there are many, many, many, many lives yet who will come to know God.
1: Hiszen még nagyon-nagyon sok élet van, akinek meg kell ismernie
0: Istent. Empower us with a common purpose.
1: Erősíts meg minket a közös céllal.
0: Until Hungary is changed and transformed.
1: Amíg Magyarország meg nem változik.
0: Till my nation, Slovenia.
1: Amíg az én országom, Szlovénia.
0: Lord, we hear your heart and what is beating inside of you.
1: Uram, érezzük azt és halljuk, hogy mit veret a szíved.
0: That you are not satisfied until your enemies are made a footstool for your feet.
1: Hogy nem vagy elégedett addig, amíg az ellenségeid a lábad zsámoljává nem tétetnek.
0: Lord, we're honored to join you in that purpose.
1: Uram, nagyon szeretünk csatlakozni hozzád, és megtiszteltetés nekünk.
0: May you be glorified.
1: Összefoghatunk veled, és a te neved legyen dicsőítve.
0: Be honored in our fellowship.
1: És legyél megtisztelve a közösségünkben.
0: You be at the center of it.
1: Te legyél a közepén.
0: You be glorified.
1: Te kapd a dicsőséget.
0: And may this body be powerful.
1: És az a testület legyen erős.
0: In Jesus name.
1: Jézus nevében.
0: Amen.
1: Amen.
2: Elhangzott Steve Telcerov Kapcsolatok című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Szansz műsorán.
2: A következő percekben a Tanítványképzés című tanítássorozat harmadik részét hallhatjuk, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanít.
3: Joy for Vasanti and myself to be here.
4: Nagyon nagy öröm Vasantinak és nekem, hogy itt lehetünk.
3: And just to introduce ourselves a little bit.
4: Csak hogy egy kicsit bemutatkozzunk.
3: We were both saved through Alan Vincent in 1973 in India.
4: Mind a ketten 1973-ban Alan Vincenten keresztül tértünk meg.
3: My wife became the Christian first from a Hindu background.
4: Először a feleségem tért meg hindu háttérből.
3: And she invited me to go to this meeting in Bombay.
4: És ő hívott meg arra a Bombay-i összejövetelre.
3: And you can probably imagine.
4: Valószínűleg el tudjátok képzelni.
3: I went to the meeting to be with her, not to meet the Lord.
4: Én azért mentem el az összejövetelre, hogy vele legyek, nem azért, hogy az Úrral legyek.
3: However, the Lord had other ideas. The Lord had other ideas.
4: Ja, de az Úrnak más ötletei voltak ezzel kapcsolatban.
3: And so I got saved in Bombay.
4: Úgyhogy Bombayban tértem meg.
3: And then the Lord showed us dramatically that we should get married.
4: Aztán az Úr drámai módon megmutatta nekünk, hogy össze kell házasodnunk.
3: We were married by Alan Vincent in Bombay in 1975.
4: 1975-ben Alan Vincent adott minket össze Bombayban.
3: We started our married life in Australia. In Australia. Okay. We started our married life in Australia.
4: Tehát I think I'll look at you. Okay. A házas életünket.
3: I'm very sorry, I have an English accent.
4: Elnézést, én ilyen angolos, a britül beszélek.
3: And when people speak English, they mostly don't use an English accent.
4: És általában, akik angolul beszélnek, nem brit angolt szoktak beszélni.
3: But anyway, we had 3 years in Australia.
4: Tehát Ausztráliában töltöttünk 3 évet.
3: 3 years in England.
4: Hármat Angliában.
3: And then the Lord spoke to us to go to India.
4: És aztán az Úr szólt hozzánk, hogy menjünk Indiába.
3: And we assumed that would be for another 3 years.
4: És feltételeztük, hogy ez is 3 évig fog tartani.
3: Well, 30 years later, we're still living in India.
4: Hát 30 évvel később még mindig Indiában élünk.
3: We have 3 children.
4: 3 gyerekünk van.
3: Our son was born in Australia.
4: Egy fiunk, aki Ausztráliában született.
3: Our daughter was born in England.
4: Egy lányunk, aki Angliában született.
3: And our second daughter was born in India.
4: És a második lányunk Indiában született.
3: We have an international family.
4: Úgyhogy egy nemzetközi családunk van.
3: John now lives in Dubai in the Middle East.
4: John most már Dubajban, a Közel-Keleten lakik.
3: He is married to a South African.
4: És egy dél-afrikai hölgyet vett feleségül.
3: They have one grandson. We have one grandson through him. They have one son.
4: Tehát nekik egy fiúk van, tehát ilyen módon nekünk egy fiú unokánk rajta
3: keresztül. Esther is married to an Englishman.
4: Esther egy angolhoz ment feleségül.
3: Who leads a church near Manchester.
4: Aki Manchester közelében vezet egy gyülekezetet.
3: They have 2 children.
4: Nekik 2 gyerekük van.
3: And our Grace is married to an American.
4: És Grace pedig egy amerikaihoz ment hozzá.
3: And they live in New Hampshire.
4: És ők New Hampshire-ben laknak.
3: They have 1 daughter with another child on the way.
4: És nekik van egy lányuk és egy újabb gyermek udvarban.
3: So we say thank God that we only have 3 continents for our children.
4: Úgyhogy hálát adunk Istennek azért, hogy a gyerekeink csak 3 különböző kontinensen tudnak élni.
3: So that's a little bit of background about us.
4: Úgyhogy ez egy kicsit a mi hátterünk.
3: And so it is wonderful to be in Hungary.
4: Tehát csodálatos Magyarországon lenni.
3: This is not my first time in Hungary.
4: Nem most vagyok először itt.
3: I came here in 1967 as a student.
4: 1967-ben diákként idejöttem.
3: I was driving from England to Istanbul.
4: Angliából Isztambulba mentem autóval.
3: With a student friend of mine.
4: Egy diákbarátommal.
3: And we said, wouldn't it be fun to come to Hungary?
4: És megbeszéltük, hogy nem lenne jó móka eljönni Magyarországra is.
3: But when we got to the border,
4: de amikor a határhoz értünk,
3: they said you had to give them £5 a day to stay in Hungary.
4: Azt mondták, hogy minden Magyarországon töltendő naphoz kell, hogy legyen 5 fontunk.
3: And we got this useless currency.
4: És akkor ugye hát ezt teljesen használhatatlan pénzt
3: anyway,
4: kaptuk meg.
3: We were students.
4: De hát diákok voltunk.
3: So we could only afford one day.
4: Úgyhogy csak egy napot engedhettünk meg magunknak.
3: Went to Budapest.
4: Elmentünk Budapestre.
3: We had all this money.
4: Ennyi pénzünk volt.
3: So we went to the best hotel we could find.
4: Úgyhogy elmentünk a lehető legjobb hotelbe, amit találtunk.
3: And we ate a good meal.
4: És ettünk egy nagyon jót.
3: And that's all I remember of Hungary.
4: De Magyarországból ennyire emlékszem körülbelül.
3: Because the next day we had to drive back and get out of the country.
4: A következő napon már ki kellett lépnünk az országból.
3: But now we are here for longer.
4: De most hosszabb időre vagyunk itt.
3: And we're so enjoying getting to know you.
4: És nagyon élvezzük, hogy megismerünk titeket.
3: We're going to be talking about discipleship.
4: A tanítványságról fogunk beszélni.
3: Or spiritual fathering.
4: A vagy szellemi atyaságról.
3: I'd like you to turn with me to Matthew 28.
4: A Máté 28-hoz lapozatok velem.
3: And verses 18 to 20.
4: A 18-tól 20. vers.
3: Jesus has died on the cross and risen from the dead.
4: Jézus meghalt a kereszten, feltámadt.
3: And these are his final words to his disciples.
4: És ezek az utolsó szavai a tanítványaihoz.
3: Shall I read one verse and you read one verse? Or do you want to read it all?
4: As you want.
3: Whatever you want. Okay, I want this. Okay. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me.
4: És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik, mondván, nékem adatot minden hatalom menjen és földön.
3: Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
4: Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket, bemerítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében.
3: And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.
4: Tanítványi őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
3: Now Jesus always spoke with authority when he was on earth.
4: Jézus, amikor a földön volt, mindig hatalommal szólt.
3: That is the thing which surprised everybody when he spoke in the synagogues and everything else.
4: Ez lepett meg mindenkit, bárhol is beszélt a zsinagógákban, vagy bárhol máshol.
3: But now he's saying, all authority has been given to me.
4: Tehát ezzel mindig azt mondta, hogy minden hatalom nekem adatott.
3: And so he gives this instruction.
4: És akkor ezt az utasítást adja.
3: Not just as Jesus of Nazareth.
4: Nem csak mint názáreti Jézus.
3: But as Jesus, Lord of all.
4: Hanem mint Jézus mindenek ura.
3: Which means that this instruction is so important.
4: Ez azt jelenti, hogy ez az utasítás nagyon fontos.
3: And so I think one of the things we've got to see that discipleship is not just something we add on.
4: Azt gondolom, hogy meg kell látnunk ezért, hogy a tanítványság nem csak olyan, amit úgy később magunkra veszünk.
3: I mean, Jesus could have said, go and plant churches.
4: Mert Jézus mondhatta volna, hogy menjetek és alapítsatok gyülekezeteket.
3: Go and have outreach meetings.
4: Menjetek és tartsatok evangelizációkat.
3: Go and pray for the sick.
4: Menjetek és imádkozzatok
3: a betegekért. Go and cast out demons.
4: Menjetek és üzétek ki a démonokat.
3: He could have said all these different things.
4: Mindezeket a különböző dolgokat mondhatta volna.
3: Go and make disciples.
4: De ő azt mondta, hogy menjetek és képezzetek tanítványokat.
3: And so making disciples is not something we add on to the other things.
4: Tehát a tanítványképzés nem egy plusz dolog, amit hozzáragasztunk a többihez.
3: Making disciples is the thing.
4: Hanem a tanítványképzés a lényeg.
3: You understand that?
4: Meg kell ezt értenetek.
3: Did that translate all right?
4: Jól
3: the main issue is making disciples.
4: A fő küldetésünk a tanítványok képzése.
3: And we should only have meetings if they help the process of making disciples.
4: És csak olyan alkalmakat szabad tartanunk, amelyek segítik a tanítványképzést.
3: By and large, the church has got this the wrong way round.
4: Tulajdonképpen legnagyobb jában véve az egyház ezt rosszul fogta meg.
3: We get people to come to our meetings.
4: Mert rávesszük az embereket, hogy jöjjenek el az
3: összevetéseinkre. Then we work hard to try and make disciples out of them.
4: És utána keményen dolgozunk, hogy próbáljuk őket tanítvánnyá faragni.
3: Whereas making disciples is the thing.
4: Pedig a tanítványképzés a lényeg.
3: Now notice he says of all nations.
4: Figyeljétek meg, hogy azt mondja, hogy minden nemzetből képezzétek őket.
3: This is the recipe for every nation.
4: Ez egy recept minden ország számára.
3: Hungary, India,
4: Magyarország, India, Ausztria számára, Szlovénia számára.
3: Anywhere you come from, it's the same recipe.
4: Bárhonnan is jöttetek, mindenhol ez a szabály.
3: Now recently I was reading about a country called Rwanda.
4: Nemrég olvastam egy országról, Ruandáról.
3: You have probably heard of Rwanda.
4: Valószínűleg hallottatok már Ruandáról.
3: It's in Africa.
4: Afrikában van.
3: It was one of the star church growth stories.
4: Ott történt az egyik legkiemelkedőbb gyülekezet növekedési történet.
3: In 1900,
4: 1900-ban
3: the population was about 1 million.
4: Körülbelül 1 millió volt a népesség ennek az országnak.
3: There were no Christians.
4: Nem voltak ott keresztények.
3: No missionaries had ever gone there.
4: Egyáltalán nem ment még oda misszionárius.
3: In 1900, a Catholic missionary went there for the first time.
4: 1900-ban egy katolikus misszionárius elsőként oda ment.
3: By 1991,
4: 1991-re,
3: 91 years later,
4: tehát 91 évvel később,
3: 89.8% of the population was Christian.
4: A lakosságnak 89,9%-a keresztény volt.
3: You look this up in church growth, this is remarkable.
4: Hogyha a gyülekezet növekedési feljegyzéseket megvizsgáljátok, ez egy figyelemre méltó adat.
3: Now of those 89.8, 62.6 were Catholics.
4: Tehát ebből a rengeteg százalékból 61% volt körülbelül katolikus.
3: 18.8% were Protestants.
4: 18 egész valamennyi volt protestáns.
3: 8.4% were Seventh-day Adventists.
4: És 8.4% volt adventista.
3: If you looked at this nation in 1991, you'd say, wow!
4: Hogyha valaki megfigyelte ezt az országot 1991-ben, azt mondhatta, hűha!
3: But then in 1994, there was what we call genocide.
4: Megtörtént az, amit mi népirtásnak hívunk.
3: Of the population of 7 million,
4: a 7 milliós lakosságból
3: around 1 million were killed.
4: Körülbelül 1 milliót öltek meg.
3: Christians were killing Christians.
4: Keresztények öltek keresztényeket.
3: They were not just killing Christians.
4: Nem csak ölték egymást.
3: They took them to the church buildings and killed them.
4: Hanem a gyülekezetbe kergették őket és úgy ölték meg.
3: You'd say, here is a story of church growth.
4: Tehát ugye itt volt egy gyülekezet növekedési történet.
3: But there were no disciples.
4: De nem voltak tanítványok.
3: No one was teaching them how to live as Christians.
4: Senki nem tanította meg őket, hogyan kell keresztényként élni.
3: They carried with them all their old prejudices.
4: Magukkal vitték az összes előítéletüket.
3: Tutsis and Hutus.
4: A tutsik és a hutuk.
3: And so the country tore itself apart.
4: És ilyen módon az ország saját magát tépte szét.
3: But you'd say, what a story of church growth.
4: De pedig azt mondtuk volna, hogy micsoda gyülekezet növekedési történet.
3: No, it wasn't.
4: Pedig nem volt az.
3: It was a tragedy.
4: Ez egy tragédia volt.
3: Because the church didn't do the job it was meant to do.
4: Mert az egyház nem tette meg a dolgát.
3: Now, there was another man.
4: Van egy másik ember.
3: Called John Wesley.
4: John Wesleynek hívták.
3: And he started about 150 years earlier.
4: Ő körülbelül 150 évvel korábban kezdte.
3: His vision wasn't to plant churches.
4: Neki nem az volt a látása, hogy gyülekezeteket alapítson.
3: I know we have the Methodist church now, but that wasn't his vision.
4: Tudom, hogy most már megvan a metodista egyház, de neki ez nem volt a látásában.
3: His vision was this.
4: A következő volt a látása.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Elterjeszteni a Biblia szerinti szentséget az országban.
3: I only read this last month.
4: Csak a múlt hónapban olvastam.
3: And I've read hundreds of books, no, tons of books on John Wesley.
4: John Wesleyről rengeteg könyvet elolvastam.
3: He said, this is my vision.
4: És azt mondta, hogy ez az én látásom.
3: I want this nation to be changed.
4: Azt akarom, hogy megváltozzon ez a nemzet.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Hogy az egész országban elterjedjen a bibliai szentség.
3: And at the time, England was in a terrible state.
4: Akkoriban Anglia rettenetes állapotban volt.
3: Drunkenness was everywhere.
4: Mindenütt a részegeskedés.
3: Only 3% of children went to school.
4: A gyerekeknek csak 3%-a ment.
3: There was violence, there was beatings.
4: Erőszak volt, verések.
3: The rich were very rich.
4: A gazdagok nagyon gazdagok voltak.
3: The poor were very poor.
4: És a szegények nagyon szegények.
3: The Anglican Church did nothing for the poor.
4: Az anglikán egyház semmit nem tett a szegényekért.
3: John Wesley set in motion a discipling process.
4: És John Wesley egy tanítványképzési folyamatot indított be.
3: He didn't start a new church.
4: Nem indított be új gyülekezetet.
3: He just got people to come together in meetings.
4: Hanem összehozta összeveteleken az embereket.
3: Where they learned about Christian behavior.
4: Ahol a keresztény viselkedésről tanultak.
3: That was the class meeting.
4: Ezek ilyen tanuló órák voltak. Ez körülbelül egy ilyen 10-12 emberből álló összejövetelek voltak, és amikor a vezető elkezdte az alkalmat,
3: and he started by confessing any sin,
4: azáltal, hogy megvallott bármiféle bűnt,
3: and by testifying to what God had done.
4: És bizonyságot tett arról, hogy mit tett Isten.
3: And then everybody in the class did the same thing.
4: És utána a csoportban mindenki megtette ugyanezt.
3: And yes, of course, they prayed for one another and all the rest of it.
4: Természetesen imádkoztak egymásért, meg mindenféle.
3: Now, if you did well in the class meeting,
4: hogyha valaki egy ilyen osztályban jól teljesített,
3: you qualified for the teaching meeting.
4: Akkor már alkalmassá vált a tanító alkalmakra.
3: If you entered 9 class meetings out of 12,
4: hogyha 12-ből 9 ilyen osztálytalálkozóra
3: elmen, you then got a ticket for 3 months.
4: Akkor kapott egy 3 hónapra szóló jegyet.
3: And then you could go to the teaching meeting.
4: És akkor elmehetett a tanító összejövetelre.
3: This man set up a system that discipled England.
4: Tehát ez az ember egy olyan rendszert indított be, amivel Angliát tanítványá lehetett tenni.
3: Because he understood what the Great Commission is.
4: Mert megértette, mi a nagy megbízatás.
3: It's about making disciples.
4: A dolog arról szól, hogy tanítványokat képezzünk.
3: And spreading holiness, scriptural holiness throughout the land.
4: És hogy elterjedjen az bibliai szentség az egész országban.
3: The only way you can do that is by touching the hearts of people.
4: Ezt csak úgy lehet elérni, hogyha megérintjük az emberek szívét.
3: And I asked myself.
4: Feltettem magamnak a kérdést.
3: We travel to many nations because our children live in nations.
4: Nagyon sok országba elutazunk, és a gyerekeink is különböző országokban élnek.
3: I don't think I've met many pastors who have the same vision as John Wesley.
4: De én azt gondolom, hogy nem sok pásztorral találkoztam, aki a John Wesley látását osztja.
3: Most of them want more numbers, bigger churches, new buildings.
4: A legtöbben több gyülekezeti tagot akarnak, gyülekezeteket, nagy gyülekezeteket, új épületeket.
3: So I wish I'd read John Wesley's vision 30 years ago.
4: Bár csak 30 évvel ezelőtt olvastam volna John Wesley látását.
3: To spread scriptural holiness throughout the land.
4: Ami arról szól, hogy a bibliai szentséget el kell terjeszteni az országban.
3: How do we do that?
4: Hogyan tehető ez meg?
3: By making disciples.
4: Tanítványképzéssel.
3: And as Jesus says,
4: ahogy Jézus mondja,
3: teaching them to obey everything I have commanded.
4: Megtanítva őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én tanítottam, vagy parancsoltam.
3: And he says, baptize them.
4: Azt mondja, merítsétek be őket.
3: Because baptism is usually the first test of our obedience.
4: Mert általában a bemerítkezés az engedelmességünk első próbája.
3: Am I willing to be baptized?
4: Hajlandó vagyok-e bemerítkezni?
3: That's the first sign I've understood Jesus is Lord.
4: Ez az első jele annak, hogy megértettem, hogy Jézus az Úr.
3: So I say yes, I want to be baptized.
4: Tehát azt mondom, igen, be akarok merítkezni.
3: I was baptized by Alan Vincent.
4: Engem Alan Vincent merített be.
3: But actually it doesn't matter who baptizes you.
4: De igazából teljesen mindegy, ki meríti be az embert.
3: What matters is you get baptized.
4: Az a lényeg, hogy bemerítkezzünk.
3: And when you get baptized, in English we say you're nailing your colors to the mast. You're saying this is what I really stand for.
4: Tehát amikor bemerítkezünk, ugye angolul hát erre mondunk valamit, aminek az a lényege, hogy én emellett a dolog mellett állok. Itt teszem le a voksot, mondjuk.
3: I have to say, Chilla is so good, I just wanted to test her.
4: De ki akartam próbálni, hogy értem-e, de nem értem ezt a szólást.
3: So I apologize. These English phrases we have.
4: Ugye vannak ezek az angolos kifejezések.
3: But total commitment, you get baptized.
4: Tehát a teljes elkötelezettségedet mutatja, hogy bemerítkezel.
3: You're signing a contract with God.
4: Hogyha bemerítkezel, akkor ezzel aláírsz Istennel egy szerződést.
3: God has already given himself to you.
4: Isten már odaadta magát neked.
3: It tells us in 1 Peter that when you are baptized, it's a pledge or a contract.
4: Az 1 Péter mondja azt, hogy amikor bemerítkezünk, akkor ez egy ígéret, egy szerződés.
3: You're saying, okay, Lord, I accept the contract.
4: Azt mondjuk, igen, Uram, elfogadom ezt a szerződést.
3: I am yours.
4: A tied vagyok.
3: Lead me wherever you want to.
4: Vezess, ahová akarsz.
3: Whether it's Australia, England or India.
4: Legyen ez Anglia vagy India.
3: Lead me wherever you want.
4: Vezess, ahová akarsz.
3: And so we get baptized.
4: Tehát bemerítkezünk.
3: That's the first sign of being discipled.
4: Ez a tanítványságunknak az első jele.
3: And then, as it says, learn to obey everything he has commanded.
4: Azután azt mondja, hogy tanuljatok meg engedelmeskedni mindannak, amit ő parancsolt.
3: Some people think that being discipled is about learning.
4: Néhányan azt gondolják, hogy a tanítványságnak a tanulása lényege.
3: Getting more knowledge.
4: Hogy egyre több tudásunk legyen.
3: Studying more material.
4: Hogy több anyagot tanulmányozzunk.
3: But it's about learning to obey.
4: De az engedelmesség megtanulása a lényeg.
3: And that's such an important word.
4: És ez egy nagyon fontos szó.
3: It's not what we know, it's what we do.
4: Nem az a lényeg, hogy mit tudunk, hanem hogy mit teszünk.
3: That's what counts.
4: Na hát ez a lényeg, ez jön most.
3: See, why did John Wesley start with the class?
4: Miért kezdte John Wesley egy osztállyal?
3: Simply because as people confessed what they'd done wrong.
4: Egyszerűen azért, mert amikor az emberek megvallották, hogy mit tettek rosszul,
3: others were learning what is right and wrong behavior.
4: Akkor mások tanulták, hogy mi a jó és mi a rossz viselkedés.
3: He said, change the behavior first.
4: Azt mondja, hogy először változtasd meg a viselkedésedet.
3: And then, after the beginning to change, then give them knowledge.
4: És utána, miután már kezdtek változni, akkor adj nekik tudást.
3: Whereas our Western mindset,
4: ami nyugati beállítottságunk szerint,
3: usually says, give them lots of knowledge.
4: Általában azt mondjuk az embereknek, hogy azt mondjuk, hogy adjunk sok tudást nekik.
3: Then hopefully they will change.
4: És akkor remélhetőleg majd változni is fognak.
3: But John Wesley understood something that most don't.
4: De John Wesley értett valamit, amit a legtöbben nem értenek.
3: Start by changing the behavior.
4: Kezd el azzal, hogy változtatsz a viselkedésed.
3: And then you can give them knowledge afterwards.
4: Aztán majd utána adhatsz tudást is. Ismeretet.
3: Just to say, John Wesley probably led the greatest revival in history.
4: El kell mondanunk, hogy a történelem valószínűleg legnagyobb ébredését vezette John Wesley.
3: 20 years ago there was a great revival in Argentina.
4: 20 évvel ezelőtt volt egy nagy ébredés Argentínában.
3: And people were being saved left, right and center.
4: Mindenféle irányba, jobbról, balról, középről tértek meg az emberek.
3: People from Argentina were talking all around the world.
4: Az argentinokról beszélt az egész világ.
3: I met an Argentinian 2 weeks ago.
4: 2 héttel ezelőtt találkoztam egy argentinnal.
3: He was already a Christian during the revival.
4: Ő már keresztény volt az ébredés óta.
3: He now works for the World Bank, so he's not just some silly little man.
4: Tehát nem egy egyszerű kis emberke, hanem a Világbanknak dolgozik.
3: So I asked him, were you there during the revival?
4: Megkérdeztem, ott voltál az ébredésben?
3: He said, oh yes.
4: Azt mondta, igen.
3: He then added.
4: Aztán hozzátette.
3: But I don't think the nation has changed very much.
4: De azt gondolom, hogy az ország nem változott sokat.
3: And I thought, how sad.
4: És arra gondoltam, milyen szomorú.
3: If only John Wesley had come to Argentina then.
4: Bár csak John Wesley elmehetne Argentinában.
3: Because they didn't make disciples.
4: Mert nem képeztek tanítványokat.
3: Now, of course, we must preach the gospel.
4: Természetesen hirdetnünk kell az evangéliumot.
3: We want people to come to know Jesus.
4: Azt akarjuk, hogy az emberek megismerjék Jézust.
3: I love Darko's 5 steps here, 5 steps there.
4: Nekem nagyon tetszett Darkónak ez a -5-je, meg +5-je.
3: But I believe we've got to become much more intentional about making disciples.
4: De azt gondolom, hogy sokkal tervszerűbben kell tanítványokat képeznünk.
3: You see, I led a church, or 3 different churches, over a period of 20 years.
4: Körülbelül 20 éven keresztül 3 különböző gyülekezetet vezettem.
3: And it's so easy for the church meeting to become the focus.
4: És annyira könnyű, hogy a gyülekezeti összejövetelt tegyük a középpontba.
3: Now, church meetings are good.
4: Persze a gyülekezeti összejövetel jó dolog.
3: Provided they help us to make disciples.
4: Hogyha segít a tanítványképzésben.
3: But if they don't,
4: de ha nem,
3: we're better off just to sit at home with one or two guys and talk to them.
4: Akkor jobb, hogyha otthon ücsörgünk egy-két barátunkkal és beszélgetünk.
3: I hope I've not offended you.
4: Remélem nem botránkoztattalak meg titeket.
3: You just kick me out like the devil.
4: Mert különben kirúgtok, mint az ördögöt.
3: But you understand what I'm saying, though.
4: De ugye értitek, mire akarok kiukadni.
3: Making disciples is the great commission.
4: A nagy megbízatás lényege a tanítványképzés.
3: And the church culture around the world is not making disciples.
4: De a világszerte levő egyháznak a kultúrája nem a tanítványképzésre koncentrál.
3: So I believe this weekend God wants us all to get hold of something.
4: Szeretném, hogyha ezen a hétvégen Isten segítene, hogy megragadjunk valamit.
3: This is the great commission.
4: Ez pedig az, hogy ez a nagy megbízatás.
3: Just to point out, when Jesus made disciples,
4: csak hogy rámutassak, amikor Jézus tanítványokat képzett,
3: he chose only men.
4: Ő csak férfiakat választott.
3: And this is an important safeguard.
4: Ez egy nagyon fontos óvintézkedés volt.
3: I think you read Titus chapter 2. That's right.
4: Olvastad a Titus 2-t.
3: Older women disciple younger women.
4: Hogy a nők a fiatalabb nőket tegyék tanítványok.
3: Older men disciple younger men.
4: Az idősebb férfiak meg a fiatalabb férfiak.
3: Sometimes a couple disciples a couple. That's fine.
4: Néha házaspárokat, az is jó.
3: But watch out for a man with a woman trying to disciple them.
4: De vigyázzatok akkor, amikor egy férfi próbál egy nőt tanítványozni vagy fordítva.
3: That's a dangerous thing.
4: Ez egy veszélyes dolog.
3: My wife became a great discipler.
4: A feleségem is nagyon jó tanítványképző.
3: Share something about it, honey.
4: Mondjál erről valamit, drágám.
3: It's time you had a change of.
4: Itt az ideje.
3: About how you began to disciple people.
4: Hogy kezdtél el embereket tanítványá képezni?
3: She's good.
5: I don't know what to say. Okay.
4: Tudom, mit mondják, de na jó.
5: Sorry. Did you translate that? That was just action, wasn't it? Yeah. When my husband is an MA from Cambridge.
4: A férjem Cambridge-ből jött.
5: I did school and failed in 7 subjects.
4: Én jártam iskolába, de mind a 7 tantárgyból megbuktam előfordul.
5: So, you know, you was a disciple, you think, what?
4: Me? Tanítványképzésről volt szó, én hogy, hát mi?
5: They understood all of that.
4: De értették, nem kellett fordítani.
5: Okay, so when we went to India, Duncan said, okay, now I am discipling the husband, I want you to disciple the women.
4: És amikor Indiába mentünk, Duncan azt mondta, hogy jó, akkor én a férjeket fogom tanítványjá képezni, te meg a feleségeket.
5: And I said, how?
4: És én azt, hogyan?
5: With what?
4: Mivel?
5: Now, the women were MSCs and BSCs. Oh, Master of Science and
4: tehát a feleségek azok ilyen különböző doktori meg tudományos fokozatokat viseltek.
5: So these were brainy people.
4: Tehát ezek jó fejű emberek, jó agyú emberek voltak.
5: But you don't need brains for discipling.
4: De a tanítványképzéshez nem kell okosnak lenni.
5: You need a heart that follows Jesus.
4: Ahhoz egy Jézus követő szív
5: and
4: kell.
5: And we can disciple anybody.
4: És akkor bárkit tanítványát tudunk képezni.
5: So I began my discipling.
4: Úgyhogy elkezdtem ezt a tanítványozást.
5: These women became pastors' wives.
4: Ezek az asszonyok, ugye pásztor feleségek lettek.
5: And it was a joy for me to see them growing.
4: És nekem nagy öröm volt látni a növekedésüket.
5: But it never went to my head.
4: De soha nem jutott eszembe.
5: Because I constantly was reminded, this is an MSc, this is a BSc, this is a doctor, that is an engineer.
4: Tehát igazából nem is tudatosult ez bennem, hiszen mindig az volt bennem, hogy ez egy orvos, ez meg egy mérnök, ez meg ilyen mestere ennek, annak.
5: But what I imparted was the life of Jesus.
4: De én Jézus életét adtam át neki.
5: What God taught me, I taught them.
4: Én azt tanítottam nekik, amit Isten tanított
5: nekem. I got zero in maths.
4: Én nullást kaptam matekból.
3: I'm not sure.
5: I only knew 2 and 2 makes 4, but after that.
4: Odáig elterjedtem, hogy 2 meg 2 az 4, aztán vége.
5: So I didn't venture to teach them maths.
4: Úgyhogy nem próbáltam matekot tanítani nekik.
5: I didn't say, come, I'll teach you maths.
4: Nem mondtam, hogy na gyertek, majd matekozunk egy kicsit.
5: I taught them all I learned through Jesus Christ our Lord.
4: Hanem mindazt tanítottam nekik, amit Jézus Krisztuson, ami Urunkon keresztül tanultam.
5: And there was a lot of learning I did.
4: És nagyon sokat tanultam őtől.
5: And I just taught these girls, this is what God did with me. This is the way to walk, follow the master.
4: Tehát én azt tanítottam meg nekik, hogy Isten velem mit cselekedett, és hogy ez az út, ezen járjatok, így kövessétek a mestert.
3: Okay. Köszönöm.
4: Thank you.
3: Okay, so that's what discipleship is. Vasanti says it in a few seconds. I take half an hour to say it.
4: Tehát ez a tanítványképzés. Vasanti elmondta pár perc alatt, én egy fél órán keresztül mondtam volna.
3: But notice how Jesus finishes in Matthew 28, verse 20.
4: De figyeljétek meg, hogy Jézus hogy fejezi be itt a Máté 28:20-ban.
3: And surely I am with you always to the very end of the age.
4: Én biztosan veletek leszek a világ végezetéig, a korszak végezetéig, minden nap.
3: Now we always take that on its own.
4: Ezt mindig kiragadjuk a környezetből.
3: And of course it's true.
4: Természetesen ez igaz is.
3: But it's particularly true when you're making disciples.
4: De ez különösen igaz a tanítványképzésben.
3: Because that is when you need him with you.
4: Mert ilyenkor van szükséged arra, hogy veled legyen Jézus.
3: Like Vasanti said, we need to have the Lord with us, helping us.
4: Ahogy Vasanti mondta, szükségünk van arra, hogy ott legyen velünk az Úr és segítsen.
3: So this was Jesus's great commission.
4: Tehát ez volt Jézus nagy megbízatása.
3: Go and make disciples.
4: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
3: Now let's turn to 2 Timothy 2 verse 2.
4: Akkor 2 Timóteus 2:2-höz lapozunk.
3: Again, Darko mentioned this in passing yesterday.
4: Darko ezt futólag már megemlítette tegnap.
3: But 2 Timothy is Paul's last letter.
4: A 2 Timóteus Pál utolsó levele.
3: He's about to die.
4: Pál már hamarosan meghalt ezután.
3: He's writing it to Timothy.
4: Timóteusnak írta ezt a
3: levelet. Who describes as his true spiritual son.
4: Valódi szellemi fiaként írja őt le.
3: My dear son.
4: Drága fiam.
3: And he says to Timothy.
4: És azt mondja Timóteusnak.
3: This is the most important thing.
4: Ez a legfontosabb.
3: The things you have heard me say in the presence of many witnesses, entrust to reliable men who will also be qualified to teach others.
4: És amiket tőlem hallottál sok bizonyság által, azokat bízad hű emberekre, akik másoknak a tanítására is alkalmasak lesznek.
3: You've got four generations there.
4: Itt négy generációról van szó.
3: Paul.
4: Pálról.
3: Timothy.
4: Timóteusról.
3: Reliable men.
4: A megbízható emberekről. A
3: and others.
4: És a másokról.
3: The test of your discipling is how the others behave.
4: A tanítványképzésed próbálja az, hogy ezek a mások hogyan viselkednek.
3: Because one of the sad things as you look at church history,
4: mert ahogy már elmondtuk, ahogy az egyház történelmet megnézzük, hogy mentek a dolgok.
3: Christianity struggles to get to the second generation.
4: A kereszténység már azzal is küzdik, hogy a második nemzedékig eljusson.
3: And despite John Wesley's brilliance,
4: John Wesleynek csodálatos volt ez a módszere.
3: After he died, the whole thing fell apart.
4: De miután meghalt, az egész dolog szétesett.
3: For some reason, they had not understood the secret of their success.
4: Valahogyan ezek az emberek nem értették meg a siker kulcsát.
3: So Paul is saying to Timothy.
4: Tehát azt mondja Pál Timóteusnak.
3: We've got to see the others.
4: Látnunk kell a másokat is.
3: Others living for Jesus.
4: Másokat, akik Jézusért élnek.
3: Others strong for the Lord.
4: Akik erősek az Úrért.
3: Others living lives which will glorify God.
4: Másokat, akik Isten dicsőítő életet élnek.
3: This is quite a frightening thing.
4: Ez elég ijesztő dolog.
3: Because it is very hard to pass on the life.
4: Mert nagyon nehéz az életet továbbadni.
3: From one generation to another.
4: Az egyik nemzedékről a másikra.
3: Now in our home we had an electric toaster.
4: A lakásunkban, az otthonunkban volt egy elektromos kenyérpirító.
3: We had trained our children.
4: Megtanítottuk a gyerekeinknek.
3: When the toast gets stuck, never put a knife in the toaster.
4: Hogyha beragad a pirítós a pirítóba, soha ne egy késsel próbáljátok kipiszkálni.
3: You might get an electric shock.
4: Mert akkor megrázhat titeket
3: so
4: az áram.
3: So we trained them well.
4: Jól megtanítottuk
3: good
4: őket.
3: Good disciples in the toaster.
4: Jó tanítványok lettek pirítós ügyben.
3: Then one day we had a man and his wife to be staying with us.
4: Aztán egy napon nálunk volt egy házas pár, ott aludtak nálunk.
3: And the man joined us for breakfast.
4: A férfi csatlakozott hozzánk reggelikor.
3: He also wanted some toast.
4: Ő is pirítóst akart enni.
3: And as usually happened.
4: És ahogy általában történt.
3: It was an Indian toaster.
4: Ez egy indiai pirító volt.
3: The toast got stuck.
4: Beragadt a pirítós.
3: So Martin, the young man,
4: úgyhogy Martin, ez a fiatalember,
3: he picked up a knife,
4: fogott egy kést,
3: was about to put it into the toaster,
4: már készült benyomni a kenyérpirítóba ezt
3: a kést, children,
4: és a gyerekeink,
3: good disciples,
4: jó tanítványok,
3: said, no, no, Martin, you mustn't do this.
4: Nem, nem, ezt nem szabad.
3: So he said, oh, oh.
4: Akkor jó, ja, jó van.
3: And our children switched it off, turned it upside down, got the toast out.
4: A gyerekeink kikapcsolták a pirítót, fejreállították, és kirázták belőle a kenyeret.
3: This man's fiancée came.
4: Aztán jött a fiatalember menyasszonya.
3: And she wanted toast.
4: És ő is pirítóst akart enni.
3: So she put the bread in the toaster.
4: Berakta a kenyérszeletet a pirítóba.
3: True to form, the toast got stuck.
4: Természetesen a hagyományokhoz híván beragadt a kenyér.
3: Mira, her name was, picked up her knife.
4: Ez a hölgy is felkapott egy
3: kenyért. Went to get the toast out.
4: Már közelített a kenyérhez.
3: And now Martin says.
4: És akkor most Martin mondta.
3: No, no, you mustn't put the knife there.
4: Nem, nem, nem szabad a kést beledugni a pirítóba.
3: So Vera didn't.
4: Úgyhogy ő sem dugta be.
3: So I asked her, why do you think you shouldn't put the knife in the toaster?
4: És megkérdeztük a lányt, hogy szerinted miért nem szabad bedugni a kést a pirítóba?
3: So she thought about it.
4: Gondolkodott egy kicsit.
3: Well, maybe you damage the toaster.
4: Talán kárt okozhatna magában a kenyérpirítóban.
3: I suppose maybe it could. That's true.
4: Igen, lehet, ez is igaz, lehet tényleg.
3: And she was lost. She couldn't understand why she was doing this.
4: És végül is nem tudta megindokolni, hogy miért.
3: So I turned to my well-discipled children.
4: Úgyhogy jól tanított gyerekeimhez fordultam.
3: Says, why don't you put a knife in a toaster?
4: Megkérdeztem, miért nem szabad a kést bedugni a kenyérpirítóban.
3: And our son says, I might get an electric shock.
4: És a fiam válaszolt, hogy megrázhat az áram.
3: But you know, that's a little story of a toaster.
4: Tudjátok, ez egy kis történet egy kenyérpirítóról.
3: It describes much of the church.
4: De nagyon sok mindent leír az egyházról.
3: Yes, the fourth generation may be doing the right thing externally.
4: Lehet, hogy kívülről a negyedik nemzedék is a helyes dolgot teszi.
3: But they've no idea why they're doing it.
4: De fogalmuk sincs, hogy miért csinálják.
3: Isn't that true?
4: Nem így van.
3: Can't you think of many churches which are like that?
4: Nagyon sok gyülekezetre tudok gondolni,
3: ami ilyen.
4: Hogy folytatják egymás után a hagyományos dolgokat.
3: And they haven't got to the heart of it all.
4: De az egészből a szívük hiányzik, a dolognak a lelkét nem ragadták.
3: Paul understood this.
4: Pál értette ezt.
3: He told Timothy, look for reliable men.
4: És azt mondta Timóteusnak, hogy keresd megbízható embereket.
3: In fact, what Paul told Timothy was, entrust to reliable men.
4: Igazából azt mondja Pál Timóteusnak, hogy bízd rá megbízható emberekre.
3: That's a financial word.
4: Ez az utolsó szava.
3: Make an investment in other people's lives.
4: Fektess be más emberek életébe.
3: Now, if you have some money to invest,
4: hogyha van befektethető pénzed,
3: you're really looking for two things.
4: Akkor két dolgot keresel abban, amibe be akarsz fektetni.
3: You're looking for interest.
4: A kamatot, hogy mekkora a hozam.
3: And you're looking for reliability.
4: Illetve a megbízhatóság.
3: Now this may not translate in Hungarian.
4: Lehet, hogy magyarul nem jön ki jól.
3: But if a person is not interested, there's no point investing in them.
4: De hogyha valakit nem érdekel a dolog, akkor nem érdemes belefektetni. Tehát az érdekel, meg
3: sense?
4: A kamat az angolul ugyanaz.
3: Thank
4: de.
3: You. Okay. One person it makes sense to.
4: Na, egy valaki értette ezt a tömegből.
3: But you understand, there's no point investing in people who are not interested.
4: Tehát semmi értelme befektetni olyan emberekbe, akiket nem érdekel a dolog.
3: Because their interest is what will enable them to learn and grow from what you teach them.
4: Mert az érdeklődésük teszi lehetővé, hogy tanuljanak abból, amit tanítasz nekik, és növekedjenek annak hatására.
3: And so you're making an investment.
4: Tehát te befektetsz ezzel
3: in someone who's showing interest.
4: Olyan emberbe, aki érdeklődést mutat.
3: And you're pouring out, like Vasanti said, things the Lord has taught us.
4: Olyan dolgokat árasztasz bele ebbe az emberbe, amiket az Úr mutatott neked.
3: We're not trying to make them like us.
4: Nem magunkhoz próbáljuk őket hasonlóvá tenni.
3: Our aim is to make them like Jesus.
4: Hanem az a célunk, hogy Jézushoz tegyük őket hasonlóvá.
3: Now some of the lessons we've learned along the way.
4: Néhány lecke, amit megtanultunk útközben.
3: They will certainly help them.
4: Ezek segíthetnek másoknak.
3: But we want them to grow to be something better and bigger than us.
4: De azt akarjuk nekik megtanítani, vagy úgy akarjuk őket tanítani, hogy nagyobbá és jobbá válhassanak, mint mi vagyunk.
3: That is the heart of a disciple maker.
4: Ez a tanítványképzés lényege, veleje.
3: So we invest in people.
4: Tehát befektetünk emberekbe.
3: We pour out our life into them.
4: Beléjük árasztjuk az életünket.
3: And then he goes on in verse 3-7.
4: És utána a harmadiktól a hetedik versig folytatódik itt.
3: Endure hardship with us like a good soldier of Christ Jesus.
4: Úgy harcolj, mint Jézus Krisztus jó vitéze.
3: And I think he's saying that because actually making disciples can be quite hard.
4: És ezt azért mondja, mert a tanítványképzés lehet elég nehéz is.
3: It's hard work.
4: Nehéz munka.
3: Not every disciple is reliable, dependable.
4: Nem minden tanítvány megbízható, nem lehet mindre támaszkodni.
3: Like we were hearing yesterday, they get into their own messes.
4: Ahogy tegnap hallottuk, a saját gabajodásukba belekeveredhetnek.
3: But we have made the decision, we're going to invest in them.
4: De mi eldöntöttük, hogy befektetünk beléjük.
3: And then he goes on and says, if we're, verse 5.
4: Aztán az ötödik vers azt mondja.
3: If anyone competes as an athlete, he does not receive the victor's crown unless he competes according to the rules.
4: Ha pedig küzd is valaki, mondjuk, mint tornász, mint sportoló, nem koronáztatik meg, ha nem szabályszerűen küzd.
3: What are the rules?
4: Mik a szabályok?
3: Go and make disciples.
4: Menjetek és képezzetek tanítványokat.
3: I think there will be people who say, I built a church of 30,000 people.
4: Azt gondolom, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy én létrehoztam egy 30,000 fős gyülekezetet.
3: Oh no, the rules were to make disciples.
4: De hát a szabály az volt, hogy tanítványt kell
3: képezni. How many disciples did you make?
4: Hány tanítványt képeztél?
3: How many people were you able to influence along the way?
4: Hány embert tudtál befolyásolni szolgálatod alatt?
3: I get the feeling Jesus is not very impressed with crowds.
4: Én azt gondolom, hogy Jézusra nem tesznek túl nagy benyomást a tömegek.
3: I love it on the day when he's teaching the parable of the sower.
4: Nagyon tetszett, amikor a magvető példázatát tanította.
3: His disciples said to him, "Why do you speak in parables?"
4: A tanítványai megkérdezték, hogy miért beszélsz példázatokban.
3: And his answer is, "So they do not understand."
4: És Jézus azt felelte, hogy ők ne értsék.
3: 12 people out of 5,000 understood what he was talking about.
4: 5000-ből 12 ember értette meg, hogy mit mondott Jézus.
3: Not many church leaders have the courage of Jesus.
4: Nem sok gyülekezet vezetőben van meg Jézus bátorsága.
3: 4,988 men do not understand.
4: 4,988 ember nem értette.
3: But that doesn't bother Jesus.
4: De Jézust ez nem zavarta.
3: Because he's concerned about making these disciples.
4: Mert neki az volt a fontos, hogy ezeket tanítvánnyá képezze a 12.
3: Amazing, isn't it?
4: Megdöbbentő, nem?
3: When you start reading the scriptures through a disciple-making point of view, you see so many things.
4: Hogyha a Bibliát tanítványképző szempontból olvassátok, nagyon sok mindent megláttok benne.
3: I remember many years ago we did a study of the book of Mark.
4: Emlékszem, sok évvel ezelőtt Mark evangéliumát tanulmányoztuk.
3: Who was Jesus with in each paragraph? In each paragraph of the Bible, who was Jesus actually with?
4: Igen, tehát tanulmányoztuk a Biblia minden szakaszából, hogy kivel volt együtt Jézus.
3: Over one third of the time he was only with his 12 disciples.
4: Az idejének a több mint harmad részét csak a 12-vel töltötte.
3: Because that was his priority.
4: Mert ez volt neki a fontos.
3: Sometimes he was with his crowd, with the crowd, sometimes with his enemies.
4: Néha tömeggel volt, néha az ellenségeivel.
3: Sometimes he was on his own.
4: Néha egyedül.
3: But his disciples were his priority.
4: De a tanítványai voltak neki a legfontosabbak.
3: And so he says, run according to the rules.
4: Tehát azt mondja, hogy harcolj a szabályoknak megfelelően.
3: And then in verse 6.
4: A hatodik vers.
3: The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
4: A termésből először a keményen dolgozó földművelőnek kell részesülnie.
3: As we invest in people,
4: ahogy befektetünk emberekbe,
3: fruit does grow in them.
4: Nő bennük a gyümölcs.
3: And there's tremendous satisfaction.
4: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
3: You pick up someone off the street.
4: Valakit összeszedsz az utcáról.
3: And you see them beginning to live the Christian life.
4: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.
3: You see them change into something so.
4: Mányoztuk.
3: Who was Jesus with in each paragraph? In each paragraph of the Bible, who was Jesus actually with?
4: Igen, tehát tanulmányoztuk a Biblia minden szakaszából, hogy kivel volt együtt Jézus.
3: Over one third of the time he was only with his 12 disciples.
4: Az idejének a több mint harmad részét csak a 12-vel töltötte.
3: Because that was his priority.
4: Mert ez volt neki a fontos.
3: Sometimes he was with his crowd, with the crowd, sometimes with his enemies.
4: Néha tömeggel volt, néha az ellenségeivel.
3: Sometimes he was on his own.
4: Néha egyedül.
3: But his disciples were his priority.
4: De a tanítványai voltak neki a legfontosabbak.
3: And so he says, run according to the rules.
4: Tehát azt mondja, hogy harcolj a szabályoknak megfelelően.
3: And then in verse 6.
4: A hatodik vers.
3: The hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
4: A termésből először a keményen dolgozó földművelőnek kell részesülnie.
3: As we invest in people,
4: ahogy befektetünk emberekbe,
3: fruit does grow in them.
4: Nő bennük a gyümölcs.
3: And there's tremendous satisfaction.
4: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
3: You pick up someone off the street.
4: Valakit összeszedsz az utcáról.
3: And you see them beginning to live the Christian life.
4: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.

0: on his own.
1: Néha egyedül.
0: But his disciples were his priority.
1: De a tanítványai voltak neki a legfontosabbak.
0: And so he says, run according to the rules.
1: Tehát azt mondja, hogy harcolj a szabályoknak megfelelően.
0: And then in verse 6,
1: a hatodik vers,
0: the hard-working farmer should be the first to receive a share of the crops.
1: A termésből először a keményen dolgozó földművelőnek kell részesülnie.
0: As we invest in people,
1: ahogy befektetünk emberekbe,
0: fruit does grow in them.
1: Nő bennük a gyümölcs.
0: And there's tremendous satisfaction.
1: És óriási megelégedést hoz ez nekünk.
0: You pick up someone off the street.
1: Valakit összeszedsz az utcáról.
0: And you see them beginning to live the Christian life.
1: És látod, hogy kezdi élni a keresztény életet.
0: You see them change into something so different from what they would ever have been.
1: Látod, hogy valami egész mássá kezd válni, mint amilyen valaha volt.
0: And you get a share of the crop.
1: És akkor osztozol a gyümölcsben.
0: That's exciting.
1: Ez izgalmas.
0: It's worthwhile.
1: Érdemes ezért
0: csinálni. There'll be challenges along the way.
1: Persze közben vannak kihívások.
0: But it will bear fruit.
1: De megterem a gyümölcs is.
0: And in verse 7, Paul says.
1: Hetedik versben azt mondja Pál.
0: Reflect on what I am saying.
1: Elmélkedj azon, amit mondok.
0: For the Lord will give you insight into all of this.
1: Mert az Úr belátást fog adni neked mindezzel kapcsolatban.
0: And I suppose that's really it's a good place to stop actually.
1: Ez egyébként egy jó pont arra, hogy leálljunk.
0: Because in the end we need the Lord's insight into all this.
1: Hiszen végső soron szükségünk van arra, hogy az Úrnak a látása legyen bennünk mindezzel kapcsolatban.
0: We live in a world where most churches aren't making disciples.
1: Egy olyan világban élünk, ahol a legtöbb gyülekezet nem képez tanítványokat.
0: We need an insight and understanding from the Lord himself.
1: Kell, hogy magától az Úrtól értsük meg, lássuk meg ezeket
0: a dolgokat. Really is what it's all about.
1: Hogy azt, hogy igazán erről szól az egész.
0: It's about making disciples.
1: Az egész történet a tanítvány képzésről szól.
0: Now, I'm sure you've heard this before.
1: Biztos vagyok benne, hogy már hallottátok ezt.
0: But the Lord says, this now is the priority.
1: De az Úr azt mondja, most ez a legfontosabb.
0: This is how we impact lives.
1: Hogy hogyan gyakorolunk hatást az életekre.
0: In the end, how we impact our nation.
1: Végül hogyan tudunk hatni az nemzetünkre.
0: It is not by getting bigger and bigger churches.
1: Nem azáltal, hogy egyre nagyobb gyülekezeteket hozunk létre.
0: That may happen, it may not happen.
1: Lehet, hogy így lesz, lehet, hogy nem.
0: It's by getting better and better disciples.
1: Hanem az, hogy egyre jobb tanítványokat képezzünk.
0: And if we're only discipling one or two?
1: És ha csak egy-két embert teszünk tanítványá?
0: Hallelujah!
1: Hallelujah!
0: If we're discipling 12 like Jesus.
1: A 12-t, mint Jézus.
0: Praise God.
1: Dicsőség az Úrnak.
0: I remember reading one of these great prayer warriors.
1: Emlékszem, olvastam egy nagy imaharcosról.
0: He said this.
1: Ő azt mondta.
0: Man is looking for better methods.
1: Az ember jobb módszereket keres.
0: God is looking for better men.
1: De Isten jobb embereket keres.
0: And that's what discipleship is about.
1: És erről szól a tanítványképzés.
0: Raising up better men and women.
1: Jobb embereket, férfiakat és nőket
0: felnevelni.
1: Akik úgy élnek, hogy ezzel Isten dicsőítik.
0: Which will be a challenge to all those around them.
1: És ezzel kihívást intéznek mindenkihez maguk körül.
0: So that is the commission on our lives.
1: Tehát ezt a megbízást kapta az életünk.
0: The Lord will give you insight into all of this.
1: Az Úr belátást ad majd neked mindebbe.
0: There will be more after the break.
1: A szület után majd még többet
0: beszélünk erről. But I want to pray for you. I want to pray for you.
1: De most szeretnék imádkozni
0: értetek. Before we go and have our tea or coffee or whatever we're having.
1: Mielőtt kávét vagy teát iszunk vagy bármi, amit akartok.
0: So why don't we all stand up?
1: Akkor álljunk fel mindannyian.
0: Just pray a short prayer.
1: És imádkozzunk röviden.
0: Father God.
1: Atyánk Istenünk.
0: All of us need more insight into this.
1: Mindannyiunknak jobban bele kell látnunk ebbe.
0: This is your heart, Lord.
1: Uram, ez van a te szívedben. Uram, ez van a te szívedben.
0: You want us to make disciples.
1: Azt akarod, hogy tanítványokat képezzünk.
0: Take us from where we are, Lord.
1: Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk. Fogj meg a kezedbe, ahol épp tartunk.
0: Give us insight.
1: És adj nekünk belátást.
0: Give us understanding.
1: Adj megértést.
0: Give us opportunities.
1: Adj lehetőségeket.
0: Use us to make disciples.
1: Használj minket a tanítványképzésben. Használj minket a tanítványképzésben.

0: And can we say that last one with a little bit more passion?
1: Kicsit szenvedélyesebben mondjuk az utolsót.
0: Use us to make disciples.
1: Használj minket a tanítványképzésben. Használj minket
0: amen,
1: a tanítványképzésben.
0: Amen, amen,
1: amen.
0: Thank you, Lord.
1: Köszönöm, Uram.
0: Thank you, Jesus.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat harmadik része, melyben Duncan és Vasanti Watkinson tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

Ah!

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Okay, praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: I just found some of my notes were all in the wrong order and mixed up with the next subject. So I hope I've got them straight now, but if I suddenly start talking about something totally different, wave your arms or something.
4: És ha valami olyanról beszélnék, ami szemben megy az eddigiekkel, vagy eltér annak a témájától, akkor csak jelezzetek majd nekem.
3: Yeah. Okay, we're talking about soul ties in the family.
4: A családon belüli lelki kötődésekről beszéltünk.
3: And we talked about the ties between husband and wife.
4: Beszéltünk a férj és feleség közötti lelki kötődésről.
3: I used to be when we used to have these the church the movement used to have summer camps.
4: Amikor a gyülekezeti életben elkezdődtek az ilyen nyári táborozások.
3: And I was helping there.
4: És én ott segítkeztem.
3: And at a time when people could ask questions of a panel, we was four of us on a panel.
4: Volt időszak arra fenntartva, hogy az emberek kérdéseket tegyhessenek fel minden
3: And every year there was the same question came up.
4: Minden évben feljött ugyanaz a kérdés.
3: Is sex for enjoyment or for procreation?
4: Arra azzal kapcsolatosan, hogy a szex arra van, hogy élvezzük azt, vagy pedig a faj fenntartásra.
3: And
4: szaporodásra.
3: And there were always people who would say it is only for procreation.
4: Mindig voltak olyan emberek, akik azt mondták,
3: and we must not enjoy it.
4: Szaporodás miatt van, nem kell, hogy élvezzük ezt.
3: My opinion, I would always say it's for both.
4: És mi pedig mindig azt tanítottuk,
3: you know, but we were all totally wrong.
4: De mind a kettő teljesen.
3: Because we were asking the wrong, or trying to answer the wrong question.
4: Mert ilyenkor, ha ez a kérdés
3: The question is not is sex for this or for this.
4: Megválaszolni, mert nem arról szól a dolog, hogy a
3: The question, the right question is what is sex for?
4: Hanem a helyes kérdés az, hogy
3: And sex is for marriage.
4: Mire van a sex, és az pedig a házasságra van.
3: And sex is to bless marriage.
4: És a sex arra van, hogy megáldja áldást.
3: And it blesses marriage in several ways.
4: És ez többféle módon is megáldja a házas feleket.
3: First of all, there is a giving between husband and wife of the greatest physical enjoyment that is possible to enjoy.
4: Mindenek előtt a férj és a feleség számára is a fizikai élvezetnek egy olyan módját adja, ami a legmagasabb rendű élvezet, amit a férj és a feleség
3: But all within the relationship.
4: És ez a kettejük kapcsolatában
3: But sex
4: benne van.
3: Also forms very strong soul ties.
4: De a szexuális kapcsolat nagyon erőteljes lelki kötődést is kialakul. És ilyen szempontból is fontos, hogy összeköti a férjet és a feleséget ilyen módon.
3: Is a sex life.
4: A szexuális élet.
3: And this is how God has intended it before Adam and Eve sinned. Okay.
4: És erre találta ezt ki Isten már azelőtt, hogy Ádám és Éva
3: This is what God
4: volt.
3: Looked at when he created it and he said everything else is good but this is very good.
4: Ez az, amit mikor megteremtett Isten ránézett és azt mondta, hogy minden amit teremtett az igen jó, de ez meg aztán különösen jó.
3: And so the wedding night is so important for the bonding between husband and wife.
4: A nász éjszaka nagyon fontos a férj és a feleség összeköttetése
3: The honeymoon is vital for strengthening those bonds.
4: A mézes hetek nagyon fontosak abban, hogy megerősítsék ezt a köteléket.
3: And the marriage bed is important.
4: És a házas ágy nagyon fontos.
3: For maintaining the close ties.
4: Abban, hogy létrejöjjenek ezek a szoros kapcsolódások.
3: And it not just holds the relationship together, it enhances the relationship.
4: Ez nem csak összetartja a kapcsolatot, hanem
3: and it,
4: kézben is tartja a kapcsolatot.
3: And it allows the relationship to grow and to blossom
4: teszi,
3: in so many other areas.
4: Hogy a kapcsolat növekedjen és virágba boruljon, kivirágozzon nagyon sok területen.
3: Some people make the mistake of thinking that sex is like a thermostat.
4: Helytelen gondolkodásmódot, hogy úgy tekint a szexuális
3: életre,
4: mint egy termosztátra.
3: And it gets hotter.
4: Hogyha
3: the marriage gets better.
4: A
3: this is not true.
4: Akkor forróbbá válik,
3: yeah, because the sexual relationship is about giving and sharing.
4: Ez így nem igaz, mert a házas társi kapcsolat, a szexuális élet az az adásról
3: it's not about overcoming boredom by turning the temperature up.
4: És nem arról szól, hogy átlépünk bizonyos határokat
3: it's part of maintaining our oneness.
4: A termosztátot, hanem átéljük, megéljük az egységet kettőnk között.
3: So sex is not a thermostat.
4: Tehát a sex nem egy termosztát.
3: It's a thermometer.
4: It
3: shows us
4: hőmérő,
3: how healthy our marriage is.
4: Ami azt mutatja, hogy mennyire
3: okay,
4: egészséges házasságunk.
3: It's a big blessing,
4: rendben?
3: But it's not
4: ez egy nagy áldás,
3: everything.
4: De nem minden.
3: But it enhances every other part of the marriage.
4: És hatással van a házasság valamennyi többi területére.
3: And it helps preserve the bonding.
4: És segít megőrizni
3: so that is a vital
4: köteléket.
3: Soul tie.
4: Ez egy alapvető fontosságú életbe
3: vágó. Because when the parents are in a stable marriage, then the children are stable.
4: Egy stabil házastársi kapcsolat van, akkor ott a gyerekek is stabilak lesznek.
3: And the children are secure.
4: És a gyerekek biztonságban lesznek.
3: And the bonding between the parents and the children is good and strong.
4: És a gyerekek és a szülők közötti kapcsolat is erőteljes.
3: And the parents start to bond with the children during pregnancy.
4: A szülők már a terhesség ideje alatt, várandóság ideje alatt.
3: Also the children start bonding with their parents during pregnancy.
4: És hasonló módon a gyermek is a szüleivel már ekkor egy kötelékbe
3: kerül. I encourage fathers to pray over their unborn children.
4: Bátorítani szoktam az apákat, hogy imádkozzanak, amíg meg nem született gyermekeikért.
3: And it's amazing the how the relationship is, when the child is born immediately between the father and the child.
4: És meglepő az, hogy mennyire látszik a már meglévő.
3: And that blessing of the father as the priest of the family, the baby experiences that while it's still in the womb.
4: Mert ebben az esetben a még a méhben lévő gyermek érzékeli már azt, hogy az apja,
3: a családnak a papja.
4: Amikor a férje egy jó kapcsolatban van a feleségével,
3: he easily forms strong bonds with the children that are born to her.
4: Akkor könnyen fog tudni kapcsolatot kiépíteni a gyermekeivel.
3: This is even true if with children that are not his own.
4: Ez még akkor is igaz, hogyha olyan gyerekeket nevel, akik nem a saját gyermekei.
3: But it is of course even more true when they are in a faithful marriage.
4: De még inkább igaz akkor, hogyha egy
3: what I mean is that a man can bond with children from his wife's previous marriage if he's in a good relationship with her.
4: Tehát igaz ez akkor is, hogyha egy korábbi feleségétől vannak mondjuk egy férjnek adott esetben gyermekei.
3: And when a man is in a good relationship with his wife,
4: amikor egy férj jó kapcsolatban van az ő feleségével,
3: he strongly bonds with the children when they're born.
4: Akkor erőteljes kötelék lesz.
3: I mean, we talk about the changes that happen in a wife's body.
4: És a gyerekek és az anyák között természetes módon is van egy kötődés.
3: But changes happen in the body of a new father.
4: De ez a kötődés megváltozik akkor, amikor mondjuk egy kapcsolatban egy új apa jön.
3: His testosterone levels go down.
4: A
3: His sex hormones go down.
4: A testosteron szint lejjebb.
3: So that he's less aggressive, he's more caring.
4: Akkor előre haladtával és nem lesz annyira
3: God has prepared the man so that he becomes a nurturing father.
4: Isten arra is tervezte a férfit, hogy egy gondoskodó atya legyen.
3: But scientists have shown that this works. This is much stronger. This effect when the relationship between the husband and wife are good.
4: Hogy ez a kötődés ez erőteljesebb és hatékonyabb akkor, hogyha
3: a férj és a feleség között egy egészséges kapcsolat van. And sometimes the unborn child is not wanted.
4: Időnként van olyan helyzet, hogy még meg nem született gyermeket
3: not enough money.
4: Várják örömmel, mert mondjuk nincs elég pénzük.
3: It's going to be a burden to the family.
4: És egy terhet jelenthet a család számára.
3: And you know, some parents they outwardly say to the children, "You were a mistake."
4: Vannak szülők, akik ezt meg is mondják a gyermekeiknek.
3: You were a hole in the condom.
4: Hogy te
3: you are a hole in the condom.
4: Te csak egy lyuk volt.
3: Really,
4: kiugatta az óvszer, és azért születtél meg.
3: This is awful.
4: És ez borzalmas.
3: It is not funny.
4: Ez nem mulatságos.
3: When the parents have a negative attitude to the unborn baby.
4: Amikor a szülőkben egy negatív hozzáállás van a megszületett gyermek felé, akkor a gyermek
3: ezt érzékeli,
4: érzi azt.
3: When stress hormones go through a mother's body, the child experiences that same stress.
4: Amikor az anya szervezetében a stressz hormonok szintje emelkedik, a gyermek ugyanazt a stresszt
3: érzi. And even if the baby is accepted by the parents when it's born,
4: gyermeket örömmel várták a szülei,
3: if the child has experienced that the parents aren't sure that they want the baby,
4: akkor is, hogyha úgy érzi a gyermek, hogy egy bizonytalanság volt a szüleiben az ő születésével kapcsolatban, az egy elutasítottságot, elvetettséget eredményezhet a gyermekben.
3: You see, demons are not, they don't think, oh, this is just a poor little child, I'll be kind.
4: A démonok nem úgy viselkednek a gyerekek felé, hogy ó, hát ez csak egy most született
3: demons
4: kedves gyermek,
3: the protection over this child is down because of the parents' attitude.
4: A démonok rögtön érzékelik azt, hogy a gyermek körüli védelem szintje alacsony a szülők hozzáállása miatt.
3: I've got an opening.
4: És úgy érzik, hogy van
3: very often that people whose parents were shocked that they were pregnant, didn't have enough money, were worried about it, or just didn't want any more children, they often have these spirits of rejection.
4: Találkoztunk olyan emberekkel, akiket nem vártak örömmel a szülei, mert nem volt elég pénzük, vagy már volt több gyermekük, és nem akartak többet, és elvetettség jött emiatt az életükbe.
3: We're going to talk about how demons work and how to deal with them in another lesson.
4: Fogunk majd egy következő tanításban arról beszélni, hogy
3: but while I'm talking about rejection,
4: de el kell bánnunk az elvetettséggel.
3: Often you get a group of five demons together.
4: Gyakran van olyan, hogy öt démonból álló csoportos.
3: So you have to make sure that you deal with all of the spirits of rejection when you deal with this area.
4: És amikor ezzel a területtel foglalkozunk, akkor biztosaknak kell lennünk abban, hogy mind az öt területnek a démonaival elbántunk.
3: Spirit of rejection.
4: Az elvetettség szelleme.
3: Fear of rejection.
4: A szelvetettségtől való félelem szelleme.
3: Spirit of rejecting oneself.
4: Az önelvetésnek a szelleme.
3: A spirit of rejecting others.
4: A mások elvetésétől
3: való
4: félelemnek szelleme.
3: And a spirit I'm thinking in Croatian of behavior that causes rejection.
4: És az a hozzáállás, ami okozta a
3: zelvetettséget. Which makes people act in a way that it would make other people want to reject them.
4: Hogy az emberek úgy viselkednek, mint hogyha mások el akarnak vetni őket, vagy elvetették volna.
3: So if the Lord shows you, or the Holy Spirit shows you, there's rejection here, you need to cover these five spirits.
4: Ha a Szent Szellem arra vezet téged, hogy az elvetettség szellemével kell elbánni, akkor ezzel az öt területtel foglalkozol.
3: And maybe others.
4: És még lehetnek
3: ezen kívül I'm not saying it's limited to five, but there's usually these five group together.
4: És nem mondom azt, hogy ez csak ötre korlátozódik, lehet, hogy vannak még más ehhez kapcsolódó dolgok is.
3: Then sometimes parents are controlling.
4: Vannak példák arra, amikor a szülők kontrollálóak.
3: Or one of the parents.
4: Vagy az egyik szülő.
3: Or there might be domination.
4: Vagy domináns típusúak.
3: There might be abusive parenting.
4: Lehetnek bántóak, sértőek.
3: And so the ties between the children and parents
4: have negative elements. Kötődésben is lehetnek negatív elemek.
3: And there are negative elements in the soul ties between the children.
4: És lehetnek negatív elemei a gyermekeknek a testvéreikkel való kötődésükben, kapcsolataikban is.
3: And we see this in the Bible. One parent prefers one parent prefers the other, and the children hate each other.
4: Hogy az egyik szülő az egyik gyermeket kedveli jobban, a másik szülő a másik gyermeket kedveli jobban, és a gyerekek emiatt utálják egymást.
3: And this happened in Jacob's family. Yeah.
4: Ez történt például Jákob családjában és Izsák családjában is.
3: And the scripture is actually mirror of what's happening around us.
4: Az írások tükrözik mindazt, amik a körülöttünk lévő világban történnek.
3: So often the sibling relationships have negative and positive soul ties.
4: Ezekben az egyszerű kapcsolatokban is, alapvető kapcsolatokban is lehetnek negatív és pozitív lelki kötődések.
3: And because these soul ties within the family are designed by God to be strong,
4: és ezeket a lelki kötődéseket arra teremtik,
3: when they become negative, they often become strongly negative.
4: Emiatt, amikor ezek negatívvá válnak, akkor többnyire nagyon erősen negatívak. Amikor imádkozunk a családon belüli lelki kötődésekért, kapcsolatokért,
3: we need to break the negative soul ties,
4: akkor meg kell törnünk a negatív kapcsolatokat,
3: but bless the positive ones,
4: és meg kell áldanunk a pozitív kapcsolatokat,
3: because we don't want the family to fall to pieces.
4: Mert nem akarjuk azt, hogy a család
3: we want the family to be blessed.
4: Hulljon, hanem azt akarjuk, hogy a család áldott.
3: Okay, so that is families.
4: Tehát ennyit a családokkal.
3: There are other strong soul ties.
4: Vannak másfajta lelki
3: kötődések. As I said, God intended them to be positive.
4: Amiket Isten arra teremtett, hogy pozitívak legyenek.
3: There are strong friendships, like the friendship between Jonathan and David.
4: Vannak erős baráti kapcsolatok, amilyen Jonathan és Dávid.
3: When their souls were knitted together.
4: Amikor a lelkek össze.
3: And Prince Jonathan, the heir to the throne.
4: Egymásba fornak.
3: He loved David so much he was willing to give up his throne so that David could become king instead of Jonathan.
4: Jonathan annyira szerette Dávidot, hogy ő volt ugye a trón várományosa Saul után.
3: And actually this relationship with David and Jonathan proves a truth.
4: A Dávid és Jonathan közötti kapcsolatban próbára lett téve
3: that
4: az igazság.
3: A soul tie doesn't end when somebody dies.
4: Hogy egy ilyen lelki kötődés nem ér véget azzal, ha az egyik fél meghal.
3: After Jonathan died,
4: mert Jonathan halála után,
3: David looked for any surviving descendants of Jonathan.
4: Dávid megkerestette a Jonathannak az élő leszármazottait.
3: And he found one descendant of Jonathan.
4: És meg is találták Jonathannak az egyik élő leszármazottját.
3: I will take care of you. And he did that out of his love for Jonathan.
4: Hogy ne félj, gondot fogok viselni rólad, és azt a szeretetet, ami Jonathan felé volt bennem, azt rád árasztom.
3: Yeah, in Psalm 119:63,
4: a Zsoltárok
3: It speaks about the unity or the ties within God's family.
4: Az Isten családján belüli kötődésekről.
3: It says, I am a companion of all that fear you.
4: Azt mondja, hogy társok vagyok mindazoknak, akik félnek téged.
3: And all those who keep your laws.
4: És akik határozataidat vagy törvényeidet.
3: And this word companion, chaba,
4: és az a
3: means
4: szó, hogy
3: a companion, a friend, it means to join together with somebody in a covenant.
4: Az azt jelenti, hogy valakivel egy baráti szövetségi kapcsolatban lenni.
3: But there is also a negative meaning to this Hebrew word.
4: De van ennek a héber szónak egy negatív jelentéstartalma is.
3: It also means to join by magical charms.
4: Azt is jelenti, hogy ilyen
3: or to control another person.
4: Kontrolláló, mágikus kapcsolatban lenni valakivel.
3: How can a soul tie be used to control another person?
4: Hogyan tud egy lelki kötődés, egy lelki kapcsolat más kontrollálására
3: Because a soul tie is a spiritual thing.
4: Úgy lehetséges ez, hogy a lelki kötődés
3: a Yes, it is a
4: dolog.
3: Thing of the soul, the mind.
4: Igen, természetesen ez a léleknek és az elmének
3: it's,
4: a területét is érinti.
3: It's also physical chemicals.
4: Van ennek fizikai, kémiai vonatkozása is.
3: Within the brain.
4: Az agyon belül.
3: But it's also spiritual.
4: De szellemi is.
3: And a soul tie is like a rubber tube.
4: És a lelki
3: Because it's rubber,
4: olyan, mint egy gumicső,
3: it stretches.
4: Mert, mivel gumiból
3: so when
4: van
3: there's
4: nyújtható,
3: a soul tie,
4: amikor van egy lelki kötődés,
3: the person can separate so far,
4: akkor az eltávolodhatnak
3: but he's never
4: felek,
3: completely free.
4: De nem lesznek sohasem teljesen szabadok egymásról.
3: It can be pulled back.
4: És vissza tudják húzni egymást.
3: It's also like a tube.
4: De olyan is, mint egy cső, egy tömlő.
3: It's hollow.
4: Üreges
3: yeah,
4: belül.
3: This is just in picture form of looking at a spiritual truth.
4: Ez csak egy kép, amit használunk arra, hogy a szellemi valóságra rámutassunk.
3: And so the enemy can do things through this tube.
4: Az ellenség képes dolgokat átvezetni ezen a csövön keresztül szellemi
3: yep.
4: erővel.
3: For example, there was one young man who had been converted about a year.
4: Például volt egy fiatal ember, aki nagyjából egy évvel korábban
3: He said,
4: tért meg.
3: Can you help me? I'm experiencing like witchcraft things in my home.
4: Azt mondta nekem, hogy tudnál segíteni nekem, úgy érzem, hogy boszorkány tevékenység van az
3: nor has anyone in my family been involved in witchcraft.
4: És nincs arról tudomásom, hogy sem én magam,
3: so
4: sem a családom, senki nem foglalkozott boszorkánysággal.
3: So the Lord told us to ask him about his girlfriends before he was converted.
4: És az Úr arra vezetett bennünket, hogy kérdezzük meg őt a megtérése előtti kapcsolatairól, hogy milyen
3: Yeah, and he said he told us about a girlfriend he'd had 2 years before, and they'd had a sexual relationship.
4: És mesélte nekünk, hogy volt egy barátnője két évvel korábban, akivel szexuális kapcsolata is volt.
3: So I said, do you have any contact with her now?
4: És megkérdeztük tőle, hogy van most is valami kapcsolatod vele?
3: And he said, no, but I've heard that she's involved in witchcraft.
4: És azt mondta, hogy nincs már vele semmilyen kapcsolatom, de hallottam róla, hogy
3: because he had a soul tie with her.
4: The
3: witchcraft spirits were able to affect his life.
4: És mivel korábban szexuális kapcsolata is volt vele,
3: when we cut the soul tie between him and the girl,
4: ez a boszorkány tevékenység utat talált magának az életébe, és amint elvágtuk a közöttük lévő lelki köteléket, azonnal megszűnt ez a boszorkány tevékenység az életében.
3: In Psalm 1,
4: az első Zsoltárban,
3: says, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly,
4: azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok
3: nor stands in the path of sinners,
4: bűnösök útján
3: nor sits in the seat of the scornful.
4: És csúfolódók székében nem ül.
3: You see? And so the man is blessed who doesn't let this kind of person have an influence on his life.
4: Boldog az a férfi, akinek nincs olyan kapcsolata, amin keresztül
3: And what's the opposite of blessing is a curse.
4: Jöhetnek az életére.
3: So the man who walks in the counsel of the ungodly, who stands in the path of sinners and sits in the seat of the scornful, he brings a curse on himself.
4: És meg is lehet ezt fordítani, tehát boldogtalan az az ember, aki a gonoszok tanácsán jár, és akkor bűnösök útjai jár. És ilyen befolyást gyakorolhatnak Istentelen lelki kötődések. És az ellenség képes használni ezeket a lelki kötődéseket
3: and he
4: az illető életében.
3: It can easily be influenced against God's people by the ungodly counsel that is sitting under.
4: És használhatja ezeket a kapcsolatokat az ellenség arra, hogy Isten embereinek istentelen tanácsokat adja ezeket a kapcsolatokon
3: keresztül. This is why we are warned not to be under the same yoke as unbelievers.
4: ezért óvjuk attól az embereket, hogy ne legyenek felemásikában hitetlenekkel. 2 Korintus 6, 14-től 19-ig.
3: Do not be unequally yoked together with unbelievers.
4: Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában.
3: See, and this means the yoked to have a soul tie.
4: Látjátok azt, hogy közös igában lenni, vagy felemás igában lenni.
3: He speaks about a Christian marrying an unchristian. A non-Christian.
4: Lelki kötődésben, lelki kötelékben lenni valakivel, például.
3: But I think it speaks wider than that.
4: Ez persze szélesebb
3: körben beszél. About the close relationships.
4: Ez egyéb szoros kapcsolatokról is beszél.
3: He says, what fellowship does righteousness have with lawlessness?
4: Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak?
3: What communion does light have with darkness?
4: Vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel?
3: If we have say a friend, we've been very, you know, he's a very ungodly person.
4: Hogyha mondjuk volt korábban egy barátunk, aki egy nagyon istentelen személy,
3: that you formed this relationship before before you were saved.
4: Akivel kapcsolatban álltál, mielőtt megtértél.
3: I speak to the men, you know, if you have a drinking friends.
4: Mondjuk, hogyha egy férfinek voltak ivó cimborái.
3: Yeah, and you stopped being under their influence when you were converted.
4: És megtérésed után kikerültél az ő hatáskörükből.
3: It's not enough not to see them and get drunk with them anymore.
4: Nem elég az, hogyha egyszerűen nem yeah. mész el velük többé.
3: It's good to say in the name of Jesus, I cut the soul ties between that person and me.
4: Kimondani azt, hogy elvágom a lelki köteléket köztem és ezek között.
3: And I put the blood of Jesus and the cross of Jesus between that person's sin and my life.
4: És Jézusnak a vérét és a kereszt erejét helyezem ezek közé az emberek közé.
3: Because the Bible here uses very strong words.
4: Mert a Biblia itt nagyon erőteljes szavakat használ.
3: It says, come out from among them, verse 17.
4: A 17. versben azt mondja, hogy azért menjetek ki közülük. És szakasztjátok
3: el,
4: azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek,
3: ne érintsetek. And I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty.
4: És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá, azt mondja a mindenható Úr.
3: Actually, this word not only means flee, run away, it means release yourself from prison with these people.
4: Nem csak azt jelenti, hogy távozzatok el az adott helyről, hanem hogy szabaduljatok ki az ezekkel az emberekkel való közös bebörtönzöttségetekből.
3: The Greek means literally cut yourself off.
4: A görög szó szerint azt jelenti, hogy vágjátok le magatokat.
3: Yeah, and we're talking about cutting soul ties.
4: Ezért beszélünk arról, hogy a lelki kötelékeket
3: it's
4: el kell
3: connected.
4: Vágni.
3: And then God says, I will be a father to you and you will be my sons and my daughters.
4: Azt mondja itt, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, és
3: isn't God our father?
4: Of course he is.
3: But like I said, when we release from the negative soul ties, we're able to have a closer relationship with the Lord.
4: És hogyha elszakítjuk magunkat az istentelen lelki kötelékektől, akkor szorosabb kapcsolatba kerülhetünk ezáltal.
3: Not only to be in the position of sons and daughters,
4: nem csak azért, hogy a lányi,
3: but feel like we're sons and daughters,
4: és fiúi állapotunkba bekerülhessünk,
3: build that relationship,
4: hanem hogy építhessük, szorosabbá tehessük az atyával való közösségünket.
3: As I've said, sexual soul ties are very important and very strong.
4: A szexuális lelki kötődések, lelki kapcsolatok nagyon erősek és nagyon fontosak.
3: God has planned it so.
4: Isten tervezte ezt így.
3: And so I'm afraid that when you counsel people,
4: és attól tartok, hogy amikor tanácsoltok embereket,
3: pray for their inner healing and to cut the soul ties.
4: És imádkoztok a gyógyulásukért és elvágjátok a lelki
3: kötelékeket. You have to discuss their sex life with them.
4: Akkor kell, hogy beszéljetek a szexuális életükről is.
3: Okay, because sexual behavior outside of marriage.
4: Mert a házasságon kívüli szexuális dolgok.
3: creates the same strong soul ties,
4: ugyanolyan erőteljes lelki kötelékeket alakítanak ki,
3: which have a disastrous effect or can have a disastrous effect on people's lives,
4: amelynek veszélyes hatásai lehetnek az emberek életére.
3: And this can affect a person's ability to be able to form a long-term relationship in the future.
4: És ezek hatással lehetnek az embereknek arra a képességükre, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki a
3: jövőben. And this is now scientifically proved to be true.
4: És ezt is már tudományosan bizonyították, hogy ez így van,
3: sex
4: így igaz.
3: Before marriage, especially with several partners, badly affects a person's ability to have the proper sort of tie with his wife.
4: Szexuális kapcsolatok, különösen több személlyel, rontják az embereknek a képességét arra, hogy hosszantartó, stabil kapcsolatokat alakítsanak ki utána.
3: Or with her husband.
4: Például a férjükkel.
3: Yeah, and unfortunately today's world is encouraging this.
4: És sajnálatos módon a mai világ erre bátorítja a fiatalokat.
3: And these very strong but devastating soul ties.
4: És ezek a nagyon erőteljes
3: can really affect a person's life.
4: Valóságos módon nagyon is erőteljes befolyás gyakorolnak
3: az emberek életében. And it doesn't even have to be something physical.
4: És nem szükségszerűen okoznak fizikai
3: problémát. Because we can have soul ties with a person that we fantasized about.
4: Mert lehetnek olyan lelki kötelékeink, amikről csak fantáziálunk.
3: And the reason I am mentioning this
4: és annak az oka, hogy
3: is because when we pray with a person, we need to cut absolutely every sexual soul tie outside of marriage that they have had.
4: Imádkozunk az emberekért, akkor le kell vágnunk róluk mindenféle olyan szexuális lelki köteléket,
3: see, the Bible talks about being a husband and wife being united, and he uses the word in the Old Testament and New Testament that means glued together.
4: Ahogyan beszéltünk a férj és a feleség közötti kapcsolatról, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben,
3: and it's like two pieces of paper glued together.
4: Kifejezés, hogy összeragasztottak, egyé váltak.
3: And if that couple are no longer together,
4: és amikor ez a pár már nincs
3: no longer
4: többé
3: together,
4: együtt,
3: change of sex partner,
4: szexuális partnert váltanak,
3: a divorce,
4: elválás után,
3: yeah, that it's like ripping those two pieces of paper apart.
4: Az olyan, mint hogyha széttépnénk a két korábban összeragasztott
3: papírt.
4: And
3: part of one is still glued to the other.
4: És egy része az egyik darabnak
3: part of this one is still glued to this one.
4: Részéhez, és a másik részének
3: and they are fragmented in their emotions.
4: Feléhez, és ez befolyással van az érzelmi életre.
3: Do this a few times.
4: And
3: there is a lot of emotional life damaged and missing.
4: Minél többször megteszik ezt, annál több érzelmi sérülést hoz létre.
3: So when we cut the soul ties,
4: amikor elvágjuk a lelki kötelékeket,
3: in this case it's important to pray that the Lord returns to each partner what they lost through that relationship.
4: Ezekben az esetekben nagyon fontos azért imádkoznunk, hogy az Atya állítsa helyre azokat a dolgokat,
3: and the Lord heals the shattered emotions.
4: Ezek által a kapcsolatok által elveszített a házasfél vagy az a személy.
3: I remember one girl came.
4: Emlékszem egy lányra, aki egyszer jött hozzá.
3: For counseling.
4: Lelki gondozásra.
3: And she had many partners.
4: Sok partnerrel volt korábban kapcsolatban.
3: And her emotions were totally shattered.
4: És az érzelmei azok teljesen elsivárosodtak.
3: Like Maria said, God heals the brokenhearted, and that means
4: ahogy Maria
3: shattered
4: mondta,
3: into pieces.
4: Hogy Isten meggyógyítja a megtört szívüket, olyan megtört szíveket, amik darabokra törtek korábban.
3: And she could remember about 16 names, and that first time she came.
4: Első alkalommal, amikor hozzám jött, körülbelül 16 névre emlékezett.
3: We cut the soul ties.
4: Elvágtuk ezeket a lelki kötelékeket.
3: She felt better.
4: Rögtön jobban
3: éreztem. But a couple of weeks later she came back with another list of about 20 people.
4: Aztán egy hét múlva visszajött a listájával, ami még
3: she
4: körülbelül
3: came back
4: 20
3: times,
4: volt, és négyszer jött vissza.
3: And it was only after we had broken or cut the soul ties with each one of them, of her sex partners, and prayed for healing in her emotions, that she was totally free.
4: És csak miután mind ezekkel a szexuális partnereivel való lelki kötelékeket elvágtuk és imádkoztunk ő érte, utána vált csak teljesen szabaddá.
3: So this really works.
4: Ez valóban működik.
3: It's very, very important.
4: Nagyon-nagyon fontos dolog.
3: I talked about people that people fantasize about, have sexual fantasies.
4: Beszéltem emberekkel, akiknek csak ilyen szexuális fantáziálásaik
3: voltak. This causes these strong ties.
4: És ezek is szintén erőteljes lelki kötelékeket okozhatnak.
3: Jesus says that if a man looks at a woman with lust,
4: Jézus azt mondja, hogy ha egy férfi egy nőre néz gonosz kívánsággal,
3: he's committed adultery with her in his heart.
4: Akkor már házasságtörést
3: követett
4: el az ő szívében. És így kialakult egy lelki kötelék.
3: That's shocking, isn't it?
4: Ez sokkoló, nem igaz? De igaz,
3: but it's
4: mégis
3: true.
4: Így van.
3: Yeah. So we need to pray into and cut all of these soul ties.
4: Imádkoznunk kell mindezekért a lelki kötelékekért, és el kell vágnunk ezeket.
3: This is how we pray for them.
4: A következő módon szoktunk imádkozni ezekért.
3: Usually we pray for the family negative ties and bless the positive ties when we're praying through the family.
4: Amikor a családdal kapcsolatos dolgokért,
3: for the information about the family and the family tree.
4: Amikor a családdal kapcsolatos, családfával kapcsolatos információkat összegyűjtjük, akkor szoktunk imádkozni a családi lelki kötelékekért is.
3: The sexual soul ties, there is a section in the prayers that we use that where people are able to pray about these sexual soul ties.
4: A szexuális lelki kötelékekért pedig akkor szoktunk imádkozni, amikor a szexualitás területére érünk, amikor azzal.
3: So when you get the notes, you will have those prayers that you can help people to pray through them.
4: És ilyenkor egy ilyen listát szoktunk adni az embereknek, ami alapján imádkozunk.
3: But when we cut the soul ties,
4: és amikor elvágjuk ezeket a lelki kötelékeket,
3: in authority, in the name of Jesus, in the name of Jesus, I cut every negative spiritual, psychological and emotional tie between this person and that person.
4: Köteléket X és Y személy között.
3: When it's a sexual tie,
4: amikor egy szexuális kötelékről
3: I say I cut every negative spiritual, psychological, emotional and physical tie between X and Y.
4: Akkor azt mondom, hogy elvágok minden negatív testi, lelki, érzelmi, pszichológiai kötelék.
3: It's important that we pray for people who are divorced.
4: Nagyon fontos így imádkoznunk azokért a személyekért, akik elváltak korábban.
3: Divorced people often go into a second marriage.
4: Elvált emberek gyakran belemennek második házasságokba.
3: And they're still tied to their first spouse.
4: És még mindig megvan az első házastársukhoz való kötődésük.
3: And if there's no, if they're married to another person, maybe have a new family, there's no chance of them going back.
4: És hogyha már hozzámegy, összeházasodik egy új házastársra, akkor már nincs módja arra, semmilyen módon
3: visszamegy az első. So it's important to cut the soul ties between the person and the first spouse.
4: És ezért nagyon fontos, hogy elvágjuk az előző házastársával való
3: otherwise they bring confusion into the second marriage.
4: Mert ezt nem tesszük meg, akkor ez
3: okay, so that's important too.
4: Keveredést okozhat a okay. Második házassági kapcsolatában.
3: And then we ask the Lord to return to each person part of their emotional life that they lost.
4: Hogy állítsa helyre mind a két félben az érzelmi életüknek azt a részét, amit elveszítettek.
3: And ask the Lord to heal them in that area.
4: Arra kérem az Urat ilyenkor,
3: and,
4: hogy gyógyítsa meg őket ezen a területen.
3: We also ask for the Lord to bring a healing to the brain.
4: És szoktuk kérni azt is, hogy az Úr gyógyítsa meg az ő agyukat, az elméjünket.
3: So that the drawing, the memories that they have that draw them to the other person.
4: Hogy azok az emlékek,
3: these memories naturally break down.
4: Yeah,
3: and we ask the Lord to make them break down as much as He wants them to.
4: hogy ezek az emlékek, ezek omoljanak le, és legyen szabad ezektől az illető személy.
3: Yeah, and the Lord has to decide this. Because maybe the person's got children with the other person.
4: Mert lehet, hogy az illető személynek közös gyermekei vannak.
3: They have to have some contact because of their mutual children.
4: És kell, hogy legyen köztük valami fajta kapcsolódás a közös gyermekeik.
3: So cutting the negative soul ties and blessing the positive ties.
4: Ezekben az esetekben is például el kell vágni a negatív lelki kötődéseket és meg kell áldani a pozitív.
3: Can help them to better help their children.
4: És segíteni kell őket abban, hogy a gyermekeikkel.
3: By not having an aggressive relationship, but a relationship of cooperation.
4: Egy együttműködő kapcsolat, tehát nem egy ilyen agresszív kapcsolat legyen köztük, hanem egy együttműködés.
3: Now, pornography also forms soul ties.
4: A pornográfia is lelki.
3: And I'm sorry that I have to bring this up, but it's very important that you understand this.
4: Sajnálom, hogy ezt is fel kell hoznom, de nagyon fontos, hogy ezt is megértsétek.
3: Okay, if the person you are ministering to,
4: hogyha az a személy, aki felé szolgáltok,
3: has read pornographic literature,
4: pornográf irodalmat olvasott,
3: or looked at pornographic material,
4: vagy pornográf anyagokat nézett,
3: and unfortunately it is so available on the internet,
4: és sajnos olyan nagy mértékben elérhető az interneten.
3: Yeah, that there are more and more and more people not only looking at pornography, but absolutely addicted to pornography.
4: Aki nem csak hogy nézett pornográf anyagokat, hanem teljesen függővé vált a pornográf anyagoktól.
3: And because they're fantasizing about these people, they're forming soul ties.
4: És mivel fantáziálnak azokról a személyekről, ezek
3: so
4: we need to cut the
3: soul ties.
4: Ezért aztán el kell vágnunk ezeket a lelki kötelékeket.
3: Between the person we're ministering to,
4: a között az ember között, aki
3: and anything to do with the pornography that they have used and looked at.
4: És bármi között az összes ilyen pornográf
3: anyag
4: között,
3: between them and the writers,
4: néztek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója között,
3: between them and the actors in the films,
4: köztük és a filmek szereplői között,
3: and the directors of the films,
4: és a filmek rendezői között.
3: And pornographic material leaves very strong memories.
4: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
3: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
4: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
3: okay,
4: imádkozni.
3: Okay, I've said, and we will teach about that, of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
4: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
3: That is for another lecture. But I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
4: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell.
3: Because they often come back.
4: Mert ezek gyakran visszajönnek. Ez lehet köztük és a pornográf anyag írója
3: between
4: között,
3: them and the actors in the films,
4: köztük és a filmek szereplői között,
3: and the directors of the films,
4: és a filmek rendezői között.
3: And pornographic material leaves very strong memories.
4: Nagyon erőteljes emlékeket hagynak az emberekben.
3: And these memories need to be dealt with by praying for healing of the memories.
4: És ezekkel az emlékekkel is el kell bánni, és az emlékek gyógyulásáért kell
3: okay,
4: imádkozni.
3: Okay, I've said, and we will teach about that of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
4: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért.
3: That is for another lecture.
4: a traumát,
3: but I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
4: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell
3: gyógyulni. Because they often come back.

0: will teach about that of praying for the healing of traumatic memories, memories that carry pain.
1: Ahogyan már mondtam, arról is fogunk beszélni, mert hogy hogyan kell imádkozni az emlékek gyógyulásáért. A traumát,
0: but I will talk now about the memories of pornographic scenes that people have looked at pornography or they've read pornography and they've got images in their minds, in their memories.
1: Így azokért az emlékekért is, amiket azok a pornográf anyagok, filmek, képek hagytak az emberekben, amiket megnéztek korábban. Ezeknek is meg kell
0: gyógyulni. Because they often come back and disturb a person, especially if he's become a Christian and he thinks I shouldn't be having this kind of thoughts.
1: És ezek zaklatják az illető szemét, különösen akkor, hogyha megtért, újjászületett, és ilyen gondolatok
0: jönnek fel benne. We cut the soul ties.
1: Tehát elvágjuk a lelki kötelékeket.
0: As I said, between the person and the actors, the person and the writer.
1: És a szereplők között, a személy és az író között, a szereplő és a rendező között.
0: And then we ask the person to touch the memory.
1: És aztán arra kérjük a szemét, hogy érintse meg az emléket.
0: Of these pornographic scenes.
1: Ezeknek a pornográf képeknek.
0: Or of things that they fantasized about.
1: Mindazoknak a képeknek, amikről fantáziált.
0: Partners that they've had outside of marriage.
1: És azoknak a partnereket.
0: And we ask the Lord to make those memories become fainter and fainter and fainter until they disappear.
1: És arra kérjük az Urat, hogy ezek az emlékek legyenek egyre halványabbak, halványabbak és halványabbak, amíg el nem tűnnek.
0: And this is very effective.
1: És ez nagyon
0: hatékony. It sounds too simple to be true.
1: Nagyon egyszerűnek, túl egyszerűnek tűnik ahhoz,
0: but I have prayed for many, many, many people.
1: De nagyon sok emberért imádkoztam.
0: And as long as they have been serious about wanting to be free,
1: és mindaddig, amíg komolyan vették és elkötelezettek voltak abban, hogy meg akarnak szabadulni, akkor szabaddá tudtak válni.
0: So sometime during the counseling session, you need to ask the person to make a list of all the people that he's had a sexual relationship with.
1: Lelki gyógyulásért való szolgálat közben szükség van arra, hogy egy listát írjon az illető személy azokról, akikkel szexuális kapcsolatban
0: very much emotionally in love with.
1: Mindazokkal, akikkel nagyon erőteljes érzelmi szeretet kapcsolata volt.
0: And at some point you need to break the soul ties.
1: És egy bizonyos ponton majd
0: between the person you're praying for and all of these
1: lelki köteléket, all of these relationships. Aki felé szolgálsz, és mindezen típusú kapcsolatai hozzá kapcsolódó emberek között.
0: Okay, so that is quite complicated, but it is very, very important.
1: Ez meglehetősen bonyolult, de nagyon fontos.
0: There are some teaching in the notes about soul ties.
1: Van tanítás a jegyzetben a lelki.
0: Let me explain about the notes.
1: Hadd magyarázzak el valamit a jegyzettel kapcsolatban.
0: I've been preparing right until the day before we came here.
1: Attól a naptól fogva készülök.
0: And so the day before I came, I sent some notes for you to Gerhard.
1: És mielőtt megérkeztünk volna, már elküldtem a jegyzetet.
0: Which was not nearly enough time to expect him to do it.
1: És közel sem volt elég ideje arra, hogy ezeket ki tudja nyomni.
0: But he did try.
1: Megpróbálta.
0: And he couldn't open the file that I sent to him.
1: De nem tudta megnyitni a fájlt,
0: and that was not his fault.
1: Ez nem az ő hibája volt.
0: This, no. No, it was not his fault, and it wasn't really mine.
1: It's
0: some problem. I don't either between Macintosh and Microsoft, or between
1: our
0: Croatian
1: Macintosh
0: programs and our German programs.
1: Tehát valami informatikai oka vagy nyelvi illesztési problémája lehetett.
0: Well, of course they are. But you can Mike, you can get a free thing. You can get a free thing to add to yours. Okay. So I'm sorry. So actually, it was my fault.
1: So a végül is mégiscsak az én hibám volt.
0: Yeah, but you will get them.
1: De meg fogjátok.
0: And in fact, you will get better notes.
1: És hát igazából még jobb jegyzeteket fogok kapni.
0: Because some things I need.

0: I will work on, and you will get better notes in the end.
1: Amiken azóta is dolgoztam, és így még jobb jegyzetet fogtok kapni.
0: So have we still got some time?
1: Úgy gondolom, hogy van még némi időnk.
0: 10 minutes.
1: 10 perc.
0: Okay, I'm going to start talking about deliverance. So it's probably best if we do that and start in the next session. Yeah.
1: Vagy elkezdek beszélni most a szabadító szolgálatról, vagy majd a következő alkalommal.
0: Let's make it easy on your brains and hard on me, okay?
1: Hadd legyen könnyebb a
0: kérdéseknek. Okay, so are there any questions about this?
1: Vannak ez eddigiekkel kapcsolatban kérdések?
0: Yeah.
1: Mit kell tennünk azokkal a személyekkel, akik mondjuk prostituáltak voltak korábban, és annyi kapcsolatuk volt, hogy nem is tudják a számát?
0: Prostitutes are included in this.
1: Mindenek előtt nagyon fontos az, hogy a
0: we read this verse that says that Paul says that if a man goes with a prostitute, he becomes one with her. So he forms his same soul tie, even if he doesn't love her in the slightest.
1: Arról, hogy a prostituáltak is ugyanúgy érvényesek ebben a dologban.
0: Okay. The second thing is that some people just can't remember the names of people they've been with.
1: Nyilván nem tudják felsorolni mindazokat az embereket.
0: Sometimes they met, had sex, and never met again.
1: Időnként találkoznak egy személlyel, szexuális kapcsolatot létesítenek, aztán soha nem látják többet.
0: Yeah, so this is what we do. We try to be as concrete as possible.
1: Ilyenkor megpróbálunk annyira konkrétak lenni, amennyire csak ez lehetséges.
0: If a person, if the counselee remembers a person but can't remember the name.
1: Hogyha az, akifelé szolgálunk, emlékszik a személyre, de nem tudja a nevét,
0: we ask the person information. What town was this person from?
1: Akkor arra kérjük, hogy mondjanak valami információt arra a személyről.
0: If this was somebody who was born in another town,
1: hogy valaki, aki egy másik városból volt.
0: Okay, we cut the soul tie between the counselee and the girl that was born in Zagreb.
1: Akkor megtörjük a lelki köteléket a között a személy között, akifelé szolgálunk, meg a között a Zagrebba való.
0: If he met her in a nightclub?
1: Ember között, akivel kapcsolatot
0: létesített.
1: Vagy hogyha egy bárban találkoztak.
0: We cut the soul ties between Jim and the girl he met in the nightclub.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a lány között, akivel az éjjeli klubban találkozott.
0: If absolutely there is totally no information about the person, just that he remembers vaguely that was this person.
1: Hogyha semmilyen információ nincs az adott személyről, csak valaki
0: then we say, Lord, we cut the soul ties between Jim and the person whose name he can't remember.
1: Akkor elvágjuk a lelki köteléket Jim között és a között a személy között, akinek nem emlékszik a nevére.
0: And it does work.
1: És ez működik.
0: But we try to be as concrete as possible.
1: De törekszünk, hogy annyira konkrétak legyünk, amennyire csak ez lehetséges.
0: And use people's names as far as possible.
1: És használjuk a neveket.
0: But that is an important question because we need to know how to deal with these other situations.
1: De ez fontos kérdés, mert tudnunk kell, hogy hogyan bánhatunk el bizonyos speciális helyzetekkel.
0: Is that what you're asking?
1: Hát yeah. Ugyanez volt a kérdés az előbb is.
2: What about a prostitute?
1: Yeah. Mi a helyzet egy prostituáltal, aki nem emlékezik, hogy korábban nem emlékszik,
0: yeah.
1: Kikkel voltak.
0: Okay, I think I got it. Yeah. You have to do the best you can.
1: Mindent el kell követned annak érdekében.
0: But supposing somebody says, I was with that prostitute.
1: De ne felejtsd el azt, hogy
0: see, he has, because of the rubber tube concept of soul ties.
1: Ne feledkezzünk el arról, hogy a prostituált esetében is, például az a gumicső.
0: Yeah, this man is connected not only with a tie with the prostitute, but with all her clients.
1: Hogy nem csak az egy férfivel van egy prostituáltnak ilyen lelki
0: kötelése. He can have very complicated effects on his life.
1: Ügyfelével, és ez nagyon-nagyon bonyolult helyzetet teremt az ő életében.
0: Yeah. And so if Jim is separated from the soul tie with this girl, he's also, that is cutting him free from the soul ties that she has with other men.
1: hogyha Jimet levágjuk erről a lelki kötelékéről azzal a prostituáltal, akkor azzal megszínűk ezzel a kapcsolat.
0: You can't imagine how important this is and how relieved the person is just by saying a few simple prayers over him.
1: Mennyire fontos ezeknek a kapcsolatoknak az elvágás, és mennyire meg tudnak szabadulni ettől emberek,
0: and over females, the emotional effect on them from the soul ties is often very, very much greater.
1: Nők esetében az érzelmi kötelékeknek az érzelmi hatása az még
0: erősebb.
1: Mert a nők csodálatosan érzelemteljes lények.
0: But how the prostitute prays, yes. Well, we just need to cut her off from all the people. I mean, what else can you do?
1: Hogy imádkozunk a prostituáltakért?
0: But it's also impossible. It's also important that she is cut off from all the soul ties with the men who have made money from her. You know, that is very, very important.
1: Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a prostituált esetében is levágjuk a korábbi összes ügyfeleivel kapcsolatos lelki köteléket az életéről.
0: I've heard that most prostitutes, most women who become prostitutes have been molested as children.
1: Hallottam, hogy a legtöbb nő, aki prostituáltá vált, az már gyermekkorában molesztálták.
0: And if somebody's been abused, that they need to cut the soul ties between the person and the abuser. That is essential for healing of these wounds.
1: Akkor ezekben az esetekben le kell vágni a lelki köteléket a molesztált szeméről és a között a személy között, aki.
0: I don't have any personal experience with prostitutes. But
1: nekem
0: I have heard that
1: tapasztalatom prostituáltak felé való szolgálat.
0: Yeah, no, not at all, actually. No. but I have heard that they are emotionally very cool.
1: They cut
0: themselves off from their emotions.
1: Mert igyekszenek távol tartani maguktól az érzelmeket.
0: So they need healing in that area so that their emotions are free.
1: Nekik van gyógyulásra ezen a területen, annak érdekében, hogy az érzelmeik felszabadulhassanak. Hogyha a férjnek van egy lelki köteléke, az mennyiben
0: a wife can pick up on this even if she doesn't know about her husband's past. A wife can often pick up that there's something there that, because you see, if somebody has got a soul tie with these other people, his emotions are damaged and not complete, he cannot give himself 100% to his wife. Yeah, and this is why we like to pray with people before they get married. You know, and so we get this sorted out so that when they marry, they're able to give themselves 100% to one another. And wives are quite.
1: Nem tudják.
0: Wives are often very sensitive to this and sense there is something wrong.
1: Nagyon érzékenyek erre és érzékelik azt, hogy valami nem stimmel.
0: In fact, somebody with soul ties with other people is actually bringing those people into the marriage bed.
1: Igazából, hogyha valakinek ilyen lelki köteléke van, egy férjnek mondjuk valaki mással a feleségén kívül, akkor ez behozza azt a szemét a saját
0: házasságába. And Hebrews talks about the defilement of the marriage bed.
1: És a zsidó levél beszél a házasságnak a tisztaságáról.
0: And when a man uses pornography, he's bringing the impurities into his marriage bed.
1: És amikor egy férj pornográf dolgokkal foglalkozik, akkor behozza ennek a tisztátalanságot a házasságába.
0: And it's very hard for the other spouse.
1: És ez nagyon nehéz.
0: Because even if they don't know about it, they can sense something is not right.
1: Mert ha nem is beszélnek róla, érzékelik, hogy valami nem stimmel, valami
0: so
1: nem
0: let me just
1: való.
0: Appeal to you. You know, I know what it's like in the world, and I know
1: tudom,
0: what people do in the world.
1: Világban, és mik történnek a világban.
0: Yeah, and I know some of you have got, you know, past from before you were converted.
1: és tudom, hogy vagytok, akiknek a megtérésnek
0: yeah,
1: előtt
0: please get these things sorted out. Get some help and get them sorted out.
1: De kérlek benneteket, hogy kérjetek segítséget és szabaduljatok.
0: And it will improve your marriage or it will improve your ability to choose the right person to marry.
1: Ezek helyreállítják a házasságaitokat és a képességeiteket növelik.
0: And it will give you the joy of going to the marriage bed pure.
1: És annak az örömét fogják hozni, hogy tisztán tudjatok a házasságatokban.
0: And this is a joy for everybody.
1: És ez mindenki számára örömet jelent.
0: Really?
1: Valóban.
0: Really, people have contacted me afterwards and said I didn't really believe that this was making a difference. But now I see such a difference in my relationship with my wife or my husband.
1: Sok ember tett bizonyságot arról, hogy a szolgálat után mennyire megváltozott a feleségével vagy a férjével való kapcsolatának a minősége.
0: Some people think I don't live like that now, so and I've repented and it's all behind me.
1: Néhány ember úgy gondolja, hogy én már megtértem és túl vagyok ezeken a dolgokon,
0: and I'm too ashamed to talk about my past to other people.
1: Rám az életemre, és ezért inkább nem is beszélek ezekről a dolgokról.
0: You should be ashamed for not sorting things out when you have the opportunity.
1: De mégis fontos, hogy ezeket a dolgokat felszínre hozza, és kérjük.
0: So now you've got this understanding.
1: Ezért meg kell.
0: And there are people in the church here that can pray for you.
1: És vannak a gyülekezetekben személyek, akik tudnak imádkozni, értetek?
0: Yeah. Get it sorted out.
1: És szabaduljatok meg ezektől, és az életetek jobbá
0: válik. And your relationships will be better.
1: És a kapcsolataitok jobbak lesznek.
0: I promise you.
1: Megígérem nektek.
2: Ez volt a Növekedjünk Hitben. Növekedjünk Hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: 46-os Zsoltárt olvastuk föl, és abból is a 11-es verset még egyszer fölolvasom. 46-os Zsoltár, 11-es vers. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Csak amikor gondolkoztam, hogy miről legyen szó, akinek nincsen valami jegyzetelős lehetősége, vagy mobil, vagy valami jegyzethüzet, a Dorinától tudsz kérni üres lapot, és ott pedig tudtok kérni tollat. Hol? Itt pedig tudtok akkor tollat ebből venni. És akkor arra kérlek, hogy mert lesz 6 kérdés, amin szeretném, holnap nem akartam ezzel foglalkozni, de ma végig megyünk ezen a 6 területen, mégpedig azért, hogy le tud csekkolni a szellemi egészségedet. Hogy mennyire vagy jól. Nem más csekkolja ezt le, hanem te saját magad. 6 területet fogunk átnézni. Sikerült valami? Hat területet fogunk átnézni. Előtte még megtalálják a... megvan. Az apostolok cselekedetei 3. fejezetét igazából nem olvastam, hanem eszembe jutott. És utána kerestem ki, és utána jött a 46-os Zsoltár is, mert a Abcsel 3-ba emlékeztek, ott van a születésétől fogva Sántának a gyógyulása. És akkor van a prédika, és akkor a 19-es verstől a 22-ig, köszönöm szépen, van néhány mondat, amit Péter apostol így hirdet. Most azonban változtassátok meg gondolkozásotokat és életeteket, és forduljatok vissza Istenhez, akkor ő eltörli bűneiteket, szellemi megpihenést és felüdülést ad nektek, és elküldi hozzátok a Krisztust. Bennem ez volt a felüdülés. Hogy szellemi megpihenést és felüdülést ad nektek. Ez a kifejezés a Bibliában nem túl sokszor fordul elő, mert nem az üdülésről szó, de azért felüdülésről, felüdítésről, megújításról, újjáteremtésről, megvigasztalásról sok szó van a Bibliában. Csak egy-két ilyet, hogy megújítod a lankadót, fölfrissíted azt, erőt ad a megfáradtnak, megsokasítja az erőtlen erejét, vagy megújul az ifjúságod, mint a sasé, vagy emlékeztek a 104-es Zsoltár, egy nagyon kedves mondat az nekem, hogy kibocsátod a te szellemedet, 30-as vers, és minden megújul, sőt, újakat teremtesz általa, és újjáteszed a föld színét is. A Szent Szellem kiáradása által. Vagy példabeszédek 3-ba olvasok, ezt most csak így, hogy körülbelül melyik mederbe fogunk elindulni. Azért olvasom ezeket a Biblia verseket föl, nem muszáj följegyezni, majd azt a 6 kérdést kell följegyezned, és arra a válaszokat. Példabeszédek 3-8-ban ott az olvasuk, hogy Istennek a beszéde az, ami megújulás lesz még a csontjaidnak is. Egészség a testednek. És Izaiás próféta bátorít arra, illetve azon keresztül Isten bátorít bennünket, hogy kezdjünk el úgy közbejárni és imádkozni, és forduljunk Istenhez, ne hagyjunk neki nyugtot, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet. Tehát az egyháznak az állapota, a gyülekezet állapota, hogyha látsz valami javítani valót, megújítani valót, akkor mire kell, hogy sarkaljon? Arra kell, hogy sarkaljon, hogy az Úrhoz kiáltok. Őhozzá kiáltok, egészen addig még meg nem újítja az ő népét. Meg nem újítja Jeruzsálemet. Római levélben a 15. fejezetben Pál apostol azt mondja, hogy 32-es vers, 15-32, hogy örömmel menjek hozzátok, és veletek együtt megújuljak, felüdüljek és megpihenjek. Még egy biblia részt olvasok föl, aztán neki kezdünk ennek a témának. A Máté evangélium 11. fejezetének a végét ismeritek. Ott előtte történik az, hogy látja Jézus, hogy kaptak kijelentést a tanítványok őróla és a mennyei atyáról is. És akkor hálát adott az atyának, hogy ezt olyan sokaknak elrejtette, a bölcseknek és az írástudóknak nem adta a megértést, de egy gyermeki szívűeknek viszont megadta. És akkor elkezd tovább beszélni, és azt mondja, hogy mindent nekem adott át az én atyám. Senki se ismeri a fiút, csak az atya. Az atyát se ismeri senki, csak a fiú, és akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. És akkor most jutottunk oda, vissza a 46-os Zsoltár 11-es verséhez, hogy csendes egyetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Nem tudom, hogy voltál már úgy, hogy neki ütköztél a falnak, úgy érezted, hogy fal van, próbáltam egyet nyomni, és erre elment. Tessé? Az a krix-krax nem jött ki belőle. Igen, Máté 11-25-30. Tehát ennél a Biblia versnél vagyunk. Tehát úgy érezted, hogy mindent jól csinálsz, mindent szereted az Urat, szereted a Bibliát olvasni, de sok a tennivaló, a családba sok a tennivaló, munkahelyen sok a tennivaló, gyülekezetbe sok a tennivaló, itt is sok a tennivaló, mindenütt sok a tennivaló, és már a sok tennivaló között úgy érezted, hogy hát úgy megvan minden, nem az, hogy elvesztettél valamit az Úrtól, de türelmet azt igen. És úgy megy a lentkerék, és forogsz, és egyszerűen az emberi kapcsolatokban viszont nincs meg a krisztusi szeretet és a békesség. Persze továbbra is szereted az Urat, olvasod a Bibliát, dicséred őt, stb. Stb. És akkor emiatt szeretnék 6 kérdést átnézni veletek. A legelső kérdés az, ki az, aki téged tanít? Ki az, aki tud téged tanítani? Ez a kérdés. A nagy parancsolatot mindegyikünk tudja, vagy a nagy küldetést mindegyikünk tudja. Máté evangélium legvége. Ugye Jézus azt mondja, hogy tegyünk tanítványá mindenkit, minden népet. Ez azt jelenti számomra, hogy nem az a cél pusztán, hogy elhívjunk valakit mondjuk az Isten tiszteletre, elhívjunk a gyülekezetbe, vagy elmondassunk vele egy megtérő imát, Ezek lépések mind, vagy lépések az, hogy megérezze Istennek a szeretetét, Istennek a jóságát, kapjon egy-egy érintést az ő természet fölötti jelenlétéből, de a cél az, hogy tanítvánnyá tegyük. A cél az, hogy elkezdjen valamire odaszámva következetesen tanulni. És itt jön be a kérdés, hogy vajon, hát itt vagytok tanítók és tanárok. Ki van legrégebb óta a pedagógus pályán? Közületek. Éva. Hány éve tanítasz? Huszonkettő. 36 éve tanítasz. 36 éve tanítasz. Egy, ugye ismeritek azt a mondást, hogy jó pap holtig tanul. De az a helyzet, hogy ez minden tanítványra igaz kell legyen. Ez nem csak a papra, igen, tehát minden tanítványra igaz. Ha valaki pedagógus, nem tudom, hogy vagytok vele, de egy tanító, egy tanár, lehet, hogy egy idő után elfelejtkezhet arról, hogy neki is tanulni kell. Bár tudom, hogy a mostani rendszer tesz arról, hogy újból erre emlékeztessen, és újból egy olyan pedagógus pályát állít elétek, hogy állandóan akadálypályát kell ugranatok és futni, és ezt kell letenni ilyen vizsgát, olyan vizsgát, stb. Stb. Ezt tudom, hogy egyrészt nyűg, meg egyrészt olyan dolgokat kell tanulni, ami nem biztos, hogy hasznos. Viszont a másik oldalra pedig az, amire szeretnélek emlékeztetni, hogy mi egy tanítványságra szántuk oda magunkat. Jézus tanítványa lettem. És mivel Jézus tanítványa vagy, ezért tanulásra adtad a fejedet. És ennek a tanulásnak nem lesz vége 34 év múlva se. Ennek a tanulásnak nem lesz vége, úgy tudom én, ha 50 éves keresztény vagy, akkor se lesz vége. Mert nem úgy van, hogy én megszűntem tanítvánnyá lenni, már amikor 40 éves keresztény voltam, és utána már én vagyok a mester, hanem én akkor is tanítvány vagyok. Egy tanítványnak egyik alapvető jellemzője és jellemvonása az, hogy a tanítvány tanítható. A tanítvány befogadóképes. A tanítvány tanulni akar. A tanítványban van egy vágy, hogy akarok többet belőled. Akarok többet tőled. Ha mint diákok emlékeztek vissza, vagy tanítók, vagy tanárok emlékeztek vissza a kedvenc tanárotokra, vagy a kedvenc diákjaitokra, a kedvenc diákok valószínű, hogy azok voltak, akik szerettek volna többet. Akik élvezték azt, hogy tanítod őket. Akik élvezték azt, hogy kihúzhatnak belőled dolgokat, és kérdeznek, és mennek tovább, stb., nem? Amikor, mint diák élményünk volt a tanárainkkal, a legjobb élményeink azok voltak, amikor érdeklődtünk, és lehet, hogy közvetlen nem a tan anyaghoz kapcsolódóan, de mondtak dolgokat, akár a személyes, akár az élettel kapcsolatos kérdéseinkre, de nagy szenvedélyességgel válaszoltak. Ezek voltak a kedvenc tanáraink, és azok voltak a kedvenc diákjaid, akik pedig érdeklődtek, akik vágytak, akik akartak tanulni. Ki az, aki téged tanít? Én szeretném, hogyha erre tudnál választ adni olyan módon, és keressél választ magadba olyan módon, hogy milyen területen, melyek azok a területek, ahol odaszánod magad, hogy képezhessen téged Isten. Hogy előbbre juss a hitedben. Mert örülök, hogy rendszeresen eljövünk Isten tiszteletre. de bátorítalak arra, és szeretném majd kérni a Csabáékat, a Robiékat, Katiékat, hogy ebbe egy konkrét 4-5 hetes egy ilyen programot állítsunk össze, amiről volt szó, és neki kell kezdeni, és több ilyen 4-5 hetes programokat el szeretnénk indítani. Nem kötelező, de lehet rá majd jelentkezni. Még nem tudom, hogy melyik napokon, vagy szerdán, vagy péntekenként. De szeretném azt, hogyha ne adnád föl semmi módon, hogy a hitedet élesítsd. A hitedet, az Úrba vetett bizalmadat növeld. Nem csak a 168 órából vasárnap délután egy hármat, vagy két és felett ki, amikor érkezik, hanem azon túl is, mondjuk a személyes bibliaolvasáson keresztül is, vagy azon túl is, akár személyes, akár csoportos bibliatanulmányozás, vagy akár online is vannak rendszeres szemináriumi kurzusok, lehet hallgatni hanganyagokat is, sok mindenfélét lehet, de egyszerűen a személyes frissességed és szellemi ifjúságod föntartása érdekében a szellemed és a pszichédnek a fölfrissítése érdekében szükséges, hogy a tanítványságot ilyen módon is megőrizzük. Egy hete hívott az egyik nővérem, és akkor elmondta, hogy apám volt most betegsége, meg stb. Csak ott lelkendezett, hogy már ez is jó, az is jó, már dicsekedett, hogy ez megy, az megy, amaz megy, most már ilyen Scrabble játékokra jár, mert hogy az agya is frissüljön, visszajött teljesen az emlékezete, ugye 96-ban van, és akkor most már nem csak kártyapartikra jár, hanem ezekre a társas játékokra is, és nagyon élvezés, hogy jól működik az agya, mert akkor nem működött, emlékeztek. És az egy élmény. Erőfeszítést tesznek az ápolók is, meg ott a gondozók is, hogy hát ezeket a 90 pluszosokat agyilag is valahogy trenírozzák, meg frissítsék, és sokféle dolgot kitalálnak. Én most csak belegondoltam, hogy hát nem vagy 90 pluszos még, de mennyi vagy? Most nem természetes életedet nézve, de vagy 10 pluszos, 5 pluszos, 30-40 pluszos már, mint hitben, megtérés után. De nem szabad, hogy leépülj az agyadba, a hitedbe, hogy eltompulj, és nem szabad, hogy megengedjem azt, hogy a vallásom, a kereszténységem, a tanítványi életem abban merüljön ki, hogy eljövök hetente vasárnap egy istentiszteletre, legfőjebb, hogyha nagyon buzgó vagyok, akkor még elmegyek házi csoportba is, vagy hogyha még azon túl is, akkor még egy ima összejövetelre is, amire viszont bátorítalak benneteket, és holnap úgy is fogadalmat tetetek veletek, hogy az ima összejövetelekre való járás az megújuljon. Csak a Józsi jutott eszembe. Én holnap reggelre készültem, teljesen az volt bennem, hogy holnap reggel virslizünk. Elnéztem a napot. Valahogy teljesen bennem a holnap reggel volt. Jó van. Ez a kérdés, tehát, hogy ki az, aki téged tanít? A másik dolog az, hogy ki az, aki téged tanít, ebbe benne van az a kérdés is, hogy akármilyen tanítás, ne szedj össze. Tehát gondold meg, hogy milyen tanításokat hallgatsz, olvasol, A net tele van rengeteg tanítással. Hogyha azok a tanítások a már meglevő elkötelezett szövetségi kapcsolataidat kikezdik az agyadba, a szívedbe, az elmédbe, a gondolataidba, az érzéseidbe, akkor azt mondom, hogy nem jó forrást kutatgatsz. Akkor valami más forráshoz kell fordulnod, mert az nem fog előbbre vinni, az életedet nem fogja a megoldás fele vinni, és nem a Máté 11 vége, ez nem a krisztusi iga, és nem a krisztusi teher fele fog téged vinni, márpedig, hogyha úgy érzed, hogy tele vagy teherrel, és megnyomtak a tennivalók, az elkötelezettségek, stb. Stb. Nagyon érdekes, hogy nem az a megoldás, hogy kiállok, nem az a megoldás, hogy most egy szabad évre eltűnök, hanem az a megoldás, hogy fölveszel még igát. Csak nem emberit, nem az agyad szerinti, és nem emberi elvárások szerintit, hanem az, amit Jézus mond, az én igámat és az én terhemet. Mert az neked békességet fog adni. Az fog neked egy nyugalmat adni. Tehát amikor olvassuk azt, hogy menjetek be a nyugalomba, mondjuk a zsidókhoz írt levél 3.-4. fejezetre gondolok, és akkor megvan a szombatja Isten népének, akkor nem azt jelenti, hogy most tartod a szombatot, és nem csinálsz semmit, és hát nekem minden napom szombat, tehát egyik nap se csinálok semmit, mert hát nyugalomba vagyok. Tehát nem ezt jelenti, mert ugye a tesszalonikaiak félreértették. Ők így gondolták, tehát hogy mostan bevonultak a nyugalomba, és várták a szabad salomba az urat vissza, hogy majd visszajön az úr, és a lábukat föl a fotőbe, és akkor jön az úr. De hát nem így jön vissza, meg nem ezt jelenti a békesség, hanem azt jelenti, hogy bemenni a nyugalomba más igát, más terhet kell fölvennem. Ami téged megnyom, ami presszionál, ami feszültséget, frusztráltságot ad, békétlenséget teremt, azt ki kell cserélni valami mással, Krisztusival. De nem az a megoldás, hogy nincs rajtad iga, hanem az, hogy fölveszem azt, ami az övé. A másik kérdés, kivel imádkozol együtt? Tehát ki az, aki imádkozik veled? Tehát úgy van, hogy amikor ilyen elfoglalt, zsúfolt időszakok vannak, mert tudom, hogy sok program volt, igazából szülők úgy vannak, hogy amikor majd iskolás lesz a gyerek, akkor majd több idő lesz. Amikor kirepül a gyerek, majd több idő lesz. De aztán jönnek az unokák, stb. Stb. És akkor van úgy, hogy rád szokad több gyereknek a gyerekei is. És akkor több unoka van, mint ahány gyereked volt összesen. Nem így van? Na, amikor sok a tennivaló, és úgy érzed, hogy már nincs a saját erőforrásodba is, nincs a saját tartalékodba elegendő, én nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de az a helyzet, hogy az emberi természet olyan, hogy általában az imától venné el a időt. Általában az ima az, ami hát úgy menet közben kutyafuttába este lefekvés előtt, és akkor már bele is alszol. Persze kivétel azok, akik nem így vannak. Melyikőtökben volt már olyan elhatározás, hogy én közbenjáró akarok lenni, Uram, és azok, akik megfáradtak, akik megsérültek, akik perifériára kerültek, akik szükségbe vannak, akik megbetegedtek, akik megrekedtek. Én ezekért akarok imádkozni, hogy meg tudjanak újulni, meg tudjanak gyógyulni, helyre tudjanak állni, meg tudjanak erősödni, meg tudjanak vigasztalódni, stb. Stb. Volt már ilyen bennetek? Igen. És ez egy jó dolog. De tudni kell, bármibe is kezdesz bele, bármilyen szolgálatba is vágsz bele, tudni kell, hogy a szolgálatnál fontosabb legyen maga Jézus Krisztus, bármit csinálsz. Még hogyha az egy imádkozás is, még ha az egy közbenjárás is. Az Úrral való személyes kapcsolat ott legyen az életedben az első helyen. Akár reggel egyedül imádkozol, akár valakivel mással imádkozol, ott vannak a témák, hogy mi mindenre szükséged van az együtt imádkozásba. Tudod, két hete húztuk azt a neveket, ugye? Két hete húztuk a neveket, hogy most kit ajándékozol meg majd az Isten tisztelet végén, és van rajta két-három kérdés. Kérés, imakérés. Vannak olyan imakérések, amiket nem adsz ki publikusan. Vannak olyan imakéréseket, amiket erre rámersz írni, de vannak olyan kérések, amiket nem írsz rá, mert nem mindenki számára adod azt ki, nem? A kérdésem az, hogy a legbensőbb dolgaidat van-e olyan személy, akivel együtt tudod megimádkozni? Akivel tudsz együtt imádkozni ezekért a legbensőbb dolgaidért. És az jó, hogyha van a férjed, jó, hogyha van a feleséged. Ugyanakkor bátorítalak arra is benneteket, hogy merjetek más fele is kilépni. Nyilván nem, hogyha férfi vagy, akkor nem más nő felé. Ha nő vagy, akkor nem más férfi felé. Hanem hogy legyen olyan személy, akivel tudsz imádkozni, ha kell, küzdeni is imában. Ha kell, harcolni is imában. Ha kell, akkor kitartani is az imába. Az imádkozás, imádkozó társ azért is egy nagyon jó, mert amikor nem csak egy egyszeri kérésről van szó, hanem egy folyamatos valamiért, valakiért való odaállásról, egy zörgetésről van szó, a Lukás 18-ra gondoljatok, akkor tud engem segíteni és bátorítani az, hogyha valaki odajön mellém, fölkarol, vagy emlékeztet, és akkor vagy fölhív, vagy SMS-t küld, vagy csetet küld, hogy akkor most imádkozunk újból ezért. Ugye? Vagy akkor változott-e a dolog, és akkor ma is imádkozunk ezért és ezért. De erre a kérdésre, hogyha nincs most olyan személy, akivel meg tudsz osztani mindent, nincsenek titkaid, nincsenek ilyen rejtett kéréseid, vágyaid előtte, meg tudsz beszélni, őszintén, átlátható vagy, akkor én bátorítalak, hogy kérj az Úrtól, a következő évre kérjél egy ilyen embert. Legyen egy olyan személy, akivel tudsz imádkozni, mert majd lesz másik kérdés, amiben szintén tud segíteni az az ember. A következő kérdés, tehát a taníthatóság és az együtt imádkozás mellett, ki az, aki téged föl tud frissíteni vagy meg tud vidámítani. Tehát ki az, aki téged tud építeni? Ki az, aki elkötelezetten figyel rád például? Nyilván, hogyha házas vagy, akkor nagy valószínűséggel van egy ilyen személy. Ki az, aki meg tud nevettetni? Ki az, aki tud bátorítani, aki tud ösztönözni? És itt különösen a Krisztussal való kapcsolatodra gondolok. Ugye végig gondoltad azt, hogy kivel tudsz jókat együtt bolondozni, jókat együtt viccelődni, jókat együtt sztorizni, stb. De úgy végig tudod-e gondolni, hogy ki az, aki téged arra tud ösztönözni és inspirálni, hogy a Krisztussal való személyes kapcsolatba szorosabbá legyen az életed. Nem számon kérésről beszélek én. Nem az, hogy mostan rákérdezek, hogy na, imádkoztál, na, mit olvastál, na, mit szólt a Biblia. Nem erről beszélek, hanem egyszerűen lehet, hogy csak együtt esztek egy hamburgert, vagy elmentek egyet sörözni, és mégis nem az marad meg benned, hogy milyen jó volt a hely nekem, vagy mit tudom én, hanem az Úrral való személyes kapcsolatodba tudtál megerősödni. Aki inspirál. Igen, de ez inkább az, hogy ez nem egy számonkérés, nem egy olyan, hogy elkötelezettem mondjuk én tanulni akarok, hanem aki engem begyújt gondolatokat, előbbre mutat, a figyelmemet, a fókuszomat segíti, hogy valamilyen módon a Krisztus fele irányuljon. A Timóteushoz írt levélből olvastam föl egy verset, úgy emlékszem, hogy azt nem olvastam föl. Azt nem olvastam föl. 2 Timóteus 1.16-ban azt írja Pál apostol, az Úr legyen könyörületes Onesiforus háznépe iránt, mert sokszor felüdített, megvidámított, fölvidított engem, én nem szégyelte a bilincseimet sem. Tehát Pálnak is ott volt például ez a Onesiforus, ez egy olyan személy volt, nem tudom, hogy viccelődős volt-e, nem zavartatták a körülmények, de Pál apostol nagyon sokszor gyakran fölvidámodott, fölödült a jelenlétébe. Vagy a Filemon levélben, a 20-as versben olvashatjuk, azt mondja, hogy vidámítsd meg, nyugtasd meg az én szívemet az Úrban. Vagy a 7-es vers, meleg, halleluja. Jó a meleg. Csak mondta, hogy forrónak. Nem forró, de meleg. Víz van benne egyébként. És a Filemon, a 7-es vers, testvérem, sokszor megmutattad, hogy isteni szeretettel szereted a testvéreket, és ezzel felvidítottad őket. De még engem is megvigasztaltál, és nagy örömöt szereztél. Tehát ez a felvidít, fölfrissít, azt jelenti, tehát, hogy mikor meleged van, akkor lehűlsz, fölfrissülsz, és egy fuvallat úgy átjár, és az úgy fölüdít, fölfrissít téged. Van nekem is olyan ismerősöm, hogy szeret bolondozni, szeret állandóan viccelődni, de mégis valahogy a jelenlétében nem a bolondozás marad meg nekem, hanem inspirál Isten felé, az Úrral való kapcsolatba. Én emlékszem, hogy annak idején a Katit is így ismertem meg, és ez volt az, ami először vonzott, mert sokat, amikor beszélgettünk, Tehát sokat inspiráltál. Ez most is van. Tehát az Úr fele, az Úrral való kapcsolatban egyszerűen olyan dolgok, ez nem azt jelenti, hogy most ő akar mindenképpen tanítani, okítani, mert az úgy nem menne. Már úgy, hogy tudna, akarna, de az úgy nem úgy működik az, hanem amikor beszélgetsz valakivel, és akkor mond olyan dolgokat, ami elindít benned új gondolatokat, új kijelentéseket, új megfogalmazásokat, új nézőpontot, stb. Stb. És gondold végig, hogy ha vannak ilyen személyek, akiket meg tudsz így fogalmazni, hogy százszer rendszeresen az életedből velük való találkozása vagy együtt létre időt. Tehát kifrissít föl, kividámít meg, ki tud az Úr fele fordítani, inspirálni. A következő kérdés, kivel tudsz teljesen őszinte és átlátható lenni? Ez a, ugye az imádkozás második kérdéséhez kicsit hasonló. De van úgy, hogy valakivel könnyebben tudsz imádkozni, valakivel pedig könnyebben tudsz beszélgetni. Én itt nem pletykázásról beszélek most, hanem átbeszélni nehézségeket, dolgokat, megoldandó területeket. Van-e olyan személy, akivel teljesen őszinte és átlátható tudsz lenni? Tehát nem kell takargatnod semmit, hanem minden, ami benned van, úgy nyitott számára is. És úgy gondolom, hogy mindegyikünk életébe kellenek olyan személyek, akikkel meg tudod osztani a küzdelmeidet, meg tudod osztani, ha kell, a kétségeket, félelmeket, a szükségeket, vagy hogyha van olyan, akkor a vétkeket és bűnöket is. A januárban 21 napos ima és bőti időszak következik ránk majd. Ebbe az évben hogy volt a szabadulás? Napok nem voltak. Egy éve voltak, decemberben talán. Volt. Akkor volt. Akkor megint valószínű, hogy a januárban a bőti időszak alatt egy hétvégét rá fogunk erre szánni. Ugye kérdezték tőlem, hogy most akkor miért kell valakiről vagy valakiből űzni gonosz szellemeket, hogyha már egyszer kiűzték. Hát az a helyzet, hogyha láttál már, voltál már ilyen citromsárga pólóba nyáron, és akkor jön a naplemente, de lehet, hogy a naplementét se kell megvárni, és akkor a bogarak elkezdik meglepni a citromsárga pólódat. Láttál már ilyet? Vagy, hogyha mentél az úton, nyáron, és akkor elütöttek egy kutyát, már két hete, és akkor ott van az út mellett, és akkor lepik a legyek. Nem? El tudod kergetni a legyeket, és a legyek elszállnak. A legyek elszállnak, de mihelyest elveszed a kezedet, hogy legyezzed, vagy pedig odébb állsz, mit csinálnak? A legyek visszamennek. Belzebub ugye a legyek ura. A démonok is ilyenek. Jézus is beszél erről a Máté evangéliumában, a 12. fejezetben. Kiűzzük, előzzük. Igen, de az embernek az életmódja. Nem biztos, hogy mindig fixen, biztosan le vannak zárva az ajtók, a redőnyök, a páncélzat, stb. Stb. És van úgy, hogy besurran. Vagy lehet, hogy az otthonunkba beviszünk olyan tárgyat, eszközt, vagy csinálunk, vagy mondunk, amin keresztül rést talál a gonosz. És ez nem azt jelenti, hogy akkor most istentelen vagy, nem azt jelenti, hogy most edetnek vagy, nem azt jelenti, hogy most elhagytad a hitet. Egyszerűen azt jelenti, hogy szükség van megint takarításra. Amikor otthon vagy, akkor hát nem úgy van, hogy hát 2000-ben oda költöztünk, és akkor hát akkor kitakarítottam teljesen, és jól bírja, hát azóta is, miért kellene most megint? Hát ti is tudjátok, hogy a takarítása így van, hogy mostan 5 éve takarítottam, és akkor most jól vagyunk vele, hanem a fürdőszobában látom, hogy állandóan kell, mindig jön valahonnan por, én nem is tudom, hogy miért, honnan jön. Mindig jön a por, és onnan ott meg jól lehet látni. Nem? Mindig kell takarítani. De ez igaz a konyhádra is, igaz a szobára is, igaz mindenhol. Takarítani kell. És nem azért, mert valamit bűnt követtél el, egyszerűen azért kell újból és újból takarítani, mert a kosz az ilyen. Az szereti felütni a fejét mindig, és mindig kell takarítani. Hogyha tudtok valami olyan lakást otthont, ahol nem kell takarítani, szóljatok. De az a helyzet, ahol lakunk, ez igaz szellemileg is. Szellemileg is kell takarítanod. És a te tested is, az is egy otthon. Az is egy ház. A Szent Szellemnek a háza. A Szent Szellemnek az otthona. Ezt a házat is, a testet is kell takarítani. Tehát most nem csak fizikailag, mert azt is takarítod. Megmosakszol. Fürdesz, zuhanyzol. Tisztítod, de szellemileg is hasonlóképpen. És nem kell ezen megbántódni. És ugye ez a kérdés, hogy kivel tudsz teljesen őszinte és átlátható lenni. Nem csak a küzdelmeidet, hanem például, hogyha van olyan dolog, amiben ellankadtál, vagy van olyan vétek, vagy van olyan bűn, akkor a Jakab 5.16 alapján, hogy tudjatok egymásért imádkozni. Amikor imádkoztok bármely területen, nagyon jól tudjátok, hogy a Jakab 5.16-nak a vége azt mondja, hogy igen hasznos az igaznak, vagy a megigazultnak a buzgóságos könyörgése. Igaz? Tehát ez egy kulcs dolog, hogy egy megigazult ember legyen. Tehát azon a területen, ha bűnben él, én arra kérlek, hogy ne kapaszkodjatok egymásba. Mert az nem fog tudni segíteni egyikőtöknek sem. Szükséges, hogy egy megigazultság legyen. Tehát amikor kivel tudsz teljesen őszinte és átlátható lenni, ne arra gondolj, hogyha van valami sérelmem, akkor olyan embert keresek, akinek ugyanaz a sérelme van, és arról a sérelemről nagyon jól tudunk beszélni, mert egy húron vagyunk. De nem erről beszélek én, nem sérelmekről, hanem a saját, ha kell, gyengeségeidről is tudsz beszélni, és ha kell, tudsz imádkozni. Az jó, hogyha van egy olyan kapcsolatod, hogy meg tudod vallani, vagy tudsz beszélni a saját, beszélgetni a saját gyengeségeidről, hiányosságaidról, és ha kell, akkor tudsz a rossz hozzáállások miatt, vagy akármi más miatt is bocsánatot kérni. Muszáj, hogy trenírozzuk magunkat a megbocsátás és a bocsánatkérés terén. Az elmúlt héten nem kell, hogy föltedd a kezedet, az elmúlt héten kértél-e bocsánatot valakitől? Ha nem, akkor az azt jelenti, hogy nem sértettél meg senkit. Legalábbis így érzed. Na most, hogyha a többieket, a környezetedben levőket kérdezném meg, hogy vajon sértetted-e meg valamelyiket is az elmúlt héten, így már lehet, hogy másképp festene a dolog, vagy a környezetedben levők érezték-e úgy, hogy megsértettek. Vagy te megsértetted őket. Az egyedülállóság és a házasság kérdése az sokszor úgy máshogy értékeljük mi. De hogyha mondjuk visszakanyarodunk a bibliai értékrendhez, Pál apostol azt mondja, hogy az egyedülállóságnak van egy olyan értéke Krisztusban, hogyha azt karizmaként, Istentől való kegyelmi ajándékként fogod föl, az nem egy szükség, hanem Istentől való ajándék, akkor neked olyan lehetőségeid vannak, ami mondjuk egy házasnak nincs, mert neki több mindenre kell odafigyelni, természetes dolgokra. Neked kevesebb dologra kell odafigyelned természetes dologra, és több időd marad a természet fölöttire, az Úrral való dologra. Természetesen, hogyha egyedül vagy, egyedülálló vagy, akkor ott bejön a kérdés, hogy kivel tudsz teljesen őszinte is átlátható lenni, mert szükséges, hogy legyen ilyen akkor is, ha egyedül való személy vagy. Akkor is kell, hogy keressél ilyeneket. Én bátorítalak, hogy nagyon jó és egészséges, sokkal inkább segít a karakterednek a krisztusivá válásába az, hogyha házasokhoz, családokhoz kapcsolódtak egyedülállók. Könnyebb az egyedülállók egymáshoz kapcsolódni. Természetesen van abba egy az élethelyzettől függő, én is efele orientálódik az ember, tudom, meg könnyebb az időbeosztás miatt, de a krisztusivá válás szempontjából jó, hogyha erőfeszítést tesztek egyedülállók, egyedülvalók, hogy házasokkal kapcsolódjatok. Az sokat segít. Amikor összeházasodtok, akkor pedig egy olyan szorosabb kapcsolatba kerültök, hogy garantált az a személy, akitől sűrűbben kell bocsánatot kérned. Nem? Ha egyedülálló vagy, megkérdezem, hogy ki tudsz felsorolni, akitől legtöbbet kellett bocsánatot kérned? Milyen a kapcsolatod azzal a egyedülállóként? Családtag? Vagy gyülekezeti előjáró? Pásztor? Vagy milyen? De akkor is van valami... Mi? Lakótárs? Igen, az is lehet. Igen. Ha házas vagy, akkor... Nagy valószínűséggel ez a férjed és a feleséged. Nem? Ha már szülő vagy, akkor nagy valószínűséggel ez a gyereked vagy a apád, anyád. Nem? Tehát Jézus azt akarja, hogy világosságban járjunk és világosságban éljünk. Az ördögnek az egyik legrégebbi trükkje az, hogy egyszerűen arra akar bennünket vezetni, hogy ne mondjuk el senkinek, hogy mi is történik. Garantált az a személy, akitől sűrűbben kell bocsánatot kérned. Nem? Ha egyedülálló vagy, megkérdezem, hogy ki tudsz felsorolni, akitől legtöbbet kellett bocsánatot kérned. Milyen a kapcsolatod azzal a egyedülállóként? Családtag? Vagy gyülekezeti előjáró? Pásztor? Vagy milyen? De akkor is van valami... Mi? Lakótárs? Igen, az is lehet. Igen. Ha házas vagy, akkor nagy valószínűséggel ez a férjed és a feleséged. Nem? Ha már szülő vagy, akkor nagy valószínűséggel ez a gyereked vagy a apád, anyád. Nem? Tehát Jézus azt akarja, hogy világosságban járjunk és világosságban éljünk. Az ördögnek az egyik legrégebbi trükkje az, hogy egyszerűen arra akar bennünket vezetni, hogy ne mondjuk el senki,

van valami. Mi? Lakótárs, igen, az is lehet. Igen. Ha házas vagy, akkor nagy valószínűséggel ez a férjed és a feleséged. Nem? Ha már szülő vagy, akkor nagy valószínűséggel ez a gyereked vagy a apád, anyád. Nem? Tehát Jézus azt akarja, hogy világosságban járjunk és világosságban éljünk. Az ördögnek az egyik legrégebbi trükkje az, hogy egyszerűen arra akar bennünket vezetni, hogy ne mondjuk el senkinek, hogy mi is történik, hogy legbelül, mert ha megtudják, akkor hát biztos, hogy a renoménk az fog sérülni, akkor nem fognak elfogadni, nem fognak szeretni, mit fognak szólni, még azt képzelik, hogy stb. Stb. Viszont Jézus azt akarja, hogy járjunk világosságban és éljünk világosságban. A világosságban való járásnak és élésnek olyan gyümölcsei vannak, amit anélkül lehetetlen átélni. A közösség élményt lehetetlen például. Jézus Krisztus vérének a tisztító munkáját lehetetlen átélni világosságba járás nélkül. Ahhoz, hogy Isten tervének a részeseiként tudjunk dolgozni, munkálkodni, élni a hétköznapokban és szolgálni, egyszerűen Isten biztonságos kapcsolatokat adott, és ezek a testvéri kapcsolatok, ezek a szövetségi kapcsolatok, ezek a szellemi családi kapcsolatok, hogy meg tudsz nyílni olyan emberek fele, és meg tud nyílni a lényed, az életed, a gondolataid, stb. Olyan emberek fele, akikben bízol. Nyíltan tudsz élni, nyitott életet tudsz élni előttük. A következő kérdés, milyen tevékenységek frissítenek föl? Ezek természetes kérdések, de azért megkérdezem. mi? Irakózás. Nincs ott. Mármint a pázul. Tehát van, aki tudom, hogy a kertészkedés. Van, akinek a sétálás. Kati átküldött tegnap egy jó kis összeállítást a sétálásról. Férfi szemszögből. Nem tudom, azt láttátok-e, hogy egy házaspároson majd be fogom mutatni. De az egy jó. 4 perc csak. 4 perc. Van, akinek a főzés ilyen. Jó, hogyha tudsz olyan dolgot találni, aminek azért haszna is van, ami nem csak a pénzedet viszi el, tehát nem az erőforrásaidat csökkenti, de asszonyok is, otthon vagytok a kisgyerekkel, vagy majd otthon lesztek a kisgyerekkel, vagy kisgyerekekkel, ugye múlt héten csak voltunk egy találkozón, és akkor egy vacsora, és akkor egy beszélgetést hall az ember, a két mama. Az egyiknek van 1 gyerek, a másiknak van 3. És akkor az 1 gyerekes ott panaszkodik, hogy hát, hogy ez sincs, meg az sincs, idős, stb. És akkor hát csak meg mosolyogva megszólalt egy idő után már, vagy 10 perce beszélt a 1 gyerekes, és akkor mosolyogva megszólalt a 3, hogy hát 3-mal sincs kevesebb tennivaló, meg 3-mal sincs több idő, de meg lehet azt azért csinálni. Sokszor az ördög el akarja azt hitetni, hogy annyi minden

0: tennivalóm van, hogy nem jut igazából se az Úrra, se a férjemre, vagy se a feleségemre, se a gyerekemre idő. És csinálom a dolgokat, és megy a mókus kerék, és hajtom ezerrel, de azt szeretné az Úr, hogy csendesedjünk el, és ismerjük el, hogy ő az Úr, és ő az Isten. És ne a saját emberi erőforrásainkat próbáljuk felhasználni, hanem valahogy kapaszkodj bele Istenbe. Mert amíg egyedülálló volt az ember, addig is sok mindent másképp csináltam én is, másképp értékeltem, mások voltak a fontosak, és sok mindent úgy szabadabban kezeltem, mert nem volt annyi kötelezettségem. Aztán megházasodtam. A megházasodás után szintén jött egy váltás, ahogy lett gyerek. Gyerekkel újbóli kötelezettségek jönnek, amit tudsz, hogy meg kell csinálni. Ha van munkahelyed, akkor ott. Van gyülekezetbe szolgálsz, akkor ott. Helyt kell állni, és tudod, hogy vannak elkötelezettségeid, stb. Én pusztán azért szeretném ezeket holnap, csak röviden majd fogunk ezzel foglalkozni, hogy visszanézve a elmúlt évre összetudj írni néhány dolgot, ami hálaadásra készített, és előre nézve tudjad azt valamilyen módon érzékelni a szívedben, hogy Isten kicsoda számodra, és nem csak azért, mert olvasod, mit tudom én, a hírlevél első oldalán odaírtam most a Jeremiás 29.11-et, nem nagyon lehet olvasni az a kék alapon piros betűkkel, de hogy Isten mindenképpen jó jövőt készített a te számodra, reményteljes jövőt, egy olyan holnapot, ami felvirágzás, békességes, ilyen napokat. De hogy ez ne csak azért, mert mit tudom én, a hírlevélből olvasod, az is jó. Ilyenkor meg kell nyomni. Hanem azért, mert a szívedbe valahogy nyomot hagyott Istennel való személyes közösség. Valahogy a tennivalók között oda tudtál figyelni, rá tudtál koncentrálni, és bele tudtál valahogy dőlni. Nem tudok mást mondani. Amikor érzed már, hogy elfáradtál, és akkor kidőlsz. Na ez az, amikor rádőlsz Istennek a jelenlétére. Amikor rábízod magad. És ebből a rábízásból tudod a holnapodat, hogy biztonságban vagy. Ebből a rádőlésből tudod, hogy a 2019-es évem is, annak ellenére, hogy a nyugdíjat nem fogják emelni, éppen ugye azt hiszem, ma hozták meg a döntést, határozatot, hogy mégse fogják emelni 2020-ig, stb. Meg egy csomó minden mást is hoztak, most a karácsonyi időszak alatt egy csomó más azért átment törvény. 10 milliárdot még gyorsan szétosztottunk így a ország határain kívül, mert itten az ország határain belül nem tudtuk volna hova rakni. Közben ausztrál színésznőnek kell ugye a Heimpába ágyneműt vásárolni. De hogyha ezeket látod, vagy érted, jön a babád, 2019-ben születik meg a gyereketek, a babátok. Vagy még nem tudod, de mi már imádkozunk, hogy jöjj, mert mi szoktunk egyébként kedden is, pénteken is, tanúim vannak rá. Régebben csak a tyukászék voltak az imatéma, de most már következetesen én mindegyik házas párért imádkozok természetesen. én már este teszem hozzá, hanem aki az, akik az Úr tervébe benne vannak. Tehát akiket Isten szeretne megajándékozni gyermek áldással, hogy örömmel. Képzeljétek, Zakariás, nem tudom, hogy most ők készültek, vagy nem készültek, de az Úr meg készült rá. Öregek voltak már, tehát mi még ahhoz fiatalok vagyunk, ő hozzájuk képest, vagy Ábrahám, Sára mondott, hogy az régen volt, de az a helyzet, hogy régen is az a 100 év, az 100 év volt. Szóval erre figyeljetek oda. Ne hagyjátok, hogy a tennivalók elfordítsák a tekinteteteket az Úrral való kapcsolattól. A semminek és senkinek ne engedjétek meg. Soha. Ha kell, akkor inkább találjatok olyan tennivalókat. Én tudom, hogy én magam is volt, amikor nagyon fáradt voltam, nagyon sok minden volt, de egyszerűen azt csináltam, beültem az autóba, és akkor kimentem a legközelebbi erdőbe. Csak azért, hogy ordíthassak egyet. Már alig vártam, hogy oda mehessek, és akkor... Mi? Most már igen. De volt ilyen. Igen, igen. Tehát, hogyha elmentek ünnepek, karácsony, most már tudom, vége van. Ha elmentek nyáron nyaralni, ne azért menjetek el nyáron nyaralni, mert szabadságra mentek. Mert ki kell venni a szabadságot. Hanem legyen a szabadságnak a napjai, a pihenésnek a napjai, valóban az, hogy fizikailag és pszichikailag ki tudjátok magatokat a hétköznapi kötelezettségek tennivalói stresszéből úgy kikapcsolni, hogy a szívetek, az elmétek, a pszichétek akkor se kapcsol ki az Úrral való közösségből. Tehát, hogy tudjatok úgy akár dárcozni, akár elmentek bowlingozni, akár elmentek biliárdozni, sielni, vagy bármit csináltok, hogy ha társasjátékoztok, beszélgettek, sétáltok, bármit csináltok, hogy megmaradjon az Úrral való közösségetek ott legbelül. Ha soha ne adjátok föl, ha elmentek moziba, vagy néztek egy tévéfilmet, az Úrral való közösséget ott soha ne engedd el. Mindig nézd, hogy az az Úrral való közösséget hogyan építi. Hogyan építi. Bármit megtehetsz. De az Úrral való közösséget, azt a kapcsolatot mindennél inkább félsd. És mindennél fontosabb. Beszélgethetsz és elmehetsz sétálni azzal az emberrel. A kérdésem az, hogy közben a szívedben mi lesz a fontossági sorrend? Megváltozik-e, amikor vele beszélgetsz, vagy vele sétálsz? Vagy vele ebédelsz, vagy vele vacsorázol? Ha megváltozik, akkor valami nem jó. Ha úgy vagy vele, vele sétálsz, beszélgetsz és együtt vagy, hogy a fontossági sorrendedben az Úr maradt az első, akkor jó. Nem az a lényeg, hogy most mit enged meg a pásztor, vagy mit tud meg, hanem az, hogy az Úrral való közösségedbe, a szívedben hogy vagy, a lelkiismeretedbe, a szellemedbe, a fókuszodba. A hatodik, mit jelent számodra az egyedül lét, mit jelent számodra a magány? Most mindjárt kiderül. Mert nagyon sokan félnek ettől a kifejezéstől. Sok embernek ez a kifejezés, hogy egyedül lét vagy magány, az abszolút negatív, abszolút pejoratív. Olyan korban élünk, hogy gyakorlatilag ezt a kifejezést, hogy magány, egyedül lét, olyan asszociációk párosodnak hozzá képszerűen, azt közvetíti a média, stb., hogy az mindenképpen negatív. Nyilván imádkozunk, emlékeztek, imádkozni is szoktunk, magányosság érzés, frusztráltság, szeretetlenség, elvetettség, mellőzöttség, kitaszítottság, kirekesztettség, kiközösítettség érzése ellen, ami egy kicsit az a gondolatkör. Ugyanakkor azt is kell látni, hogy amikor azt mondja az Úr a 46-os Zsoltárba, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, a sokszor azt is jelenti, hogy ott belül hajlandó vagy egyedül maradni. Belül, még akkor is, hogyha emberek vesznek körül. Belül hajlandó vagy egyedül maradni úgy, hogy senki nincs ott, csak te és az Úr. Hajlandó vagy otthon is úgy leülni, lehet, hogy vannak más családtagok otthon, nem baj, úgy, hogy senki nincs ott belül, csak az Úr és te. A mai kultúrában ennek nincsen sokszor értéke. Máté 14-ben a 13-as vers azt mondja, amikor meghallotta Jézus, elment onnan egyedül, hajón, egy puszta helyre. A sokaság, amikor ezt hallott, a gyalog követte őt a városból. Jézus többször elment, hogy egyedül lehessen. Egy másik helyen olvassuk, hogy ahogy elbocsátotta a sokaságot, fölment a hegyre magányosan imádkozni. Amikor beesteledett, egyedül volt. Ő nem félt a sötétbe, egyedül. Ő nem félt attól, hogy most magányos lesz. Mert a magányosság az nem ugyanaz, hogy egyedül vagy, fizikailag. A magányosság az, emlékeztek, hogy honnan fakad a János 12, hogy a földbe esett gabonamak, ha el nem hal, akkor egyedül marad. A magányosság az az önzésből származik. Amikor csak magammal foglalkozik, magammal foglalkozok, és azt számít, hogy én, nekem, meg rólam szól minden. Amikor kész vagyok odaszárni magamat, érted, veled, általad, stb. Erre, hogy nem csak rólam szól a dolog, hanem egy önzetlen életre kész vagyok letenni az életemet, akkor a magányosság elmúlik. De lehet, hogy egyedül vagyok, és lehet, hogy az egyedül létre viszont szükséged van. Hogyha tudatosan nem figyel oda az ember, néha nem lehet leválasztani a mobiltól, nem lehet leválasztani az internettől, nem lehet leválasztani a szociális média különböző csatornáiról. Hát csak hogyha most belegondoltok, itt a jelenlevők között, ki van most online a telefonjában? Igen. Most nem kell szégyelned, hát most... lehet azt jól is használni, de itt a kérdés az, hogy mennyire lehet leválasztani téged a telefontól, vagy a számítógéptől. Kell, hogy tudatosítsd magadba, hogy ne függjél tőle. Ez nem azt jelenti, hogy most ne használd, mert manapság sokaknak olyan munkaeszköz, számomra is munkaeszköz, mint ami, mit tudom én, ezelőtt mondjuk 20 éve mindig hordtam magamnál a nagy Bibliát. Tehát azt a nagyobbat, mert a kicsi az túl apró betűs volt. Az egy munkaeszköz volt számomra. Számomra most munkaeszköz a telefon, mert ez sok minden van benne, nem csak telefon, hanem más is van benne. De ugyanakkor szükséges, hogy tudatosan és szándékosan le tud tenni, és el tud szakadni attól. Az egyedül lét, hogy amikor senkivel, emberrel nem kommunikálsz, mennyire kényelmetlen az számodra? Mit jelent olyan az neked? Ki tudod-e használni? Tudod-e azt élvezni, hogy nincs ott senki? Nem szól hozzád senki. Nem tudsz senkihez se szólni. Persze tudom, hogy némeheteknek ez öröm, de mondjuk, amikor éppen úgy vagy, tehát tudsz-e úgy lenni, hogy hálás vagy azért, hogy nincsen emberi kommunikáció, és nincsen emberi kommunikációs csatorna körülötted. Rá vagy kényszerítve arra, hogy az Úr és te. Csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Ehhez sokszor szükséges az, hogy egyedül legyél. A kis Sámuel ott volt, emlékeztek a Fridládánál, és az Úr egyszer se akkor szólt, amikor ott lett volna Éli főpap, pedig milyen egyszerű lett volna, akkor Éli főpap egyből tudta volna mondani már elsőre is, nem kellett volna, hogy Sámuel fölébresze háromszor is, de mennyire örülné, hogy éjjel kettőkor fölébreszt a gyereked. Aztán elküldött, nagy nehezen elalszol, aztán háromkor megint. Elküldöd, megnyugtatod, megint elalszol, aztán fél négykor megint fölébreszt a gyerek. Na ezt csinálta Sámuel. Az Úr miért csinálta? Direkt kiszúrt Élivel. Nem, mert megvárta ő neki, az volt, arra volt szüksége Sámuelnek, hogy egyedül tanulja meg meghallani az Urat. Ha ott van Éli, nem ugyanaz. Az Éli egyből elkezdte volna oktatni. Na látod, fiam, így szól az Úr, amikor legközelebb ezt hallod. Mondjad, hogy hallja a te szolgád. Így meg háromszor föl kellett, hogy keltse, mire ezt elmondta neki. De most a kis Sámuel megtanulta. Sokkal jobban megtanulta, még neked is így, most már olvassuk mi is lépten nyomon. Nyilván, hogyha a Sámuel könyvét olvassuk, akkor olvassuk újból, meg újból azt a történetet. És Isten ezt direkt akarta velünk ezt megértettetni. Isten azt akarja, hogy az egyedüllét fontosságát megértsd, és igényeld a pszichédnek, a lelkednek, az érzéseid, a gondolataid egészséges fenntartásának, megtartásának, fölfrissítésének érdekébe azt az időt becsüld meg, amikor például utazol a vonaton, utazol a buszon, van lehetőség, van amikor nincs lehetőséged, hogy egyedül legyél, mert Isten belevezet, hogy beszélgess. Belevezet, hogy bizonyságot tegyél, és akkor annak van az ideje. Akkor meg ne akarjál egyedül lenni. Az emberi természet olyan, nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy sokszor akkor akar társas életet élni, amikor az Úr azt akarja, hogy légy egyedül. És amikor azt akarja, hogy most éljél társas életet, mert most világítani akarom, hogy világítsál, meg hogy sózzál, akkor pedig az ember elbújna a szék alá, meg akkor meg magába akar lenni. De kötelezzük el erre magunkat. Rendben? Szánd oda magadat arra, hogy ne legyen idegen, ne legyen egy negatív csengése ennek a szónak a füledbe, hogy egyedül. Ne félj attól, hogy egyedül. Hogy egyedül vagy az Úrral, mert akkor se vagy egyedül, hanem az Úrral vagy. És az egy érték. Elengedhetetlen az a lelkednek, a pszichédnek és a szellemed egészségességének föntartásához az, hogy tudjál egyedül lenni ott belül az Úrral. Akkor tudod meghallani a személyre szabott üzenetet, ha egyedül tudsz ott lenni belül. Nyilván akkor tudsz megfelelő közösségben is élni, hogyha az egyedül meghallottad az Urat, és akkor utána onnan kilépsz. Ez olyan, nem tudsz mindig Dávid sátorába dicsérni az Urat, és akkor fölemelt kézzel, nyelveken szólva, új énekeket énekelve, nem tudsz elmenni holnap az iskolába, vagy holnap után, vagy mikor jön az iskola csütörtökön, mert hülyének néznének is joggal. Mert nem, ott nem az a dolgod, más a feladatod. De az a helyzet, hogy meg kell találnod a helyet, hogy el tudj csendesedni belül. Meg tudj hallani isteni mennyei dolgokat. Amen. A nyugalom az Úrral való személyes közösségből fakad, és abból fakad, nem tudod másképp, ugye olvastam a Máté 11, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, megterheltettetek, és én nyugalmat adok nektek. Na gyere, fáradt vagy, gyere, sok a terhed, gyere én hozzám, és én nyugalmat adok neked, gyere, ülj ide, és egy nagy csomó igát rád rakok, egy nagy csomó terhet rád rakok. De azt mondja Jézus, hogy az én terhem, az könnyű, az én igám az gyönyörűséges. Ezt csinálja Isten, nem az, hogy most mindent levesz, hanem azt csinálja, hogy a tiedet, a sajátodat vedd le, a tiedet, a sajátodat vesd ő rá, és vedd át az övét. Amen. Kérlek, hogy mondd el velem együtt, mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért, és hálát adok a te kegyelmedért. Köszönöm neked, Uram, hogy az ünnepeknek a forgataga után, a sok tennivaló után hozzá tudok jönni, és benned megnyugodni. Te vagy az én békességem, és benned elcsöndesedek, és választom tudatosan a veled való egyedül létet. Választom tudatosan azt, hogy kizárok minden más zajt, és minden más információt. Érnek és jönnek felém, de azt mondom, téged akarlak meghallani. Tőled akarok tanulni ma is. És ezt nem akarom abba hagyni. Tanítványként kívánok élni. 2019-ben is. Tanulni akarok tőled. Taníts engem. Kedves Szent Szellem, vezess, frissíts, újíts meg. Oda szánom magam, mennyei atyám. Olyan emberekkel való kapcsolatra, akikkel egy szövetségi kapcsolatom van, akikkel szellemi családban élek, akikkel együtt tudok imádkozni, akik föl tudnak frissíteni, és én magam is föl tudom frissíteni őket. Oda szánom magam, Uram, olyan személyes közösségre, kapcsolatra, akikkel őszintén egy átláthatóságban tudok járni. Mennyi, atyám, annyi mindent csináltunk az elmúlt évben. Sok mindent csináltam. De most beléd dőlök, beléd nyugszom meg. És nem félek attól, hogy egyedül vagyok. A szívemben elcsendesedek, és ráeszmélek újból, rácsodálkozok arra, milyen hatalmas Istenem vagy, milyen csodálatos Isten vagy, fenséges, nagy király. És menje, édesatyám, azokat a terheket, amelyek nyomtak, frusztráltak, feszültséget hoztak. Mindezt rád vetem. Ledobom magamról. Levetem magamról. Nem a kötelezettségeimtől akarok szabadulni, hanem a te terhedet akarom hordani, és a te igádat. Mert a te terhed könnyű, és a te igád gyönyörűséges. És ezért nyugalmat találok itt legbelül. Bemegyek a nyugalomba, mert te vagy Jahve Salom. Te vagy az én békességem. Te vagy az, aki, mint békesség ura, békesség istene, megrontod a lábaim alatt a sátánt, és kibocsátod a te szellemedet, és megújítasz, sőt újakat hozol elő, újjá teszed mindazt, ahová a te szellemed beér. Megújítja az én testemet, a te jelenléted, megújítja a csontjaimat, a szívemet, a vérnyomásomat, hormonrendszeremet, idegrendszert, az elmémet, az ízületeket, a beleket, mindent, amire csak szükség van. Köszönöm neked, Uram, szeretlek téged, én Istenem, Jahve Salom. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.